0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a repülésről beszélgetünk Balázs Róberttel, aki sárkányrepülővel és sikróernyővel is szokott repülni. Mit jelent neki a repülés?
2: Én ezt egyszerűen úgy tudtam megfogalmazni gyerekkoromban is, hogy én mindig a fellegek közé vágytam, meg a magasba. Számomra valószínűleg lélekemelő lehet ez az egész. Én mindig másztam a legmagasabb fára, én mindig hegytetőre akartam kirándulni, mindig a tévétornyokat akartam meglátogatni a szüleimmel. Szóval mindenhol csak egyre föntebb és föntebb.
1: És egy egészen elképesztő kényszer leszállás történetét is megosztja majd hallgatóinkkal.
2: Volt úgy, hogy egy nagyobb tanyának az udvarába szálltam le, ki kellett nyitni a kaput, és utána ki kellett tolni a gépet a gazdának a segítségével.
1: Mai vendégünk tehát Balázs Róbert. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egyszer egy tanya udvarán kellett kényszer leszállást végrehajtani a Balázs Róbertnek sárkányrepülőjével. Ezt az elképesztő történetet is elmeséli hamarosan hallgatóinknak. Azt mondja, sosem félt a repüléstől, és igazán életveszélyes helyzetet sem élt át soha, pedig sok ezer órát töltött már a levegőben. Számára a repülés lélekemelő, amely feltöltődést és pihenést is jelent. Balázs Róberttel beszélgetünk. Honnan jön a te életedbe a repülés, hogyan szerettél bele a repülésbe, és kérlek, meséld el, hogy hogyan jutottál el oda, hogy aztán végül, nem tudom, hogy mondják ezt a repülésen belül, amit te csinálsz, de mondjuk jogosítványt szereztél.

0: A repülés az már nagyon-nagyon kicsi gyerekkorom óta érdekelt. Úgy emlékszem, ilyen 3-4-5 éves lehettem. Sokszor álmodtam azt, hogy repülök, mint a madár. Csak neki futok, csapkodok a karjaimmal, és akkor felszállok. De szerintem sok ember álmodta már így az életében, és nekem is így indult. És akkor utána, ugye nagyon sok ideig nem történt semmi ténylegesen, de azért volt egy nagyon fontos momentum az életemben, hogy a szülőfalunk mellett a réten alakult egy sárkányrepülőtér, és ott a 80-as években a helyi TS kezdett el sárkányrepüléssel foglalkozni, motoros sárkányrepüléssel, mert növényvédő szerezést terveztek végezni a sárkányrepülőkkel, a helikopteres vegyszerezés mellett.
1: És akkor ez megnyitotta előtted a lehetőséget, vagy a szemed elé hozta, vagy elérhető közelségbe hozta a sárkányrepülőzést?
0: Ez úgy volt, hogy mivel nagyon-nagyon tetszett, ezért minden egyes hétvégén, amikor volt a repülés, akkor én kimentem, mert ott a szélső utcában laktunk, és kimentem biciklivel, és gyakorlatilag ott lógtam az egész kisgyermekkoromat a sárkányrepülőtéren. Aztán egy 2-3 év múlva észrevették, hogy ez a gyereket mindig itt van, és akkor olyan 6. osztályos lehettem, amikor fölvittek repülni egyszer, és akkor nagyon megtetszett. És szerettem volna elkezdeni, de nyilván ilyen 11-12 éves korban nem lehet még motoros sárkányon repülni, hanem körülbelül 14 éves lehettem, amikor a faluba lakó oktató pilótát megkerestük apámmal, hogy lehetne ezt a sportot elkezdeni, vagy ezt a hobbit, és akkor mondta, hát, hogy mennyi pénzt kell, meg mennyibe kerül egy gép, először a motor nélküli sárkányrepülést kellett volna elsajátítani, de gyakorlatilag nem volt rá lehetőségünk, így akkor 14 éves koromban sem kezdtem el a repülést semmilyen formában. És ahogy teltek múltak az évek, akkor én mindig elmentem valahova sétarepülni, befizettem ilyen sétarepülésekre. Aztán egyszer csak, mikor katona voltam Kiskörösön, akkor láttam meg motoros siklóernyőt, hogy repült a repülőtér felé, mert közben már Kiskörösön is épült egy repülőtér, egy sárkány repülőtér. És 1999-ben, mikor ott voltam katona a gyakorlótéren, a reptér mellett akkor jött egy ilyen motoros siklóernyő, ami ugye nem sárkányrepülő, hanem motoros siklóernyő. Ezt megláttam, és nagyon megtetszett, hogy így láttam, hogy a pilóta hátán van egy ilyen motor, meg egy ilyen ejtőernyőszerű dolog a feje fölött, és azzal repül. Ez nagyon megtetszett, és akkor miután leszereltem a katonaságtól, ugye sorállományú katona voltam, akkor azonnal kimentem a repülőtérre, hogy ki volt ez, honnan jött, vagy mi volt ez. És akkor mondták, hogy Kecelen van néhány fiatal, aki repül ilyenekkel, és elmentem a Kecelen az egyik italboltba, kocsmába szó szerint, és ott megkerestem azoknak az embereknek az elérhetőségét, meg a nevét, és ott már mondták, hogy kik repülnek. Tehát nekem valójában szinte Kecelen indult, Kecelre kellett ahhoz elmennem, hogy ezt megtaláljam magát a siklóernyőzést.
1: És akkor tulajdonképpen a 12 éves, 14 éves korodtól számolva azért hosszú évek voltak, amíg ez az álom először összejöhetett.
0: Igen, mert 1999-ben elkezdtem dolgozni, elkezdtem gyűjteni a pénzt, és 2000 tavaszán, húsvétkor tudtam életemben először egyedül repülni siklóernyővel, egy oktató segítségével, és gyakorlatilag akkor én 22 éves voltam már, és onnantól indult nekem, így a siklóernyős pályafutásom 2000-ben, 2000 tavaszán.
1: A beszélgetés ezen a pontján segíts nekünk fogalmakat tisztázni. Most említetted a siklórepülést, a beszélgetés elején mondtad a sárkányrepülőzést, meg mondtad, hogy van a motoros sárkányrepülő, meg a motor nélküli sárkányrepülő. Nagyon röviden és nagyon egyszerűen megpróbáld elmagyarázni ezek között a különbséget a laikus hallgatóknak?
0: Igen, itt egy kicsikét belekavarodhatnánk ebbe a témába, mert én ugye gyerekkoromban motoros sárkányrepülőt láttam, és arra a reptére jártam ki. Abban az időben, a 80-as években Magyarországon alig-alig volt még siklóernyőzés, de én 2000-ben siklóernyőzni kezdtem el, mert az volt sokkal elérhetőbb, akár anyagilag, akár fizikailag számomra. Ugye a fő különbség az, hogy a sárkányrepülő annak egy ilyen alumínium csövekkel merevített vázú szárnya van, míg a siklóernyő az egy ilyen teljesen puha testű szárny szerkezet, össze lehet hajtogatni, befér egy hátizsákba, és teljesen más repülési tulajdonságai vannak tulajdonképpen, de én siklóernyőzni kezdtem el, majd ki fog derülni, hogy 2010-ben elkezdtem motoros sárkányrepülőzni is, mert végül is nekem annak idején gyerekkoromban az volt az álmom, hogy én motoros sárkányrepülős pilóta legyek, de mégis 2000-től siklóernyőzök, tehát már gyakorlatilag 24 éve, és 2010-től pedig motoros sárkányrepülőzök is. A siklóernyőzésnek van több válfaja, A legolcsóbb, legegyszerűbb az a gyalogos siklóernyőzés, amikor csak van egy siklóernyőnk, egy beülőnk, egy bukós isakunk, és azzal fölmászunk egy hegyre, és onnan elstartolunk, vagy fölhúznak minket egy csörlővel, vagy van a motorizált változat, amikor a hátunkra fölveszünk egy háti motort, segédmotort, ami egy puttony motornak is hívták régen, olyan, mint egy puttony, jó, nehéz is. Fölveszünk, és akkor annak a segítségével nekifutunk és fölemelkedünk a földről, vagy van olyan verziója, hogy három kerekű kis kocsiba, trájkba ülünk bele, és azon van a motor, és arra kötjük a siklóernyőt. Tehát az már egy kicsit hasonlít a sárkányrepülőre, mert annak is három kereke van, a sárkányrepülőnek is három kereke, csak a sárkányrepülőn egy alumínium csövekkel kimerevített, körülbelül 15 négyzetméteres szárny van, még a kétszemélyes, trájkos siklóernyőn 30-40 négyzetméteres levegő által felfújt siklóernyő szárny van.
1: Oké, köszönöm az ilyen fizikai, meg fogalommagyarázatot, meg különbségtételt. Egy nagy váltással így a technika után egy kicsit a lelki oldaláról. Mit jelent neked a repülés?
0: Szerintem nagyon sokak számára jelentheti ugyanazt, mint nekem, hogy egy iszonyat jó élmény, egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, és az, hogy ez a harmadik dimenzióba történik, nem a Földön, mert nagyon-nagyon szeretek akár motorozni is, kirándulni is, stb., de amikor felkerülünk a harmadik dimenzióba, a magasba, akkor ez valami teljesen más viszony keletkezik ugye a természettel. Szerintem egy nagyon jó lehetőség a kikapcsolódásra, pihenésre akár.
1: Van esetleg ennek ilyen spirituális dimenziója is?
0: Hát nem tudom, így a részemről ilyen téren nem nagyon tudok beszámolni, hogy spirituálisan mit jelent nekem. Nem tudom, én ezt egyszerűen úgy tudtam megfogalmazni gyerekkoromban is, hogy én mindig a fellegek közé vágytam, meg a magasba. Számomra valószínűleg lélekemelő lehet ez az egész. Én mindig másztam a legmagasabb fára, én mindig hegytetőre akartam kirándulni, mindig a tévétornyokat akartam meglátogatni a szüleimmel, szóval mindenhol csak egyre föntebb és föntebb.
1: Tételezzünk fel olyan hallgatókat, akik még nem repültek sem siklóernyővel, sem motoros sárkányrepülővel, szerintem ők vannak többségében. Hogyan tudnád az érzést leírni ahhoz képest, mint mondjuk egy utasszállítóban, egy nagyobb utasszállítógépben való repüléssel összevetve, milyen siklóernyőzni vagy motoros sárkányrepülőn utazni?
0: A legnagyobb különbség az szerintem az, hogy rendkívül közvetlen mondjuk siklóernyővel repülni, amikor tényleg nincs körülöttünk semmiféle kabin, utastér, még 200 ember, stb. Tehát itt, amikor felszállunk, és csak egy beülőbe ülünk, és lógatjuk a lábunkat, és hogyha nem motorral repülünk, hanem mondjuk a felszálló légáramlatok a termékek segítségével, akkor tényleg szinte egyé válunk a természettel, meg a levegővel, és olyanok vagyunk, mint a madár. Tehát ez egy óriási különbség. Ez esetben nem zúg még a motor sem. Nem annyira zavaró egyébként a motoros repülésben a motornak a hangja, de ez a szabad repülés motor nélkül, ez tényleg annyira semmihez nem fogható érzés. Szerintem ez a nagy különbség.
1: Mennyi időt lehet így a levegőben tölteni? Tehát a hány literes tankja van egy ilyen motornak? Vagy szóval, mennyi idő korlát van mindenre, hogy ezt egy nekifutásra tud csinálni?
0: Ezek a motoros siklóernyők és a motoros sárkányrepülők körülbelül úgy határozható meg, hogy 3 óra hosszát fönt lehet tölteni egy telitank üzemanyaggal, és siklóernyő esetében olyan 100-120 km távolságra el lehet repülni, ugye a motoros siklóernyővel, sárkányrepülővel olyan 250-300 km-t meg lehet tenni egy felszállásból.
1: És akkor itt feldobod a labdát a kérdésre, hogy hova szoktál repülni, vagy mennyire szoktál ilyen nagyobb távokat megtenni, tehát hogy akkor leszállsz és tovább repülsz, vagy inkább ez az egy ilyen 3 órás blokknyi repüléseket szoktál inkább preferálni?
0: Változó. Legsűrűbben kisebb távokat teszünk meg, tehát ilyen 20-30-40 perceket, 1 órákat, mert hogyha csak mondjuk este munka után kimegyünk repülni, akkor elegendő egy fél óra is, hogy kicsit lelazuljunk, de emellett ugye létezik teljesítményrepülés, hogy minél messzebb akár egy nagy túrát is repüljünk. Ez esetben volt olyan, hogy motoros siklóernyővel több tankolással egész nap repültünk, vagy például sárkányrepülővel elrepültünk a Balatonra, sőt körbe repültük, és ott kétszer tankoltunk, és úgy értünk haza. Tehát ez, amit éppen szeretnénk, de nagyon fontos, hogy amit az időjárás is megenged.
1: Többes szám alatt a családodat kell értenünk?
0: Többes szám az általában inkább egy-két haver, akivel így külön gépekkel elmegyünk. A családomat ritkán viszem el ilyen nagyobb túrákra, ilyen egész naposra, de külön gépekkel jönnek haverok, barátok, és akkor azokkal összefogunk, és így megyünk. Ennek van egy nagy előnye, így a hátsó ülés az üres marad, és ott el lehet helyezni a tartalék üzemanyagot egy-két kannába.
1: Biztos van a hallgatók között, akiben fölmerül, hogy te soha nem féltél le mondjuk a repüléstől. Szerintem attól nem, mert különben nem csinálnád, de volt-e olyan, és ez a másik a tartalék üzemanyagra jut eszembe, hogy kerültél olyan helyzetbe, amikor azért a biztonságodat úgy érzed utólag, hogy veszélyben volt, vagy rizikós volt, vagy valamit nagyon át kellett gondolnod, hogy mit csinálj, hogy le tudj szállni, vagy hogy ne kerülj valamilyen olyan veszélyhelyzetben, ne menj neki valaminek, ne repülj neki valaminek, nem tudom, bármilyen necces helyzet volt a repüléseid során.
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy vagy ügyes vagyok, vagy szerencsés, de nem túl sok ilyen esetem volt. Azt mondom, hogy erre több ezer repült órára egy maximum néhány olyan helyzet jutott, ami még ha nem is éreztem azt, hogy most itt komoly veszélyben vagyok, inkább azt éreztem, hogy azonnal meg kell oldanom. Például, ha jól számoltam, akkor motoros sárkányrepülővel volt 9 darab motorleállásom, különböző műszaki okok miatt, de mindig le tudtam szállni, mert ugye akár a sárkányrepülő, akár a siklóernyő is egy siklószárny, tehát tud vitorlázni is, mint egy madár, csak a megfelelő helyszínt meg kell találni, ahova le lehet szállni. De nagyon-nagyon fontos, hogy az időjárás nagyon kell ismerni. A legnagyobb veszély egyébként a hirtelen szél erősödés így a számunkra, az pedig a meteorológiának az ismeretével elég jól lehet kontrollálni, úgymond. Az előrelátás művészete a repülés tulajdonképpen, mert ez nem olyan szerkezet, mint egy autó, hogy belefutottunk egy nagy zivatarba, esik az eső, akkor félreállunk. Ha fönt vagyunk a levegőbe, akkor ugye a fizika az dolgozik, működik. Tehát voltak eseteim, de ilyen életveszélyes helyzeteket nem tudnék említeni, mert gyakorlatilag nem volt.
1: És hogyha mondjuk valamilyen nagy szélváltás történik, tehát egy szélcsendesebb időből valami hirtelen viharos szél kerekedik, amit nem láttál előre, mielőtt felszálltál, és gondolom gondosan megszoktad előre nézni, hogy merre repülsz, milyen radarképek vannak, meg nem tudom, előrejelzések, de ha mégis ilyen történik, akkor minél előbb le kell jönni a földre, vagy milyenkor a megoldás?
0: Szerintem nem. Tehát nem az a legjobb megoldás egy szélerősödésben, hogy minél előbb le a földre, hanem először mérlegelni kell fönt, hogy egyáltalán mi történt. Néhányszor már történt valami ilyen is, hogy belefutottam egy szelesebb, turbulensebb területbe vagy légrétegbe, ami lehet, hogy ugye a földön is kitartott, tehát a földön is fújt a szél. Olyankor én azt szoktam csinálni, hogy fönt még mindig egy kicsit biztonságosabb, mint lent a földön. Hogyha nagyon nagy szél van a földön, akkor ugye akkor el lehet esni a siklóernyővel, vagy vonszol a földön, vagy sárkányrepülőt fölboríthatja a szél. Én annak a híve vagyok, hogy inkább megőrzöm a nyugalmamat, és akkor hátat fordítok, tehát ahonnan jöttem, arra visszafordulok, és figyelem azt, hogy csökken-e a turbulencia meg a szélerősség. És hogyha igen, akkor egyszerűen kirepülök belőle, és akkor ha le akarok szállni, akkor jóval messzebb leszállok egy teljesen biztonságos szélsebesség mellett, meg olyan területen, ami arra tökéletesen alkalmas. Tehát inkább meg kell fontolnunk, hogy hirtelen lekívánkozunk-e, mert lehet, hogy alatt nem alkalmas a leszállásra az időjárás.
1: Az időjárás az egyébként olyan értelemben, ugye mondtad, hogy nagyon függ attól, hogy lehet repülni, vagy nem, de ilyen évszak szinten van ebben különbség? Tehát mondjuk télen is lehet repülni, vagy télen olyan hideg van, hogy nem lehet repülni, vagy ha egy enyhébb tél van, akkor lehet repülni, vagy nagyon melegben lehet repülni. Szóval ez mennyire befolyásolja így a naptár a repülést?
0: Gyakorlatilag a hőmérséklet az egyetlen dolog, ami nem nagyon határolja be nekünk így a repülési lehetőségeinket. Hidegbe lehet repülni, melegbe lehet repülni. Az összes többi dolog, mint a páratartalom, vagy szélerősség, látás, ugye mennyire van köd, vagy akár teljesen tiszta látás, ezek befolyásolják leginkább a repülést, és van még egy dolog, a termikus aktivitás, ami akkor van, amikor napközben megsüti a nap a területeket, felmelegszik, és elindulna fölfele ezek a légbuborékok, amikben ugye a madarak is, meg a vitorlázó repülők is keringenek, tekernek fölfele. Na, ilyen időjárásban repülni, mondjuk utassal, sétarepülni, az eléggé turbulens, olyan, mint egy ilyen vihar zónába mennénk a repülőgéppel, egy utasszállítóba, úgyhogy az ilyen időjárásokat azt ugye kihagyjuk, és akkor kora reggel vagy késő délután szoktunk repülni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Balázs Róberttel, maradjanak az Európa Rádióval, itt hamarosan híreket hallhatnak majd.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egyházakkal korrekt párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Megegyezte, szeretnék a lehető legrövidebb idő alatt visszakapni azokat a jogokat, melyeket az előző kormány elvett a pedagógusoktól, ilyen például a sztrájkjog. Totyik Tamás az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható, az aszály pedig fokozódni fog, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az elmúlt 30 napban lehullott csapadék 30-60 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál, a 90 napos csapadék összeget tekintve pedig a hiány 40 és 100 mm közötti. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-es talajréteg az ország nagy részében továbbra is kritikusan száraz. Az őszi árpa többnyire beérett és megkezdődött az aratása, az őszi búza a viaszérés fázisában jár, a repce sincs már messze a teljes éréstől. A jelentés alapján a tavaszi csapadékhiány miatt alacsony termés átlagokra van kilátás, és egy esetleges további csapadék már nem segítene a növényeken, csak a termés minőségét rontaná. A napraforgó egyre több felé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elég nedvesség áll rendelkezésére. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, de erre országosan nagyon kevés esély van a következő napokban, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
1: Az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a repülésről Balázs Róberttel. Önök az Európa Rádió kitekintőjét hallják.
2: Egyszerűen felvetettem a félelem kérdését, csak aztán több kérdést tettem föl, és elvittem más irányba. Volt már olyan, hogy te féltél egyébként a levegőben, akár úgy, hogy te vezettél, akár úgy, hogy nem te vezettél?
3: Nem emlékszem konkrétan ilyenre, hogy úgy nagyon féltem volna, mert nálam úgy alakul ez, hogyha jön egy valami helyzet, amit meg kell oldani, akkor én valahogy mindig úgy indul el bennem, hogy nincs időm félni, meg megijedni, hanem teljes kapacitással arra koncentrálok, hogy megoldjam azt, és egészségbe letegyem magamat, meg a gépet. Utasokkal nem történt még ilyen, ez csak ilyen egyéni repülésnél fordult elő, mondjuk teljesítményrepülésnél, távrepülésnél, hogy mondjuk leszállás közben nagy szélbe keveredtem, mert úgy alakult, de én minden tudásommal arra koncentrálok, hogy megoldjam a helyzetet. Egyszerűen úgy érzem, hogy félni nincs idő, mert a félelem szerintem egy kicsikét elveszi az embernek a tudását, a feladat megoldásától. De persze biztos, hogy előjöhetnek annyira durva helyzetek, ahol bárki félhet. Tehát az előrelátás, ahogy mondtam, az időjárást jól kell ismerni. Hogyha azt látjuk, hogy óriási felhők nőnek, zivatar felhők pattannak ki, és esik, és villámlik, stb., akkor már majdnem késő, már jóval azelőtt a földünk kell lenni, hogy ilyen időjárási helyzet kialakul.
2: Hol lehet leszállni egy siklóernyővel, vagy egy motoros sárkányrepülővel? A beszélgetés elén ugye említetted a szaporodó repülőtereket. Kell ehhez repülőtér, vagy amikor azt mondtad, hogy alkalmas terület, akkor lehet az egy, nem tudom, szántóföld is, vagy egy parkoló, egy üres parkoló, egy bevásárlóközpontnál, vagy szóval mi az alkalmas hely, és mennyire van ez szabályozva egyébként, hogy te hol szállhatsz le?
3: Megvan adva, hogy melyik fajta légijárműhöz mi van előírva, tehát hogy hol lehet. Siklóernyőhöz nem kötelező a repülőtérnek a használata, de nyilván sok minden befolyásolhatja azt, hogy mi ott felszállhatunk-e. Ez lehet egy tiltott légtér, egy környezetvédelmi légtér, egy magánterület, egy repülőtérnek a körzete, a közvetlen körzete. Ezeken a helyeken vagy nem szabad felszállni, vagy csak speciális engedélyeknek a birtokában. A sárkányrepülő, meg az egyéb repülőgépek, a ultrakönnyű repülők, vitorlázó repülők, azok pedig repülőtéri használathoz vannak kötve. Felszállás tekintetében ugye, mert ha felszállunk egy sárkányrepülővel repülőtéren, mivel ez egy segédmotoros eszköz, még a nevében is benne van, hogy segédmotoros sárkányrepülő, a motorról nem tudhatjuk, hogy az most le akar-e állni, vagy le fog-e állni, vagy nem. Nyilván, hogyha leáll a motor, akkor bárhol leszállhatunk.
2: Mert hogy az egyfajta ilyen vészhelyzet, még ha azt is mondod, hogy az egy megoldható feladat, de azért mégiscsak egy váratlan fordulat.
3: Így van, és a vészhelyzetből adódóan nekem így is úgy is le kell szállni, ha akarok, ha nem, mert ha leáll a motor, akkor előbb-utóbb leérek. Ugye szokták mondani, hogy viccesen fönn még nem maradt senki, előbb-utóbb le kell, hogy szálljak, és ugye ezért ezekkel a segédmotoros eszközökkel ugye nem állapítható meg előre a leszállásnak a pontos helyszíne, ezért akár leszállhatok ilyen vészhelyzetből adódóan máshol is.
2: És amikor említetted, hogy volt ilyen 9 motorleállásod egyébként, akkor mondjuk mi volt a legfurcsább hely, ahol le kellett szállnod?
3: Már különbözőek voltak a helyek. A legjobbak azok leszállásra, a legalkalmasabb helyek azok az őszi vetések voltak, meg a lucernás. Azokról tudni kell, hogy azok így hossz irányba vetéssel párhuzamosan nagyon-nagyon simák és nagyon alkalmasak a kényszerleszállásra. Ezt tudni kell, de volt úgy, hogy egy nagyobb tanyának az udvarába szálltam le, ki kellett nyitni a kaput, és utána ki kellett tolni a gépet a gazdának a segítségével.
2: És mondjuk ez a gazda hogy fogadott téged ebben a helyzetben?
3: Hát meglepődött, de szerencsére nagyon segítőkész volt tényleg, és nagyon rendes volt, úgyhogy elhagytam a tanya udvarát sárkányrepülővel, és szétszettük és megszereltük utána.
2: Nem akarom ennyire bulvárba elvinni a beszélgetést, de most erre történtre még azért hagyd kérdezzek vissza. Tehát te hogy érzékelted, hogy ő látta már a leszállásod közben, hogy az ő udvara lesz a célpont, vagy amikor leszálltál, kiszálltál a gépből, akkor szóltál, hogy jó napot, van itthon valaki?
3: Biztos, hogy nem hallotta a leszállást, mert gyakorlatilag álló motorra szálltam le, vagy még éppen annyi erő volt a motoromban, hogy vésztartalékra egy-két gázfröccsöt tudtam volna adni, úgyhogy én szerintem biztos, hogy nagyon szépen csöndbe kultúráltan érkeztem be a tanya udvarára. Utána jött ki, hogy mintha látott volna valamit, aztán egyszer csak ott voltam.
2: Más esetleg ilyen történet a 9 leállásból, ami így elmesélhető?
3: Végül is mindegyiknek volt egy külön kis története. Volt egyszer, hogy épp itt lakóhelyem, itt Szentkirály környékén repültem, és pont itt állt le a motor, és ide kellett leszállnom, nem messze a házunk mellé, de tényleg nem szándékos volt, tehát egyszerűen itt valami eldugult a karburátor, vagy van hasonló volt, akkor egyszerre mentem hazafele, apukámék fele, akkor ott is, és az volt az utolsó kényszer leszállásom azzal a géppel, mert akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen mi a probléma, és apukámat kihívtam, hozattam vele 2 számot, és megcsináltam a gépet, mert egy nagyon-nagyon egyszerű hiba volt, csak nehéz volt rájönni. És utána az a gépen nagyon sokat repültem, úgyhogy az nem állt le soha gyakorlatilag.
2: Az anyagi része mindennek. Mennyire drága dolog Magyarországon, vagy világon az, hogy az ember siklóernyős repüljön, vagy motoros sárkány repülőzzön. Mármint nem úgy értem, hogy mögét beülni egy alkalommal, hanem azt, hogy vásároljon egy gépet, jogosítványt szerezzen, és ezt rendszeresen űzze ezt a sportot, hobbit.
3: A saját tapasztalatom, meg ahogy látom másokon, hogy egy átlag ember számára elérhető a siklóernyőzés és a sárkányrepülés. Ennek nem is ez a legnagyobb problémája, hanem az, hogy mennyi időt tud rászánni, mert nem elég a pénz, hanem rengeteg-rengeteg szabadidőt és tanulást kell áldozni erre a sportra és gyakorlást, ahhoz, hogy ez jól és biztonságosan menjen. Gyakorlatilag ezeket az eszközöket szinte bárki meg tudja vásárolni, mert azt mondom, hogy egy régi vagy közepesen idős, vagy akár csak mondjuk egy fiatal autónak az ára, tehát azt mondom, hogy pár százezer forinttól egy siklóernyős felszerelést össze lehet állítani, de nyilván lehet venni olyan csúcskategóriás, nagyon drága menő cuccokat, ami már lehet, hogy annyiba került egy fél új autó, de nem ez szokott lenni általában a probléma, mert kezdésnek tényleg össze lehet állítani annyi pénzből egy felszerelés, hogy akár egy havi fizetésből is, de ez most már így nagyon, nagyon durva megközelítés, de akár egy havi fizetésből is össze lehet állítani egy alap belépő szintű felszerelést, mondjuk motor nélküli siklóernyőzésben. A motoros siklóernyőzés az egy kicsikét drágább, ott egy ilyen motor szerkezet ára körülbelül olyan 300 000-től mondjuk 1-2 millió forintig van. A sárkányrepülők ára azok meg szerintem olyan 1 millió és 5 millió forint között. Végülis bármi lehet, kinek mire van pénze vagy igénye.
2: Nagyot váltok, visszaugrok oda, amikor meséltél arról, hogy merre repültél, mondjuk a Balatont említetted ilyen távolabbi célokban. Volt esetleg külföldi repülésed, és bármilyen más szabály vonatkozik-e arra, hogy te külföldön repülhess, mint hogyha itthon repülnél?
3: Én sajnos nem szoktam nagyon sokszor külföldön járni. Egyetlen külföld ország, ahol én voltam repülni, az Erdély, ugye Románia, ott speciálisan mondjuk Torockó vagy Székelyudvarhely környéke. Székelyudvarhely környékén figyelni kell a katonai hadgyakorlatokra, mert eléggé sokat gyakorlatoznak, vannak katonai légterek. Torockó közelében is van egy katonai bázis, ahol vadászgépek vannak, és ott is helyi pilótáktól nyilván tájékozottam, hogy meddig szabad menni, hogy a hegy túloldalára, abban az irányban, ne nagyon, stb. Tehát ott előfordultak, mint nem olyan rég, MiG-21-es vadászgépek is, hogy átrepültek a falu fölött. De tudják azt, hogy ott nagy siklóernyős élet van, valószínűleg, hogy figyelembe is veszik, gondolom, de én más országokban nem voltam még repülni, megmondom szintén.
2: De van ennek valami oka, vagy egyszerűen kielégíti a repülési igényedet az, hogy itthon repülsz, vagy...
3: Tulajdonképpen így van. Igen, tehát én nagyon-nagyon sokat repülök itthon, ugye a hobbiból kifolyólag, meg most már egy jó ideje a munkámból kifolyólag is, és hogyha elmegyünk a családdal, akkor nem minden esetben fér be egy háti motor vagy a siklóernyőm, de azért nagyon-nagyon sokszor elvittem már Erdélybe. Este háti motoroztam, napközben hegyekre másztam, és ott repültem. Ezekre a külföldi utakra inkább kifejezetten ilyen szervezett utakkal, meg baráti körrel szoktak eljárni a siklóernyősök, amikor kifejezetten csak arra van építve az egész időtöltés meg utazás, hogy repülés legyen. Mert nem mondom azt, hogy nem családbarát ez a sport, de nagyon megváltoztatja az embernek az életét az, hogyha komolyan bekerül egy ilyen repülősport az életébe, főleg ha egy siklóernyő, amit ugye nem minden időjárásban lehet végezni, ki kell fogni a nagyon megfelelő napokat, és olyankor el kell köszönni a családtól, a pilóta elmegy repülni. És hogyha egy nyaraláson csak repülni járna az apuka vagy az anyuka föl a hegyre, akkor lehet, hogy előbb-utóbb probléma lenne belőle.
2: És egyébként, ha már így szoboztod a családot, a te családod hogy viseli a te szenvedélyedet, sportodat, hobbidat és munkádat, majd ugye beszélünk még a munkáról is, tehát akár a feleséged, akár a gyerekeid, például utóbbiak érdeklődnek-e, tehát van-e, akiben úgy érzed, hogy követne téged mondjuk ebben a hobbiban?
3: A 18 éves nagyfiam az már úgy ilyen alapszinten tudja a siklóernyőt kezelni, volt már néhány repülése is, de egyébként megmondom őszintén, nem nagyon jellemző az, hogy úgy tolonganának a repülésért, de időnként elviszem őket repülni, és akkor ez így nekik szerintem kielégítő. Repülünk egy jó nagyot, és akkor utána visszaülnek játszani a számítógép elé.
2: Volt egy ilyen félmondatod, hogy a munkád is, tehát én azt tudom rólad, hogy foglalkozol azzal, hogy olyanokat elviszel repülni, akik maguk nem tudnak repülni, tehát be lehet mögéd ülni, ugye, és ez egyfajta ilyen szolgáltatás. Erre gondoltál, hogy a munkád, vagy tanítod is ezt, vagy mire gondoltál, hogy a munkád része is a repülés?
3: Hát igen, az oktatás részét azt már úgy régebb volt, csinálom 10 éve, de nem főállás szintjén, csak úgymond hobbi szinten, de néhány éve váltottam úgy a munkahelyemet, hogy a főállásomat ott hagyva, egy kis egyéni vállalkozóként végzek siklóernyős sétarepülést. És így ez nekem most a főállásom, úgymond ez a sétarepülés, és valóban meg tudom osztani másokkal a repülésnek a szépségét.
2: És hogyan tapasztalod a vendégeid, vagy nem tudom, hogy hívod őket, ügyfeleid, nem tudom, mi a jó szó erre, tehát akikkel repülsz, ők mennyire hoznak olyan történeteket, mint a te gyerekkori történetet, hogy volt egy ilyen vágy, és akkor most itt a lehetőség, hogy kipróbálja, aztán lehet, hogy évek múlva is megtanul repülni, jogosítványt szerez, gépet vesz, vagy mi a motiváció azoknak, akik felkeresnek téged?
3: Többféle motiváció van. A legegyszerűbb motiváció az, hogy vásárolnak egy ilyen ajándék kupont, vagy belépőt egy ilyen sétarepülésre, mert úgy gondolják, hogy mondjuk lehet, hogy többet ér, mint hogyha a harmadik telefont vennék meg nekik ajándékba. Ezek az emberek úgy jönnek, hogy érdeklődéssel, és akkor általában nagyon tetszik nekik, de persze előfordul néha olyan, hogy valaki hogy nem annyira bírja, mert kiderül, hogy ő lehet tériszonyos, vagy valami, de azt mondom, hogy szinte 99%-ban mindenkinek nagyon tetszik. Akkor van egy másik olyan csoport, hogy elvittem repülni, és annak hatására annyira megtetszett neki a siklóernyőzés, hogy gyakorlatilag ő is elvégezte a tanfolyamot, és azóta is repül 5-10-15 éve. Tehát vannak sokan, akiket úgymond megfertőztem már a repülés szeretetével.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balázs Róbertet hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

magammal mást, csak ami boldogságot ad. Kedvesemet és lantomat. Kedvesem, ki egy szemében asszony és gyermek. Örömében jön és megyen. Pillangó tűz, virágot szed, koszorút fűz. Majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytetőkön, mint egy álomtűz.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ágazat rendszer szintű problémáira, a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a Múzeumok Éjszakája alkalmából a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Közleményében a szervezet rámutat, a terület munkavállalóinak többsége hónapok óta készül a Múzeumok Éjszakájára, a rendezvény napján pedig késő éjszakáig dolgoznak a színvonalas programok megvalósításáért. Kiemelték, hogy a mintegy 18 ezer fős könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfogú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának két megújult tantermét. A 8 osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, a Fazekas Róbert hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nem csupán esztétikai szempontok vezérelték az iskola vezetését. Kiemelte, hogy a termek kialakításakor a hagyományos osztálytermi elrendezéstől eltérő megoldásokat alkalmaztak. A nagyobb munkafelületeket, az együttműködés segítő asztalok, az ergonomikus székek és a modern digitális eszközök mind a korszerű pedagógiai szemléletet szolgálják, egyszerre segítik a koncentrációt, a kreativitást és a közösségi munkát. Csaknem 5%-kal csökkent március végén az előző év azonos időszakával összevetve a személyautók kötelező gépjárműfelelősség biztosításának átlagos éves díja. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg pénteken kiadott jelentésében a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyed év végén átlagosan 55 ezer forintot fizettek a normál használatú személyautók üzemben tartói éves díjként, ami 4,7%-os csökkenés egy év alatt. A biztosítói kárráfordítás majdnem 12%-kal nőtt egy év alatt a személyautóknál, ami a járműjavítási és karbantartási költségek növekedéséhez köthető. Mindezeknek köszönhetően záródik az olló a díjszint és a kárráfordítás között, ami a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás szerződések jobb árérték arányát jelzi, írta a Magyar Nemzeti Bank. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébik honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra vonatkozó előírások betartását ellenőrzi majd a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is, ismertette a Nébih.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Nagyon sokan ismerjük, és nagyon sokunknak szerintem van otthon egy cserébe, kisebb-nagyobb cserébe, az aloe vera. Nem olyan régen, néhány évtizede került be Magyarországba a köztudatba ez a növény, és ugye gyógynövényként terjedt el, hiszen hogy bizonyos bőrproblémákra, égés, stb. A frissen felvágott aloe vera zselé, az nagyon jó hatású. Rengeteg kozmetikai termékben, testápolóban benne van, és valószínűleg nem mindegy, hogy használjuk. Szóval, hogy mit kell tudnunk az aloe veráról, és tényleg egy ilyen szuper növénye.
2: Igen, legtöbben onnan ismerjük valóban, hogy letörtük a levelét, és akkor ilyen horzsolásokra, zúzódásokra, sebekre kentük rá, vagy ugye a készen kapható aloe verás kenőcsöket, tehát ez a sebgyógyító hatása, ez már nagyon régóta ismert, tehát leginkább erre használtuk. És ebből következik az, hogy a kozmetikai ipar meg szélesebb körben a bőrápolásban is ez a szerepe a legjelentősebb, tehát hogy nyugtató, pirosságcsökkentő, gyulladáscsökkentő hatása van, ez egészen egyértelmű. És akkor is sokféle bőr problémára gondolhatunk, akár a kamaszoknál a pattanásos bőrökre, ugye, amelyek gyulladással járnak, vagy a kipirosodásra hajlamos bőrű embereknél, ugye, akik hajszálértágulatokkal is küzdenek, és gyakran ég, meleg az a terület, arra is nagyon jó, tehát nem csak a sebekre, hanem az ilyen kifejezett bőrgyulladásos folyamatokra is. És amellett, hogy gyulladás csökkentő, azért nagyon erőteljes hidratáló is. De sokféle dolog van magában a növényben. Az, hogy a kivonatok mit tartalmaznak, ugye az attól függ, hogy milyen módon vonják ki ugye az aloe vera levét a növényből.

0: De egyébként, ahogy így utána olvastam, több mint 75 aktív hatóanyagot tartalmaz, tehát nagyon sok. És ugye köztük vannak az antioxidánsok, mint a C-vitamin is, ugye, amiről beszéltünk az elmúlt adásban, tehát A, C és E-vitaminok is, mint antioxidánsok szerepelnek benne, ami szintén nagyon jó, ugye, ahogy beszéltünk a C-vitamin kapcsán erről, ugye a káros sugarak okozta szabad gyököket képesek semlegesíteni. De emellett nagyon sok ásványi anyag is van benne, kalcium például, magnézium, cink és aminósavak, ugye fehérje származékok, vagy fehérje töredékek, valamint enzimek, poliszaharidok. A poliszaharidokról tudni, ez nagyon sok krémben egyébként benne van, mert hogy hidratáló anyagok, tehát amit most ugye szinte mindenhol hallunk, a hialuronsav, az is egy cukorszármazék. A sav szó ne téveztem meg senkit, az is egy cukorszármazék, és nagyon sokféle ilyen cukorszármazék van, cukorkomplexek, ilyen szaharidok néven futnak, vagy poliszaharidok a krémekben, és ezek mind nagyon jó hidratáló faktorok. Tehát hidratálását is segítik, és támogatják a bőr védőrétegének a helyreállítását, tehát az immunrendszerét, az immunregenerálódást tudják segíteni a bőr felszínén. Ezért használjuk ugye ilyen égési sérülésekre vagy horzsolásokra is. De sok olyan hatóanyagot tartalmaz még, ami támogatja a bőrben a sejteknek a regenerációját, tehát a seb gyógyulási folyamatot. És van benne egy nagyon enyhe szalicilsav is, amilyen gyulladáscsökkentője. Szalicilsav az főleg a miteszeres és a pattanás bőrökre van jó hatással, tehát ezért mondtam azt, hogy ilyen akné és pattanásos bőrökre is igazán jó, de hogyha azt nézzük, hogy van benne antioxidáns, C meg E-vitamin, akkor az öregedési folyamatokat is lassítják tulajdonképpen, ugye erről is beszéltünk így a C-vitamin kapcsán. Tehát nagyon jó kis komplex hatással rendelkezik, így egyszerre képes hidratálni is, nyugtatni is, helyreállítani a bőrnek a védőrétegét, azt erősíteni, csökkenti a gyulladásokat, a duzzanatokat, és tényleg mondhatnánk, hogy ilyen univerzális növény, és nagyon-nagyon sok kozmetikumban benne van. Tehát akár krémek, akár pakolások formájában, szérumok formájában, vagy akár spré formájában, tehát nagyon sokféle formulában lehet ezeket megvásárolni, kinek melyik tetszik jobban, hogyha a krémmel szeretné összekötni, hogy ugye úgy ápolja a bőrét, hogy kapjon zsiradékot is a bőr, akkor olyat érdemes választani, ami a krémes formulában van beletéve az aloe verának a hatóanyaga.
1: Ez jutott most eszembe, hogy ez a mindennapi bőrápolásban is használható, vagy használjuk, vagy csak akkor kerül elő, amikor valamilyen probléma, bőrprobléma van.
0: Nem, minden nap használható, tehát minden nincs nap benne olyan korlátozó dolog, ami miatt ne lehetne rendszeresen használni. Tehát nem kell szünetet tartani, nincs semmiféle ilyen kitétele, hogy csak alkalmanként lehetne használni. Sőt, hogyha mondjuk a öregedésgátlást nézzük, a kollagénszintézis segítését, azt meg folyamatosan is kell táplálni, mert ugye azt mindig adagolni kell, hogy ne álljon le ez a folyamat, ugye ez a kollagénképződés.
1: Még egy kérdés, hogy ugye a C-vitaminnál is beszéltünk arról, hogy kívülbelül ilyen aloe verát tartalmazó termékeket lehet belsőleg is fogyasztani. Ez is akkor dupla hatás?
0: Igen, tehát itt is összeadódik ez a külső-belső, mivel ugye tápanyag, tehát ha elfogyasztjuk, akkor ott a hatóanyagok, azok a véráram útján eljutnak a sejtekhez, ugye ez a módja ugye a táplálásnak, belülről a sejtáplálásnak, és igen, azon kívül mondjuk akár egy belsőleges fogyasztásnak, de ez a külsőre is igaz, hogy van ilyen természetes antimikrobiális hatása is az aloe verának, tehát ilyen baktériumok, gombák ellen is tud védeni, akár még ilyen belülről ilyen kandida gomba betegséggel, aki küzd, ugye nyilván azt egy belsőleges fogyasztásra ajánlott, tehát hogy mindenképpen kiegészíti egymás hatását, ez a külső-belső fogyasztás, abszolút javaslom.
1: Nem tudom, igen, van-e még valami, amiről nem beszéltünk az aloe verával kapcsolatban?
0: Hát talán ezek a formulák, ugye, hogy mondjuk a géleket érdemes ilyen napégések után használni, vagy a spréket, ugye, hogy érzékeny a bőr, és akkor ott jó, hogyha hűsíti, vagy a gyulladásoknál is, hogyha ugye anti-aging, vagy táplálás a fő cél, akkor a krémeket részesítsük előnyben, hogyha nappal, vagy napközbeni több hidratálásra vágyik a bőrünk, akkor a spréformulákat, tehát akár több formulát is lehet egyszerre használni, tehát nem igazán lehet ezt túladagolni, bár mennyit fújkálhatunk a bőrünkre belőle, és nyugodtan támogassuk vele így kívülről, belülről a bőrünket, mert hogy igen, itt vannak kutatások, amelyek bizonyítják azt, hogy belülről is jótékonyan tudja így az anti-aging folyamatot is támogatni, erősíteni. Tehát csak még annyit akarok hozzáfűzni, hogy azért is örülök, hogy beszélgetünk ilyen témákról, mert ugye a kozmetikai iparban rengeteg kínálat van, tehát annyiféle terméket lehet már kapni, hogy nagyon nehéz eligazodni benne, és sokszor ilyen hát univerzális vagy egyszerű termékek, ha lehet így nevezni az aloe verát is, meg a C-vitamint is, hogy már csak ennyivel is mennyi jót tudunk tenni a bőrünknek. Tehát van, aki célzottan keres mindig új és modern hatóanyagokat, a legújabb technológiákat, van, aki meg inkább az ilyen kis komplex és lágyabb termékeket kedveli. Tehát, hogy mindenkinek a kívánsága megállja a helyét, és azért jó, hogy erről beszélünk, mert hogy ilyenek is léteznek, és tökéletesen jól működnek a bőrön.
1: Én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire, tényleg ennyire sokrétű növényedőt álló elvere, hogy ilyen sokrétűen lehet használni, úgyhogy mindenkit arra biztatok, akinek bármilyen problémája van, vagy csak akár az idő múlásával küzd, vagy próbál lépést tartani, nyugodtan vesse be ezt a csodaszert, mert ezek szerint kívülbelül használva is nagyon sokat segíthet. Köszönöm, hogy erről is beszélhettünk, és megígérhetem, hogy sok ilyen hasonló témát fogunk még keresni, mert látjuk az egyszerű dolgok, és milyen nagyszerűek. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból várlak megint egy újabb izgalmas témával. Szia!
0: Köszönöm szépen én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefononál másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép napot kívánok!
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon sok helyen látok mostanában kiskertekben, tehát ilyen családi házak kertjében olyan növényeket, amelyek az évekkel ezelőtt még nem bukkantak fel. Gondolok én itt hatalmas banánfákra, pálmákra, amelyek még át is telelnek. Aztán van egy ismerősünk, aki kivit termelnek otthon, illetve fügefa és társai. Erről szeretnék néhány szót beszélni, vagy néhány mondatot önnel, hiszen azért azt gondolom, hogy ezen a éghajlaton, ahol mi élünk, nem annyira megszokottak ezek a növények, de hát tudjuk, hogy a klímaváltozás korát érjük, és ez ennek tudhatóba, hogy ezek a növények itt nálunk is megmaradnak már?
2: Gyakorlatilag igen, illetve ezek a növények látszólag nekünk egzotikusak, de olyan körülmények között élnek ezek a növények, amik a mi éghajlatunknak is megfelelnek. Tehát a kivi az el van már nálunk is, pálmák is vannak, de például pálmák esetében van egy japán kenderpálma, illetve a kínai kenderpálma, amik olyan klímán élnek, amik tehát a miénkkel megegyezik, és ennek következtében itt nálunk is el van. Tehát kivit is azért hozták be hozzánk, mert el van a mi éghajlatunkon, és azt gondolták, hogy az milyen jó lesz, mert hogy ennek nincs itt Magyarországon kártevője.
1: Mégis milyen helyre, meg milyen kertbe ültessük ezeket a növényeket, ha már ezzel ilyenre vágyunk?
2: Hát eleve ezekről a növényekről, például a kivi, a banán, tudni kell, hogy ezek enyhén savanyú talajt igényelnek. Tisztában kell lennünk azzal, hogy nekünk a kertünk milyen, hogy savanyú, semleges, vagy úgynevezett lúgos kémhatású talajunk van. Ezt nagyon egyszerűen házilag meg tudjuk nézni, méghozzá úgy, hogy egy ásványú mélységben kiveszünk egy evőkanálnyi talajt, és akkor erre szemcseppentőből ecetet cseppentünk. Ha elkezd a 10%-os ecetnél pezsegni a talaj, akkor az nagyon meszes. Ha nem kezd el pezsegni, akkor semleges vagy savanyú kémhatású talajunk van, de ugyanakkor bizonyos tájegységekre is jellemző, hogy Zalában savanyú talaj van, a Sopron környékén savanyú talaj van, Nyírségnek bizonyos részén savanyú talaj van, illetve ahol például ilyen növényeket is lehet látni a kertekben, hogy szelíd gesztenye, akkor tudhatjuk, hogy savanyú talaj van. Tehát akkor nem is nagyon muszáj megcsinálni ezt a próbát. Ha viszont nincsen ilyen növény, ami jelezni nekünk, hogy milyen talajunk van, és megcsináljuk ezt a próbát, kiderül, hogy messzes talajunk van, akkor az ültető gödörbe kell lesavanyítanunk a talajt. Tehát ezt kiássuk a gödröt, keverünk az ültető közegbe tőzeget, vagy esetleg nagyon kevés gipszet keverünk a talajba, és ez savanyítja. Ha viszont már a növény be van ültetve, akkor a talajt folyamatosan savanyítanunk kell, és azt például nagyon egyszerűen enyhén ecetes vízzel tudjuk savanyítani, vagy vasgálicot veszünk, vagy más néven, hivatalos nevén vasszulfátot, és annak az oldatával hetente, két hetente meglocsoljuk a növény talaját, és ez lesavanyítja a talajunkat.
1: Akkor ez elegendő ahhoz, hogy ezek a növények jól érezzék magukat a mi kertünkben?
2: Többé-kevésbé, de hát tudni kell azt, hogy még milyen egyéb igénye van ennek a növénynek, mert például a páratartalom számít az, hogy napfényt vagy félárnyékot kíván. Tehát például a pálmák, azok szeretik a napfényt. Ráadásul a pálmáknak mélyre lehatoló gyökerük van. Tehát nem érdemes olyan talajba ültetni a pálmát, ahol viszonylag köves, sekélytermő réteg van. Tehát azt inkább egy mély termő rétegű talajba érdemes ültetni. Banánt azt már lehet például félárnyékba, vagy olyan helyre ültetni, ahol csak naponta néhány órát süti a nap, de nem feltétlenül a tűző nap. És a banánnak nem kell, hogy egy olyan hűde mély rétegű talaja legyen, mert a banánnak viszonylag sekélyen van a gyökere, nem hatol mélyre, tehát ott nem érdekes, hogy az altalaj milyen. Illetve még ezeknél a növényeknél azt is érdemes csinálni, hogy ha konténeres növényt veszünk, és nem tudjuk még pontosan, hogy hol fogja ez a növény jól érezni magát, akkor konténerestől ássuk be a talajba, mert akkor ott meg tudjuk figyelni azt, hogy az ottani mikroklíma, ottani napfény mennyire felel meg ennek a növénynek. Hogyha kornyadozik, nem érzi jól magát, akkor egyszerűen a konténerrel, cseréppel együtt kiemeljük, áthelyezzük, és akkor egy-két év múlva, amikor kinövi ezt az adott konténert, mert persze érdemesebb egy nagyobb konténerbe beültetni ezt a növényt, és úgy bejöásni a kertbe, akkor utána arra a helyre kiveszünk a konténerből, és be tudjuk ültetni. És ennek még megvan az az óriási előnye, hogyha menet közben rájövünk, hogy ez a növény valójában ott nekünk valamiért útban van, mert hogy megnőtt, hogy eltakarja a kilátást, vagy akármi, akkor nem kell az egész növényt kivágni, kiszednünk, hanem gyakorlatilag a konténerrel együtt át tudjuk tenni, a végső helyét megkeresve, akkor tényleg be tudjuk ültetni.
1: Mennyi gondoskodást igényelnek ezek a növények? Illetve még egy másik dolog, ugye sajnos egyre melegebbek és szárazabbak a nyaraink. Ezek a növények azért leginkább olyan helyről jönnek, ahol ez a megszokott. Azért ennek ellenére, mint ahogy az összes többi növényünket locsoljuk a kertben, ők is igényelnek locsolást?
2: Igen. Hát a banán az felfogható úgy, hogy a legnagyobb fűféle, és a füvek szeretik a vizet. Tehát ezt tudni kell, hogy a banán megint csak szereti a vizet, de a pangó vizet azt nem szereti. Se a banán, se a kivi, se a pálma nem szereti. Gyakorlatilag ezért arra kell figyelni, hogy a talajuk nedves legyen, jó vízáteresztő képességgel bírjon, könnyen átfusson a víz, tehát ne álljon meg benne, ne legyen kötött talaj. Ilyen talajba kell ültetni a növényeket, és ezért jó az, hogyha például az ültető gödörbe mi rögtön a talajt is, tehát ilyenre cseréljük ki. Hogyha nagyon kötött talajunk van, akkor érdemes az ültető gödör aljára néhány centi rétegbe szitált sódert szórni, hogy a fölösleges víz el tudjon folyni, tehát hogy a növénynek a gyökere alatt ne pangjon, ne kapjon gyökérrothadást.
1: Nyilván minden növény igényel valami tápanyagpótlást. Szóval, hogy ezek a növények is igényelnek el valamilyen tápanyag utánpótlást, trágyázást, ilyesmit?
2: Egész konkrétan például a füge esetében folyamatosan trágyázni kell, és másféle trágyával. Például tavasszal egy szarvasmarha trágyával célszerű megkínálni a növényt, méghozzá azért, mert a szarvasmarha trágya magas nitrogén, kálium és foszfor tartalommal bír. Tehát ez a tavaszi kihajtást elősegíti. A virágzáskor a füge esetében ott például érdemes foszforban gazdagabb trágyát alkalmazni, tehát ez például lehet egy banonfi trágya, de lehet műtrágya is. Akkor nyáron, augusztus tájékán kálium túlsúlyos műtrágyát használni, mert hogy az segít a növénynek a terméskötésben, termésfejlődésében. Ősszel, októberben például szinte csak káliummal célszerű megküldeni a növényt, mert hogy az segít a télire felkészülni neki, fagyállóságát biztosítja, illetve föl tudja készülni a telelésre, és kevésbé fog károsodni. Gyakorlatilag ugyanúgy, mint a nálunk lévő fák, gyümölcsfák vagy díszfák, ezek is a legtöbb ilyen lombhullató. Mondjuk nem a banán, az egy más tészta, meg nem a pálma. A füge, az például lombhullató, tehát az ledobja a lombját, és azt célszerű annál csinálni, hogy a tövét takarni akár lombbal, akár szalmával, vagy utazsákkal, de a lombtakarás vagy szalmatakarásnak megvan az a hátulütője, hogy egerek, rágcsálókat nagyon klasszul befészkelik magukat, és fel tudnak szaporodni. Tehát ezért érdemesebb esetleg egy utazsákkal takarni ezt a területet. A banán esetében, tehát van télálló banán, és van rendes banán. A télálló banánt ki lehet ültetni a kertbe. A télálló banán esetében ott például vissza kell vágni a banánt, tehát a törzsét el kell vágni egy 20-30 centi magasságba, és onnét kezd el majd tavasszal kihajtani. A rendes banánt azt ki lehet ültetni szintén a kertbe tavasszal, egészen őszig kint lehet hagyni, hogy a szomszédok irigykedjenek, hogy nekünk banánunk van a kertben. Banánokban vannak különböző díszbanánok, például az abesszín banán, amelyiknek vörös színű levélnyele van. Nagyon szépen mutat. Ennek a termése az nem igazán lehető, tehát rengeteg mag van benne, de a rendes banán, az, annak a termése az ehető, például Pécs környékén Orfűn láttam tavaly kiültetve banánt a kertbe, és az ott volt, és termett is, tehát ott voltak rajta term. Mm-hmm. A télálló banán az fölnő akár 6 méter magasságba is, és hihetetlenül jól mutat, gyakorlatilag annak a termése megint csak nem lehető, mert rengeteg magot tartalmaz.
1: Vannak olyan élősködők, amelyek már ezeket a növényeket támadják, illetve az ezeken levők az itteni őshonos növényekre veszélyesek-e?
2: Általában ritkán, de hozunk be velük kártevőket. Uh-huh. Tehát ilyen például a krumplibogár, vagy ez gyakorlatilag itt Európában egy olyan kártevő, ami nem volt, és a burgonyában jött be. De ilyen például a kukoricamój, ami szintén a szerb-horvát háború esetén érkezett ide Európába, és van egy terjedt széllyel. De ezek a viszonylag ritkább esetek. Azért a hazai kártevőket sem kell féltenünk, mert ők föl tudják fedezni maguknak a dolgokat. Nagyon sok növényt, például a banánt, a kivit, fügét, a levéltetvek megtámadják. Ezek kiválasztják azt, hogy őnekik melyik növény tetszik, melyik nem tetszik. De a takácsatkák, amik szintén itt élnek Magyarországon, azok is előszeretettel megtámadják a kivit, megtámadják a banánt, megtámadják a fügét. Tehát ezek ellen védekezni kell.
1: Gondolom a hagyományos módszerekkel, tehát minden más növénynél.
2: Így van. Tehát ezek úgynevezett polifák kártevők, mert hogy nem egy vagy két növényt szeretnek, hanem ezek többféle növényt is megtámadják. Ennek hatására ezek ellen úgy tudunk védekezni, például egy környezetbarát védekezés, hogy csalánból csinálunk egy permetlét, hogy egy rész csalánhoz 10 rész vizet adunk, és 1-2 napig rohasztjuk, és ezt kavargatjuk, rohasztjuk, és ezzel permetezzük a növényt. A tetvek ellen eléggé hatásos, és egy olcsó szer, tehát nem kell vegyszert vennünk. A vegyszerekkel az a baj, hogy sok esetben azok nincsenek kivizsgálva, hogy itt nálunk milyen hatással bírnak. Mm-hmm. Tehát ezért érdemesebb ilyen környezetbarátabb, vagy természetes megoldásokat használni. De szintén a pajzstetvek ellen lehet használni a káli szappant. A káli szappant felold az ember vízbe, egy evőkanál káli szappant kb. 1 liter vízbe felold, és ezzel lespricceli a növényt, és mivel káliumot tartalmaz, tehát ezzel még a levélen keresztül a növény fel is tudja venni, illetve a pajzstetveket el is tudjuk velük pusztítani. De lehet például ilyen nímolajat is venni, amivel szintén le tudjuk fújni a növényeket, és akkor pajzstetveket, levéltetveket meg tudjuk ölni. Tehát ez is egy nagyon jó környezetbarát megoldás.
1: Én is azt gondolom, hogy egyébként ezek a környezetbarát megoldások a kedvesebbek az én szívemnek is, és hogyha már tényleg végképp semmi nem használ, akkor forduljunk vegyszerhez, de azért ezek általában hatni szoktak, úgyhogy remélhetőleg, hogy akinek ilyen problémája van ezekkel az egzotikus növényekkel, akkor sikerült megoldást találnia rá. Köszönöm, hogy ilyen röviden összefoglalva is kis útmutatást adhattunk azoknak, akik ilyenre vágynak a kertjükben, vagy már kertjükben nevelgetnek ilyen növényt, csak még esetleg nem mindennel vannak tisztában az ő gondozásukkal kapcsolatban. És köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Én szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövőben folytatjuk egy újabb izgalmas témával.
2: Köszönöm szépen, és én is minden jót kívánok a hallgatóknak. Ez a

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Szaniszló Belci. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Itt a nyári időszakban a nekünk háziasszonyoknak elsősleges kérdésünk mindig, hogy az éppen aktuális gyümölcs zöldséget valamilyen úton, módon tartósítsuk télire. Ez a tartósítási mód nyilván lehet fagyasztás, lehet a gyümölcsökből dzsem, lekvár készítés, illetve a zöldségekből és a gyümölcsökből is befőtt készítés. Nos, ezekről fogunk most beszélgetni. Itt van a befőzés és a lekvár készítés, amelyek azért egy kicsit több figyelmet igény. A tisztánlátás kedvéért menjünk ezeken végig. Tehát kezdjük a befőzéssel. Mik legyenek a befőzés alaplépései?
2: Hát tulajdonképpen a befőzés az ugye szeretnénk az alapanyagainkat, amik akkor éppen frissek és a legjobb minőségűek, eltárolni olyan módon, hogy ugye sokáig a polcon elálljanak, és akár hónapok múlva is felbontva egy nyilván nem a friss minőséget, de egy élvezhető jó minőséget szeretnénk elérni. És hát ennek ugye az alapja és talán ott a legsarkalatosabb pontja az a megfelelő higiénia, és a befőzésnek a technológia és az eljárása, hogy készítjük, teljesen mindegy, hogy miről van szó, gyümölcs, zöldség, lekvár, bármi. Nagyon-nagyon fontos, hogy jó minőségű érett alapanyagot használjunk, makulátlan tisztaság kell, hogy a befőzés során jelen legyen, akár az üvegek terén, akár az edények terén, amiben készítjük, és hát végül ugye a légmentes lezárása a befőtnek, vagy akár savanyúságnak, bárminek, hogy ne tudjanak a baktériumok bármik szaporodni és megromlasztani az ételt. Befőzésnél forró alapanyagot töltünk üvegekbe, nagyon fontos, hogy az üvegek sterilek legyenek, tehát makulátlanul tiszták, és sterilizáljuk is őket. Ezeket vagy természetes tartósítószerekkel, akár cukrokkal, savakkal, vagy hőkezeléssel ugye tartósítjuk, és hogy így hónapokig biztosítsuk a minőségüket a polcon. Nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy megcsinálják akár a befőttet, a savanyúságot, a lekvárt, és akkor pár nap múlva, vagy egy-két hét múlva azt tapasztalják, hogy romlik, penészedik, stb. Ennek a mindig a legfőbb oka nem megfelelő higiénia. Tehát nagyon fontos, hogy az üvegeket és a tetőket, amiben elrakjuk az alapanyagot, azt mindenképpen sterilizálni kell. Nyilván nem kell ilyen nagyon orvosi és laboratóriumi dologra gondolni. Egy mosószeres meleg vízzel el kell mosni alaposan, és ki kell forralni az üvegeket és a tetőt is, akár forrásból lévő vízbe egy pár percig, vagy akár mikróban is, már ugye modern konyhákban van mindenhol mikró, ott is lehet ezeket a dolgokat sterilizálni. A tetőknél nagyon fontos, hogy azokat is forrásból lévő vízbe egy pár percig hőkezeljük, sterilizáljuk, és nagyon fontos, hogy akár ha van rajta egy szigetelő gumi, vagy bármi, az sérülésmentes legyen, és rozsda ne legyen semmiféleképpen, ha fémtetőről beszélünk. Az alapanyagoknál mindig a hibátlan és a friss gyümölcsöt vagy zöldséget kell használni, ami már egy picit megvan, elindult, egy kis romlás elindult, jaj, még az nem baj, egy kis folt az almán, az már be fog indítani nekünk a rossz dolgokat. Alapos mosás és tisztítás után pedig vágjuk olyanra, amilyenre szeretnénk, amilyen formába szeretnénk elrakni, és hát a leggyakoribb mód a hőkezelés, ugye, és a cukornak az alkalmazása, ugye befőtteknél, meg lekvároknál elsősorban. Adott gyümölcsöt addig főzzük a kívánt mennyiségű cukorral, vagy zselésítőanyaggal, akár pektinekkel, amit már lehet kapni, amíg a megfő sűrűséget el nem érjük. Illetve a befőtteknél a nyers, vagy akár egy kicsit előfőzött, tehát blansírozott gyümölcsöt, azt öntik fel egy enyhén cukros, enyhén sós, akár sziruppal, és ezután ugye nagyon fontos a légmentes lezárás, tehát légmentesen lezárjuk az üvegeket, mert ugye az zárt térben lévő vákum ugye lassú hűlést fogja garantálni. Na most itt, hogy nedves dunszt vagy száraz dunszt, ugye ezt mindig az adott alapanyagtól függ. Ugye a nedves dunsznál a lezárt üvegeket ugye belerakjuk egy lábasba, egymástól megfelelő távolságra, nagyjából az üvegek feléig engedünk vizet, és lassú forralással ezt a terméket vagy alapanyagot is sterilizáljuk ezzel a vízfürdővel, vagy van a száraz dunsz, amikor a forrón betöltött üvegeket ugye lezárjuk, és akár egy papírra bérelt kosárba vastag takarók alá, konyharuhák alá rejtjük, ezáltal nagyon lassan hűlnek ki, akár 2-3 nap is lehet ennek, amíg teljesen kihűl, és ez a lassú hűlés garantálja, hogy a hő elpusztítja a csirákat és különböző baktériumokat, és nem fog beindulni utána a befőtünk vagy a lekvárunk akár.
1: Pürésítés. Pürésítsük-e nyilván dzsem és lekvár befőzésekor, vagy inkább szétfőzzük?
2: Én azt gondolom, hogy a kvároknál szerintem addig érdemes főzni és redukálni a nedvességet, amíg el nem érjük a kívánt hatást. Azzal, hogy pürésítjük, akár vagy átszűrjük, ez már csak élvezeti értékben, akinek ízlése úgy kívánja, hogy mit tudom én, nem szeretné a barackban a héjat, vagy a különböző rostokat át akarja szűrni, vagy pürésíteni. De én azt gondolom, hogy egy jó lekvár, egy jó igazi gyümölcsből készült lekvár, hogyha azt rászánjuk az időt, és megfelelően redukáljuk a nedvességet, és visszafőzzük olyan állagúra, amire szeretnénk, akkor az az igazi, amikor látjuk benne, hogy miből készült, milyen gyümölcsből, és tapasztaltuk benne a rostok, stb.
1: Magozott vagy nem magozott cseresnye, illetve megy? Befőtre gondolok.
2: Mindenképpen a magozott az, ami elsősorban jobb. A magban is vannak olyan anyagok, akár ugye még a barack magban tudjuk, hogy nagyon kis mennyiségben még cián is előfordul. Én azt gondolom, hogy lehetőség szerint mindenféleképpen magozott dolgokat főzünk be.
1: Te szoktál-e befőzni egyébként?
2: Én magam nem, megmondom őszintén, én nem vagyok nagyon híve ezeknek a feldolgozott zöldségeknek, gyümölcsöknek, én mindent inkább frissen szeretek, főleg a gyümölcsöket. A savanyúságokat inkább, azokat nagyon-nagyon szeretem, de én magam nem bajlódok vele. Több okból is rendkívül jó minőségeket lehet már kapni, van, akik erre szakosodtak, ezzel foglalkoznak, rájuk hagyatkozom legtöbbször. Gyümölcsök terén pedig inkább a frisset részesítem mindig előnyben.
1: Na jó, de a frissben nem lehet lekvárt készíteni, meg nincs szörp, tehát hogy azért muszáj valamilyen úton, módon feldolgozni ezeket a gyümölcsöket, zöldségeket. Itt az étteremben sem készítetek akár szörpet, akár lekvárt, vagy dzsemet, bármilyen ételhez?
2: Hát a gyümölcsökből szoktunk főzni, hát lekvárhoz hasonló dolgokat, desszertekhez például, akár egy sajtortához, egy valamilyen süteményhez, akár eperből, erdélyi gyümölcsökből, stb. Az egy ilyen, hát idézőjelben lekvár, mert nem tartósítjuk őket, mert azonnal ugye felszolgáljuk, de vannak ilyen dolgok, amiket hőkezeléssel, cukorral készítünk, akár ugye mondtam, hogy eperből, eper ragút, azt hasonlóképpen készítjük, mint a lekvárt. Valószínűleg, ha elraknánk üvegbe megfelelő eljárással, akkor megállná a helyét, mint lekvár, de mi inkább felszolgáljuk azonnal, vagy legkésőbb másnap, és így nem kell tartósítanunk.
1: Van-e kedvenc gyümölcslekvárod, amit nagyon szívesen fogyasztasz és használt, illetve valami más, tehát mondjuk a savanyúságok terén, ami tényleg nagyon közel áll a szívedhez?
2: Már most sajnos régen találkoztam vele, mert nem nagyon volt megfelelő alapanyag, de hát a baracklekvár, például, amit édesanyám főz, hát az utolérhetetlen. Tehát az egy házi baracklekvárnál szerintem finomabbat nem nagyon lehet. Egy jó fánkhoz, vagy egy jó szelet kaláccsal nagyon-nagyon finom. A házi baracklekvár az nálam a favorit. Illetve hát savanyúságok terén kedvelem azokat, amik enyhén egy kicsit csípősek. Minden adott ételhez mindig vannak adott kedvenceim. Az almapaprikát nagyon kedvelem, illetve a gyöngyhagyma, ami az egyik favoritom. Hogyha finom és jó minőségű, mindig igyekszek olyat vásárolni belőle. Nagyjából ez az, amit úgy tudnék említeni.
1: Tehát időben most van itt az ideje, de nem ejtettünk egy szót, bár nem tartósítjuk a kovászos uborkáról. Erről mit tudsz elmondani, illetve vannak már olyan változatai, eltartható legyen télére is, mert ugye ezt most frissen muszáj elfogyasztani néhány napon belül, mert megpuhul a levébe. De a kovászos uborkáról egy pár mondatot még.
2: Igen, hát ugye a kovászos uborka az tulajdonképpen hasonló a fermentáláshoz, amiről nem ejtettünk ugyan szót, a fermentálás is hasonló tartósító eljárás, ott egy tejsavas erjedéssel tartósítanak egy sóslében, tehát ott semmi, csak maga a zöldség és egy sóslé. Ugye nagyon népszerű Ázsiában, ez a Koreában is például ez a fermentálás, ez a kimchi nevű kelkáposzta, de nagyon sokféleképpen készítik. Hát a kovászos uborka is hasonlóképpen készül, ugye egy sós fűszeres levet kap, viszont ott a keményítő az, ami beindítja nekünk ezt a folyamatot. Igazából nem is muszáj, hogy kenyeret használjunk. A burgonyával is simán be tudjuk indítani a kovászos uborkánkat. Sőt, én nekem az egyik jó barátommal dolgozik az étterem, egy másik étterem itt a városban. Ott van, hogy télen is csinálnak kovászos uborkát, mert ha tud éppen venni olyan méretű uborkát, a kemence mellett simán megcsinálják, mert igazából csak a meleg kell neki, hogy beinduljon. Ki kenyérrel, ki burgonyával. Én nekem volt itt egy kolléganőm például, ki azt mondta, hogy nem is rak bele egyáltalán kenyeret, beindítja a só, meg a stb. Egy ilyen fermentált uborkát készített, kenyér nélkül, valaki arra esküszik, hogy pirítóst kell beletenni, mert nem málik annyira szét, két nap után vegyük ki a kenyeret, stb. Szerintem mindenkinek megvan a saját maga kis technikája. Ott igazából tényleg annyi, hogy keményítő, ami beindítja azt az eljedési folyamatot, és a meleg, ami indítja, és hát ugye oda kell figyelni, hogy megfelelő időben vegyük ki, vagy hozzuk be, rakjuk el a hűtőbe, és akkor fogyasszuk el minél hamarabb.
1: Én azt hiszem, hogy beszéltünk mindenről itt a tartósítással kapcsolatban. A savanyúságokról később fogunk beszélni, mikor szezonja lesz. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, hogy rám szented az idődet. További szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő tanulva beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Jelzett turista utakra, így a Kék Túra egyes szakaszaira is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan tájékozódik a potenciálisan szennyezett helyszínekről, amelyeket egy rendszeresen frissülő online térképen is elérhetővé tett. Hónapokkal ezelőtt vált ismerté, hogy Nyugat-Magyarország több településén vagy azok külterületén igazolták az azbeszt tartalmú kőzúzalék jelenlétét. Az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel. Került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turista utakra is. A szabványosan jelzett turistaút hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók egészsége érdekében megkezdte az azbeszt szennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak. Amennyiben egy turistautat igazoltan érint az azbeszt szennyezés és van rá lehetőség, a túrázók biztonsága érdekében az MTS fontolóra veszi a turista útvonal nyomvonalának ideiglenes vagy akár végleges módosítását. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé. Emlékeztetett, miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet. Tar Zoltán kiemelte, a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül átfut a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére. Az ágazat rendszer szintű problémáira, ezek között a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a múzeumok éjszakája kapcsán a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Az érdekvédelmi szervezet emlékeztetett, az ágazat problémáit az elmúlt években hiába jelezték a döntéshozók felé. A szakszervezet üdvözli, hogy az új kormány a Működő és Emberséges Magyarország című programjában kiemelt figyelmet szentel a kultúrának, és célul tűzte ki az ott dolgozók helyzetének javítását. A szervezet szerint a vállalások mielőbbi megvalósításához elengedhetetlen a rendszeres és érdemi érdekegyeztetés megkezdése. A szakszervezet kiemelte, hogy a mintegy 18 ezer fős, elhivatott és szakmai felelősség érzettel bíró könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Azt várják a Tisza kormánytól, hogy a múzeumok éjszakája apropóján a munkavállalók szempontjából is mielőbbi érdemi előrelépés történjen az ágazatban, olvasható közleményükben. megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt, küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezést, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy zápor zivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

A mellett egyházi énekeket dolgoz fel, olyan kórusműveket ír, melyeket a műkedvelő, hangképzést nélkülöző gyülekezeti kórustagok is sikerrel és örömmel el tudnak énekelni. Kedves, szerény, igazi keresztény ember, akivel megtiszteltetés volt beszélgetni. Tótemese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Nagycsaba Zoltán, zeneszerző, oboaművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar Fafúvós tanszékének tanszékvezető professzora. Jó hosszú volt a bemutatás, professzor úr, és hát gondolom hosszú volt az út is, ami idáig vezetett, ugye, hogy itt elfoglalja ezt a nem is akármilyen helyet. Én úgy tudom, hogy magaméri felmenői vannak professzor úrnak. Ahogy az előbb beszéltük, halmozottan hátrányos helyzetű, hiszen lelkész szülei vannak.
1: Igen, ez valóban így van, és ha már szóba került, valóban sokszor esik szó arról, hogy a lelkész gyerekek milyen problémával küzdködnek a mindennapi életben, és főleg egy olyan lelkész gyerek, akinek az édesapja is és az édesanyja is lelkész.
0: Jól kellett viselkedni, ugye?
1: Nem. Illetve ez nem olyan egyszerű. Ott kezdeném, hogy sokat hallottam már én is ennek a hátrányos részéről, de azt kell mondanom, hogy én csak az előnyét élveztem ennek. Tehát egy olyan közösségben nőttem föl, egyrészt a családi közösségben,
0: Bagamérben,
1: igen, ahol a szüleim nem csak tanítottak Isten országáról, hanem megélték. Mindenféle szempontból, akár fizikailag is, de lelkileg is, én a templom tövében nőttem föl. És ez meghatározta az egész életemet, és különösen, amikor 17 éves lettem, és személyes megváltónak elfogadtam Jézus Krisztust, és betöltött Szent Lelkével, onnantól kezd még jobban éreztem ennek az előnyét, főleg édesapám a hitével, a teológiai látásával. Hát ezt csak így tudom mondani, hogy odahozta Isten közelségét a családba és a gyülekezetbe.
0: És akkor professzor úr, ezt hogy kell elképzelni, hogy ön kisgyerekként ment, és hallgatta a szüleit a templomban, amikor ők ott prédikáltak?
1: Természetesen, mert ugye nem nagyon volt kire hagyni engem. Amikor olyan kicsi voltam, még olyan 3-4 éves, akkor is már természetesen édesanyám mondta, hogy akkor Berekdarócon szolgáltak, hogy a gyülekezet ott aggódva figyelte, hogy a kis Csabika mikor esik le a Mózes székről, ahova ültem, mert hát nekem az már késő volt, de mondjuk én nem erre emlékszem, hanem arra, hogy nagy családban nőhettem föl. Egyedül voltam 14 évig, tehát nem így értem a nagy családot, hanem úgy, hogy nekem nagyon sok nagymamám, nagyapám, rokonom volt, mert hogy a gyülekezet olyan volt, mint egy nagy család. És ezt megtapasztalni nagyon jó dolog volt, úgyhogy amikor saját családot alapítottunk feleségemmel, ez volt az egyik legnagyobb hiány tulajdonképpen, hogy egy ilyen közegből kikerültem egy teljesen másfajta közegbe, ugye tanárok vagyunk mind a ketten, feleségem is és én is, és ugye itt a gyülekezettel az a napi közösség, az nincs meg, még úgy sem, hogy aktívan szolgálok jelenleg is a nagyerdei református gyülekezetben, mint kántor.
0: Még térjünk már vissza a gyerekkorhoz. Szerintem egy kisgyereknek egy szép templom, meg a templom belső, meg ott egy orgona, meg egyáltalán ez a millió, szerintem olyan varázslatos. Ön is így élte meg?
1: Valószínűleg így élhettem meg, mert az, hogy zenész lettem, ezt magam részéről oda vezetném vissza, hogy édesanyám a kántori szolgálatot is végezte a lelkészi szolgálat mellett, és nagyon szépen énekel, tanult lánykorában énekelni egyébként, és amikor megszólalt az orgona, az ilyen jó érzés volt, és úgy csodálkozva néztem mindig. Ő, igen. Úgyhogy ez biztos, hogy hatással volt rám, és hogy az előbb is mondtam, tehát maga a környezet, az, ami ott történik, ahogy ott történt, ez mind hatással volt rám.
0: No, és nem szeretett volna lelkipásztor lenni?
1: De. 40 éves korom után be is adtam a teológiára a felvételi kérelmemet, fel is vettek, csak aztán a realitás szembe jött velem, hogy akkor már 3 gyermekünk volt, és én nappalira adtam be, mert máshogy nem is lehetett.

0: És az,
1: Három
0: hogy
1: gyerek mellett.
0: igen, és az, hogy nem mondhatom otthon, hogy gyerekek, figyeljetek, most apa tanul, az hagyjám, de az, hogy vacsorára nem tudom, mi lesz. Van tyúk húra kertbe, de hát mondjuk az magában nem sokat ér. Nincs mit tenni, mert nem tudok dolgozni mellette, nincs miből megélni, tehát a tanulást meg a család fenntartását összeegyeztetni, ezt elég nehéz volt, úgyhogy a végén is úgy döntöttem, hogy maradok a templomnak abban a sarkában, ahova elszegődtem, vagyis az orgonánál, vagyis zenészként.
2: Jó, az orgona. És az oboa hogy jött?
0: Én tulajdonképpen oboista vagyok alapvetően.
2: Tehát az az első.
0: Az az első, abból szereztem diplomát, igen. Ez úgy kezdődött, hogy nekem gyermekkoromban volt egy szem problémám, ami térlátás, ha jól emlékszem. Ezzel volt probléma, és
2: kinőttem,
0: igen. Van jogosítványom. És itt szemtornára kellett bejárni. Most a szüleim úgy gondolták, akkor Bagamérba laktunk már, úgy gondolták, hogy ha úgyis hetente kétszer be kell jönni Debrecenbe, akkor kössük össze a hasznost a kellemessel, és felvételiztem a zeneiskolába. Hát, mint minden szülő, elsősorban zongoristát szeretett volna faragni a fiából, én is arra jöttem volna. 10 évesen voltam még akkor, ha jól emlékszem, és hát közölte a felvételi bizottság, hogy már ahhoz öreg vagyok. Na, jó, akkor mi legyen a következő? Hát, mondjuk legyen akkor valami vonós hangszer, ahhoz is öreg vagyok. Hű, egyre szűkült a környezet, maradt a részfúvós és a fafúvós, hát a részfúvóst a szomszédokra való tekintettel hanyagoltam, és így lett az oboa, és ott is teljesen tudatos döntés következménye lett ez, ugyanis a teremben emlékszem 3 tanár volt, egy magas, szigorú tekintetű tanárbácsi, ő volt a fagott tanárbácsi, egy meglehetősen megtermett atyafi volt a klarnét tanárbácsi, ő se volt számomra túlságosan szimpatikus, és egy elbűvülő, nagyon szép fiatal tanárnő volt, ő volt az oboa tanárnéni. Halvány fogalmam nem volt az, hogy mi az, hogy oboa, de hogy ha ez a tanárnéni tanítja, akkor az csak jó lehet. És hát már akkor megtapasztalhattam ebben az Úristen kegyelmét és vezetését, ugyanis akkor nem tudtam, ezt már felnőtt fejjel tudtam, hogy az ország egyik legjobb, hanem a legjobb alapfokon tanítóba, tanárához kerültem, Hernádi János néva nénihez, aki világhírű oboistákat is nevelt, a Hadadi Lászlót például. Tehát a legjobb kezekbe kerültem. Így indultam el az oboázás rögös útjain.
2: És az mikor dőlt el, és hogyan, hogy azért önnek ehhez van affinitása és tehetsége is.
0: Amikor a középiskolai felvételi eljött, illetve középiskolát kellett választani, na, először a református gimnáziumba gondoltuk, hogy jelentkezni fogok, de a zenetanárom, illetve Éva néni javasolta, hogy a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába menjek. Tehát gondolom, hogy azért javasolta, mert látott bennem valamit mocorogni, valami tehetséget, és így kerültem a szakiskolába, ahol megint csak elmondhatom, hogy kivételes helyzetem volt, mert Kányási József tanár úr az ország legjobb, ezt most már így merem kijelenteni, nem egyik, hanem a legjobb oboa tanára volt, és hozzá kerülhettem. Tehát megint egy olyan út nyílt, ami erősen meghatározta a következő éveket.
2: És akkor mikor jöttek az első komolyabb szereplések?
0: Hát ez tulajdonképpen a diploma megszerzése után, illetve még ott is volt egy olyan dolog, amit érdemes megemlíteni, ugyanis Magyarországon 1982-ig, ha jól emlékszem, csak Budapesten volt a Zeneakadémián egyetemi szintű képzés zenei téren. És a debreceni főiskola akkori igazgatója, Kedves Tamás, aki fantasztikus diplomáciai érzékkel rendelkezett, sikerült neki végigvinni azt a tervét, hogy Budapesten kívül először Debrecenben indult be az egyetemi képzés, és annak az első hallgatója én voltam. 14. Lajos után szabadon elmondhatom, hogy az egyetemi tanszak én vagyok. És ezt akkor elmondhattam.
2: Az első, de nem egyetlen.
0: Egyetlen. Egy évig én voltam az egyetlen. A második évben már 2 voltunk, még az úgy eléggé kis létszám. És ez nagyon szép időszak volt, de nehéz olyan szempontból, hogy ugye mindenki kíváncsi volt arra, hogy na, Debrecen mit csinál Budapest mellett. Kedves Tamás, az akkori igazgató volt például a filozófia tanárom, és emlékszem, hogy Spinoza etikáját 3 dobta vissza nekem, mikor jöttem felelni belőle, és ugye a felelés az normál esetben úgy van, hogy bemegy az első, kihúzza a tételt, amíg ő készül, a másik felel. Na most itt ilyen nem volt, mert én voltam az évfolyam. Tehát, hogy leültünk szembe az igazgató úrral, és akkor, na, akkor beszéljünk róla. És amikor látta, hogy nem olyan a felkészültségem, akkor mondta, hogy Csaba, nem engedhetjük meg, hogy 5-ösnél rosszabbat kapjon, mert árgus szemekkel néznek bennünket, hogy hogy teljesítünk. És ez végig kísérte az egyetemi éveimet.
2: Micsoda presszúra volt az.
0: Igen, de ebben én a feladatot láttam elsősorban, és jó, a Spinoza etikánál ezt nem élveztem, őszintén megmondom, de amikor az volt, hogy például egy holland zenei követség jött Magyarországra, és jöttek Debrecenbe, akkor egyértelmű volt, már várt a portán az igazgatónak a levele, hogy Csaba, ekkor és ekkor játszon bemutató koncertem. És akkor kezdték mondani, hogy a Nagy Csabát többet lehet fekete-fehérben látni, mint Farmerben, mert annyi ilyen kirakat produkció volt a szó jó értelmében, hogy nagyon sokat kellett játszani. Na most ez viszont később megint csak a hasznomra lett, mert a közönséggel való találkozás meg az ilyen fókuszban létel, hogy így mondjam, ez nem azt mondja, hogy természetesében, mert hála Istennek a mai napig nem természetes, tehát nem szoktam meg, hanem tapasztalatot adott.
2: Mikor jött az első nagy felkérés, amire emlékszik, aminek már úgy tétje volt, amit sokan figyeltek, és akkor ott eldőlhettek dolgok, hogy hogyan lesz tovább. Emlékszik erre?
0: Tulajdonképpen itt egy óriásit kell ugranunk, mert ugye 1984-ben diplomáztam, és 2000 tájékán Nagy Inni és Oma barátom, aki most a Magyar Rádió gyerekkorúsának a karnagya, és nagyon jó régi zenész, ő tudta, hogy oboista vagyok, és játszogattunk együtt, és tudta azt, hogy nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a régi zenét, tehát a barokk zenét minél hitelesebben megszólaltatni. És tudta azt is, hogy van egy barokk obóám, és küldött egy kottát, és mondta, hogy na, Csaba bácsi, akkor ezt ekkora és ekkora tanult meg barokk obóán, és az volt egy óriási nagy váltás, amikor azt mondtam, hogy nem lehetek olyan butuska, hogy nem tudok ezzel megbirkózni, és napi 4-5 órákat gyakoroltam. Ugye a barokk obóa teljesen más, mint a úgymond modern obóa. Ha csak egyet mondok, a barokk obóán 2 billentyű van, az obóán meg se tudom számolni, hogy hány billentyű van. Tehát teljesen más játéktechnika, teljesen más zenei hozzáállás. És akkor indultam el a barokk obóázás útján, és utána jöttek sorra a felkérések az Orfeó zenekar Vashegyi Györggyel, a Szavária barokk Német Pállal, a Kapella Szavária Kalló Zsolttal, aztán később a Fesztivál zenekar barokk együttese. Onnantól kezdődik ez tulajdonképpen. Aha.

0: Nagy Csaba Zoltán, oboaművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgetünk.
1: Akkor tulajdonképpen ez a hangszer vitte el önt a barokkzene irányába, igen. És azt úgy meg is kedvelte?
2: Azért kezdtem el zen játszani, mert eleve kedveltem.
1: Eleve kedveltem. Hát melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
2: Hát igen, ezt arántotta.
1: De most akkor, hogyha már itt a barokkzenéről esett szó, meg a zenei stílusokról, akkor az köztudott, hogy ön zeneszerző is, igaz?
2: Nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő ez az elnevezés, de inkább így mondanám, hogy kántor vagyok, akinek a feladatai között van az is, hogy időnként saját maga gondoskodjon zenei anyagról, amit a kórusa énekel. Tulajdonképpen a gyakorlat vitt először erre, ugyanis a kórus repertoár az óriási, hatalmas. Igen, ám csak, hogyha különböző szűrőket beletesszük, akkor ez a hatalmas, óriási repertoár, hát nem azt mondom, hogy icire-picire zsugorodik össze, de nagyon kezd csökkenni. Mik ezek a szűrők? Például az, hogy nagyon sok kórusműben a szopránnak kétvonalas FG-ket kell énekelni, ami nem számít magasnak egy hivatásos együttes szoprányánál. Na de egy gyülekezeti kórus szoprányánál ez már olyan magasság, amit nem biztos, hogy ki tudnak énekelni. Tehát ha van egy olyan darab, ami jó lenne, de a szopránnak túl magas, akkor az eleve kiesik, mert azt nem tudjuk úgy megszólaltatni. Vagy olyan hanglépések vannak, sok kromatikus lépés, ilyen félhanglépés, amihez azért kell egy bizonyos énekesi gyakorlat. Akkor megint az van, hogy hiába nagyon jó, de olyan nehézségek vannak, ami a kórus számára nem nagyon megoldható. Vagy például nagyon jó, de 4 szólamú, és nekünk csak 3 szólam van. Most nekünk 4 szólamunk van most Nagyerdőn, de sok kórusnál 3 szólam van, hogy nagyon sokszor kaptam olyan felkérést, hogy írjak már olyan kórus darabot, ami 3 szólamú. Aztán van olyan is, hogy minden stimmel, csak teológiailag van benne olyan állítás, ami vagy a református egyház tanításával nem kapcsolható, igen, vagy én mondom azt, hogy bocsánat, de ez nekem egy húzós. Úgyhogy ezeket a szűrőket, ha beletesszük, akkor kezd ez az óriási repertoár lecsökkenni, és akkor kezdtem el foglalkozni, hogy na akkor jön egy ünnep, nézzük meg, milyen énekeket lehetne ide feldolgozni, és akkor elkezdtem írni ezeket.
1: Hát akkor jól hallottam, hogy nem csak ott a saját kórusuknak ír, hanem hogyha felkérik, akkor esetleg másoknak is, vagy mások is megkaphatják ezeket a kórusműveket, ugye?
2: Igen, igen, hát a saját kórusunknak kezdtem ezt írni, de utána a legfurcsább felkérésem az pont édesanyámtól jött, akkor ők makói lelkipásztorok voltak Makóújvároson, és anyukám egyszer hívott telefonon, és mondta, hogy fiam, az a helyzet, hogy nem tudom én, ilyen bácsi, olyan bácsi, szóval felsorolta, hogy az énekkarban kik lettek betegek, és kik jöttek vissza, és kiderült, hogy tenor, basszus és női szólam, ez a 3 szólam van, ami hát majdnem azt mondom, hogy példa nélküli a kórus repertoárban, mert a 3 szólam az úgy szokott lenni, hogy szoprán, alt és férfi szólam, itt meg női szólam, tenor, meg basszus. És hát addig gondolkodtam, amíg a végül tulajdonképpen egy nagyon régi technikához nyúltam vissza, amikor a tenorban van a cantus firmus, a dallam, és egy olyan énekfeldolgozást írtam, hogy az egyetlen női szólam és a basszus szólam köze öleli a tenort, akik pedig a dallamot énekelték. Nos, szóval ez is egy szűrő például, hogy most Juliska néni van, Pista bácsi nincs, és akkor a szólamok így alakulnak, tehát rengeteg mindentől függ ez. Na és hát amikor egyre több darabot kezdtem írni, akkor ennek azért kezdett híre menni, és az ismerős karnagyok kérdezték, hogy tudnék-e írni, vagy van-e olyan darabom, amit el tudnak énekelni.
1: Akkor azt mondja, hogy tehát azért van választék, tehát van egy szép egyházi repertoár, csak mindig a helyi adottságok szabnak határt ennek? Így van?
2: Pontosan így van. És a karnagy feladata az, hogy józanul tudjam mérlegelni. Ha szabad így mondani, nagyon örülök annak, majdnem azt mondom, nagyon büszke vagyok rá, de maradjuk, hogy nagyon örülök annak, hogy a kórusomat, de itt a Zeneművészeti Főiskolán a tanítványaimat, az együtteseket, amiket vezettem, soha nem vittem olyan csatába, amiből tudtam, hogy eleve vesztesen jönnek ki. Tehát olyan feladat elé nem állítottam őket, amit tudtam, hogy nem tudnak úgy megoldani, hogy annak a végeredménye jó lesz, és ez nem a színvonal feladása. Volt egy érdekes történet, amikor még 20 évvel ezelőtt volt egy énekkari találkozó, és megkaptam a közös anyagot, és fölhívtam a szervezőt, egy fiatal zeneakadémista szervezte, és az édesapjával beszéltem, már nem tudom, hogy kiről van szó, és mondtam, hogy az a problémám, hogy két vonalas G-t hosszú idő ideig kell tartani a szoprának, és mondom, ismerem a kórusokat, akik jönnek. Ezt nem fogják tudni megoldani. És akkor egy nagy lelki tanítás lenyomotta, illetve, hogy hát nem gondolom, hogy a színvonal és Isten dicsőítése is, hogy ez összefügg, és hiába mondom, hogy pont azért jeleztem, hogy ez nem fog menni, mert rosszul fog elsülni. Aztán végül tudomásom szerint nem lett a találkozóból semmi, de valóban az van, hogy olyan jó tapasztalni azt, hogy amikor énekeljük ezeket a darabokat, akkor ilyen ragyogó szemű, örömteli arcokat látok.
1: Mert el tudja énekelni.
2: Mert el tudja énekelni, és örömöt talál abban, amit énekel, és nem az van, hogy ja Istenem, ott a két ütem múlva lesz az, ami vagy sikerül, vagy nem. Mert tudja, hogy sikerülni fog. Igen.
1: Na és a szöveget is ön írja hozzá, vagy ez hogy van? Tehát mert mondta, hogy van, amit átír, de van, amit ön ír, és amit ön ír, ahhoz szöveget is ír.
2: Amit én írok, az általában Zsoltár szövegekre Értem. Van, és akkor innentől kezdve csak válogatom azt, hogy mit.
1: Beszéljünk az oktatásról. Itt vannak tanítványai, és csak itt vannak tanítványai a zeneművészeti karon. Kik járnak önhöz?
2: Itt a zeneművészeti karon tanítok, csak és kizárólag. Oboa főtárgyat tanítok.
1: Hány tanítványa van most?
2: Most 7, ami országos szinten egy nagy tanszaknak számít, mert az oboisták kicsit úgy vannak, mint a dinoszauruszok, kihalás szélére jutnak, úgyhogy ahhoz képest, hogy mondjuk amikor én voltam főiskolás, hogy akkor hányan voltunk.
1: Hát volt
2: igen, de a tanárképzőket is beleszámítva, tehát úgy 6 felsőoktatási intézmény van, ahol volt oboaszak. Azért mondom, mert tudtommal most már van olyan, ahol nincs oboaszak. Tehát úgy tudom, hogy a Zeneakadémia után itt van a legnépesebb tanszak.
1: De hát miért? Mi ennek az oka? Ennyire elhanyagolt terület ez a fafúvós?
2: Ez megint egy összetett kérdés, ugyanis egy furuját például, hogyha bemegy az ember a Sarki ABC-be, jó, ez most túlzást tudom, de pár ezer forintért lehet venni. Nem olyan drága. Egy tanuló oboa is, hát szerintem már olyan 1 millió forint körül van. Tehát az, hogy a családok vegyenek ilyen hangszert, már ez is elég megterhelő. Az, hogy az intézmény rendelkezzen olyan hangszerparkkal, ez is megterhelő az intézménynek, mert ugye nem csak oboisták vannak, hanem millió más hangszer, és mire ránk jön a sor, hogy na akkor kéne oboa, tehát ez nehéz kérdés. Aztán a másik dolog az, hogy mi ugye nád fúvósok vagyunk, egy náddal, dupla náddal ráadásul szólaltatjuk meg a hangszert, és ezt mindenki magának kell, hogy csinálja, készítse, legalábbis tanári szinten, és ez elég kacifántos dolog. A nád anyagot azt lehet kapni... Nem, hogy, de jó lenne. Nem, hanem vannak ilyen oboás üzletek, ilyen hangszerüzletek, és akkor ott lehet nádanyagot kapni, de azt el kell készíteni, és hogyha készen is veszi az ember, muszáj érteni hozzá, mert az változik. Egy élő anyagról van szó, egy nádról, aminek a rost összetétele az a fúvás során változik, és kell tudni, igen, pontosan, és akkor kell tudni azt, hogy ha látom, hogy dagad a tanítványom a fejem, mert már nehezen tudja fújni, meg az én fejem is időnként, ha saját magamnak csinálom, akkor tudni kell, hogy most az elén, a szélén, vagy a közepén, és ott is mennyit, tehát ez egy megkerülhetetlen dolog, és sok kollégát, aki oboaszakon végzett, tudom gyakorlatból, hogy ez is tart vissza, hogy hát ez elég húzós dolog, amikor nem tudom, 8-10 zeneiskolás gyereknek a náddáról gondoskodni. Alap és középfokon is egyre kevesebb oboista van, és hát ez begyűrűzik a felsőoktatásba is, nálunk is ez van.
1: Ez a terület milyen életpályamodellt kínál?
2: Tulajdonképpen 2 út van, vagy zenekari játékos lesz, vagy tanítani fog.
1: Vagyis is. Mennyire nehéz ma zenészként megélni a piacon?
2: Attól függ, hogy hol van az ember, de most, hogy próbálom itt a Winchesterbe lefutatni a dolgokat. A környezetemben, akik zenekarban játszanak, oboisták, nem nagyon tudok arról, hogy tanítanának. De tudom, hogy van ilyen.
1: Kevesen vannak, és ezért foglalkoztatva vannak. Jó ez az irány?
2: Igen, meg valóban halvány fogalma nincs, hogy egy zenekari oboista mennyit keres, de gondolom, hogy talán az is benne van, hogy jó, nem Rolls-Royce-szal járnak, de azért nem is biztos, hogy éhez. Azért nehéz, mert ugye a felsőoktatásban
1: nehéz,
2: igen, tehát nincs ismeretem arról, hogy milyen a fizetés.
1: Melyik területét szereti a legjobban a hivatásának? A tanítást, a művészi részét, vagy amikor ír kórusműveket? Mert azért most már ebbe is belejött rendesen.
2: Tulajdonképpen az a legszebb számomra az egészben, hogy ez mind a három együtt megy. Volt olyan, hogy napközben tanítottam itt a zeneművészeti karon, és 5 órára átmentem istentiszteletre a nagyerdei templomba. Nincs messze, egy 10 perc gyalog, és olyan jó érzés volt, hogy az egyik feladatkörből megyek a másikba, és önmagában ez egy felfrissítő dolog, hogy nem csak egy dolgot csinálok, hanem amit csinálhatok, az változatos. És itt a főiskolán belül is volt olyan, hogy vezettem együttest, és akkor egy kamarazene jellegű oktatás, az teljesen más, mint egy főtár jellegű oktatás. Volt, hogy előadásokat tartottam elsősorban a régi zenéről, az megint egy más jellegű dolog. Na és akkor ott van a templomi szolgálat, hogy ott is szerte ágazó, hogy van, amikor ugye orgonálok, van, amikor kórust vezetek, tehát nagyon sokszínű, amit csinálhatok.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Nagy Csaba Zoltán professzorral, oboa és kamarazeneművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Fafúvós nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanárával, a Nagyerdei Református Gyülekezet kántorával.
1: Milyen szerencsés a Nagyerdei Gyülekezet, hogy ilyen kántora van, hogy képzett hang, képzett zenész.
2: Hát erre most nem tudok.
1: Hát erre mondjon már valamit, hát nem mindenhol ilyen szerencsések, nem? Tehát pontosan ezért van a nyári kántorképző, meg mindenféle képzések, hogy egyébként egy ilyen minőségi dallamvilág, minőségi megszólaltatás legyen, ugye? És ez nem az egyetlen gyülekezet Debrecenben, ahol tényleg képzett kántor van. Ön hogy látja egyébként ezt a helyzetet? Valóban nagyon elkeserítő a helyzet, és tényleg mondhatom, hogy nagy szerencséje van azért itt néhány debreceni gyülekezetnek?
2: Kicsit az előző kérdésre is válaszolva, én vagyok szerencsés, hogy olyan főállású munkahelyjel rendelkezem, ahol valóban otthon, amikor elindulok, akkor hazajövök. Nagyon jó a légkör, szeretjük egymást. Valóban egy baráti, azt mondhatnám, hogy szinte testvéri kapcsolat van itt a zeneművészeti karon hallgatók és tanárok között. És akkor onnan pedig megyek a gyülekezetbe, ahol megint, igen, és ott is annyira jó megtapasztalni azt, hogy a lelkészeim segítjük egymás szolgálatát. És nem konkurenciát látunk egymásban, hanem valóban zenei dolgokban kikérik a véleményemet, figyelembe veszik azt, hogy mit mondok. Én számíthatok arra, hogy ők teljes mellszélességgel segítik az én munkámat, az én szolgálatomat, mert végül is ez mindannyiunk érdeke, hogy a szekér menjen.
1: De most közben így átgondoltam, amit mondott, hogy szeret idejönni, meg család, meg mindenhol. Hát ez azért van, mert én is elgondolkodtam a telefonban, amikor beszélgettük, hogy lehet valaki ilyen végtelenül kedves. Ön is egy kedves, joviális ember. Ugye hasonló van a hasonlót. Egy ilyen ember maga köré csak egy ilyen kedves légkört teremt. Hát ez nem így működik valahogy?
2: Hát örülök, hogyha ezt tapasztalta, és igyekszem, hogy ezen az úton menjek. Itt ennek az egyik legfőbb alapja szerintem az, hogy amikor az ember rájön, hogy ő is kegyelemből és a szeretetből él, Jézus Krisztus kegyelméből és szeretetéből, akkor ezt kell továbbadni.
1: Mikor és hogyan ismerkedett meg a feleségével?
2: Itt a főiskolán. Utolsó évesek voltunk, amikor rájöttük, hogy a kollegális kapcsolaton kívül más is összevon bennünket, és hát akkor, mivel
1: ő
2: magánénekes. És amikor éreztük azt, hogy egymás felé többet érzünk, akkor a jövendőbeli csalódások elkerülése véget oda mentünk ahhoz a valakihez, aki a leginkább tudta azt, hogy számunkra mi lesz a jó, és imádságban elkértük, hogy Urunk, Te jelensd ki nekünk, hogy egymásnak szántál-e bennünket.
1: És
2: kijelentette, igen. Egy hétig, ez egy hosszú történet, sok apró motivuma van. Én csak egyet mondanék el, ami követhető, hogy amikor ennek a folyamatnak a végére értünk, akkor én úgy álltam az Úristen elé, hogy Uram, az érzelmek dolgoznak és dúlnak bennem. Most ne a lelkembe add a választ, hogy mit akarsz, hanem tudom, hogy ez nem biztos, hogy minden esetben egy elfogadott módszer, de kérlek, hogy vezess abban, hogy kinyitom a Szentírást, és adj választ arra, hogy az, amit mi igennek éreztünk, az tőled van, vagy a mi érzelmünk az, ami játszik velünk.
1: Nagy volt a szerelem?
2: Nagy. És azt az ígét kaptam, hogy nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok az, aki szólt ti bennetek. Ennél konkrétabbat nem lehet az életben kapni. 43 éve volt, és azóta...
1: 3 gyerek, ugye?
2: Igen.
1: Mit csinálnak a gyerekek?
2: A legnagyobb lányom kint Genfben él, ő szintén zenész lett, furuján és kornetton játszik. A kisebbik lányom, ő levelező teológiát végezte el, és a fiam pedig biológia szakon végzett az egyetemen, és most végzi a doktori iskoláját. Épp most kaptuk az örömteli hírt, hogy egy neves szakmai folyóiratban megjelent az első szerzős cikke, ami a doktori folyamatban ott ugye nagyon lényeges dolog.
1: Mikor szokott így összejönni a család, hogy mindenki együtt van?
2: Elég ritkán, hogy a kilométerekbe leszólnak. Van ebben egy ad hoc jellegű dolog is, általában családi ünnepeken. Igen, ott sátorozunk.
1: Mire jut még ideje emellett, hogy zenét szerez, kántorként szolgál a nagyerdei gyülekezetben, oktat, mi mindent csinál még. Nem is soroltam fel mindent. Jut még ideje valami másra, ami egy kicsit kiragadja ebből, vagy nem is nagyon kívánkozik ki ebből a zenei közegből, vagy néha jó kiszakadni?
2: Hát az igazság, hogy számomra a munkám, a feladatom a hobbim is. Nem kívánok valami, nem, sőt, hát hadd mondjam
1: ezt, hogy... túrázni a hegyekben.
2: Az jó időnként, de mondom, hogy egyszer a nagybátyám, amikor 40 éves lettem, meghívott egy egyiptomi útra, születésnapi ajándékként. Ez 2 hetes volt körülbelül, és a harmadik napon már minden bajom volt, mert hol a hangszerem. Nem vagyok egy olyan kikapcsolódós típus, hogy na most akkor elengedem magam, és akkor nem érdekel. Nem, én abban élek, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik, aminek időnként van egy olyan problématikája is, hogy a feleségem mondta, hogy Csaba, le kéne nyílni a füvet, 504 szögöles telkünk van a házhoz.
1: Vannak életjük rajta?
2: Hát nem rossz ötlet, majd csinálok, és akkor lehet, hogy nagyon kedvel megyek ki. Az első fél óra az úgy el is megy, de hát azért ennyi fűnyírás azért az több idő.
1: Azért, ha majd feltalálja azt a fűnyírót, amin játszani is lehet, majd szóljon nekem, akkor készítek egy következő interjút.
2: Jó, rendben.
1: Szóval mennyi volt az a leghosszabb idő, amit a hangszere nélkül töltött? Most már meg kell, hogy kérdezzem.
2: Tulajdonképpen ez az egyiptomi út, ez a 2 hét.
1: Szerintem valahonnan szerzett ott is egy hangszert, valamit.
2: Nem, ott sajnos nem volt. Sőt, még ott a papír se volt nálam, tehát abszolút zene nélkül éltem.
1: Ha már egyébként így ír kórusműveket azért, hogy a mindenféle énekkar el tudja énekelni, soha nem érzett arra késztetést, hogy valami nagyobb volumenű, nagyobb lélegzetvételű dolgot írjon.
2: Konkrétan ez így nem merült föl bennem. Egyrészt azért, mert nem értek hozzá. Tehát azért mondjuk egy szimfonikus zenekari dolgot írni, ott azért például a részfúvós hangszereknek a jellegét, azt jobban kell ismerni annál, és én meg olyanra szeretek írni, amit tudom, hogy eljátszható. Ezzel együtt most 2 igen megtisztelő felkérés és érkezett az elmúlt pár évben. A részfúvós tanszék vezetője kért fel arra, hogy az elmúlt év országos főiskolai kürtversenyének a kötelező anyagát írjam meg, és ott egyeztettem a kollégával, amikor a darab bizonyos részletei elkészültek, hogy mondom, mennyire kürtszerű, mennyire játszható, mert a kórus feldolgozásaimhoz hangszereseknek is írok anyagot, és ott már ugye a kürt az szinte mindig szerepel, de amikor szólistaként jelenik meg, az egy teljesen más kategória. András mondta, hogy a kollégám, hogy nagyon klassz minden, a fekvés is, tehát a hallmagasság, csak legyek tekintettel arra, hogy a kürtösnek időnként levegőt is kell venni. Ez ugye onnan ered, hogy a darab címe Dávid király éneke, és ez onnan jön, ez a darab, hogy előtte írtam a 23. Zsoltárra egy bariton hangra, angol kürtre, csellóra és zongorára írt feldolgozást, és amikor a kollégámtól megkaptam ezt a felkérést, a másik darab az egy ilyen sófár motivum kezdődik, és a sófár meg a kürt az számomra nagyon hasonló kategória, és úgy jött, hogy mi lenne, hogyha ezt a 23. Zsoltárt írnám át kürtre meg zongorára. És hát izgalmas feladat volt az angol kürt és az ének szólamot a kürtre átírni, a csellót pedig egy szólamba a zongorába egyesíteni, és hát időnként így belecsúsztam abba, hogy túl hosszú frázist írtam a kürtre, de ezt pár szünettel megoldottuk, és hát a másik pedig az, hogy ebben az évben az országos klarnét főiskolai verseny kötelező anyagát is tőlem kérték, és ez is egy nagy szép feladat volt.
1: Szokott játszani zenekarban, és ha igen, akkor milyen zenekarokban fordul elő?
2: Igen, szoktam játszani. Barokk együttesekben játszok. Ahogy előbb mondtam is, régebben játszottam az Orfeó zenekarral elég sokszor, velük most már kevesebbet. A Szavária barokkal játszom, és hát mostanában a Fesztivál zenekar barokk együttesével.
1: Van-e valami, amire így szakmailag nagyon vágyna, ami még úgy kiteljesítené a szakmai pályafutását? Van ilyen?
2: Pál apostol mondja, hogy megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Ami nem egy igénytelenség, hanem annak az értékelése, ami történt az életemben. És hát ha elgondolom azt, hogy amikor annak innen, hogy Bagamérben a parókia udvarán ott játszogattam, ki gondolta volna, hogy egyszer főiskolai professzor leszek, ki gondolta volna azt, hogy a fesztiválzenekarban fogok oboázni. Tehát ezek számomra olyan fantasztikus dolgok, amiért nagyon hálás vagyok az Úristennek. Ez nem egy veszélytelen dolog egyébként, ez a gondolatmenet, hogy az ember keresi azt, hogy na, mi az, amit még szeretne elérni. Mert találkoztam olyan kollégákkal, akik ezerszer több hangversenyen játszottak, mint én. Fantasztikus helyekre mentek, sokkal többre, mint én. És ott volt bennünk az az elégedetlenség, hogy de hát még. És valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, ahogy a Szentírásban van. Ez nem tőlem van. Tehát ez ajándékba kapom az Úristentől, és ennek nagyon örülök, hogy nincs az a feszültség, hogy de jó lenne. Hát például, hogy egyet mondjak, föltették a kérdést, hogy hát nagyon klassz, hogy ilyen egyházi kórusokkal sok koncert van. Most például volt a kis templomban a harmadik szerzői esten, és a végén, ha jól számoltam, egy 120-130 tagú egyesített kar énekelt a végén, de hogy nem gondoltam arra, hogy esetleg hivatásos énekkarok, mondom, figyeljetek, nézzétek már meg a felvételen, a YouTube-on rajta van az összes. Nézzétek már, hogy hogy énekelnek ezek a kórustagok. Ragyog az arcuk. Van, a gyerekek is énekelnek, és más kollega mondta, hogy hát annyira fantasztikus volt látni a gyerekeket, hogy mosolyogva, ragyogó arccal. Kell ennél több? Nem kell.

kedves hallgatóink! Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Nagy Csaba Zoltán professzor, oboa és kamarazeneművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara fafúvós, nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára, a nagyerdei református gyülekezet kántora volt a vendégünk. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!

vállalkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az illegális migráció áramlását Európa felé. Lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen őket küldeni, működő táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül, mondta Magyar Péter miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Hangsúlyozta, részt vett egy találkozón egy úgynevezett migrációs munkacsoportban, ahol megfogalmaztak egy 19 tagállam által aláírt levelet, amit az Európai Bizottság elnökének, illetőleg az Európai Tanács elnökének is, és a Soros elnöknek is elküldenek. A levél többek között arról is szól, hogy a jelenlegi státuszkót át kell alakítani, mert ez nem jó, szögezte le a kormányfő. Meg kell szakítani ezt a bizniszt, amit az emberkereskedők folytatnak, tönkretéve Európát és veszélyeztetve sok ezer, sok tízezer ember életét, fogalmazott a miniszterelnök. A téma kapcsán hangsúlyozta, egészen egyértelmű a hangulatváltozás Brüsszelben, eközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést, méghozzá egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más jogi és politikai környezetben keletkezett. Elmondta azt is, több tagállami vezető jelezte, hogy valamilyen megoldást kell arra találni, hogy ezt a büntetést felfüggesszék. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem június 20-ától július 18-áig tart. A munkálatok változó menetrenddel hosszabb eljutási idővel járnak, a legfontosabb változás, hogy a nyírség intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak ebben az időszakban. Július 19-e után további beavatkozásokat terveznek, szintén ezen a vasútvonalon, erről folyamatosan adnak majd tájékoztatást. Arról is szólt, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell felkészülni június 20-ától több hónapon át. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban szombaton 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy Előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője elmondta, az országos tiszti főorvos is ajánlást tett közzé az egészségvédelme érdekében, emellett nem csak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell. Egy ilyen forró napon akár 70 fokra felmelegszik egy autó belső tere, már egy félig napos, félig árnyékos helyen is. Ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t. Több megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. 93 végzős diáktól vett búcsút a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pénteki ballagási ünnepségén. A tanévzáró istentiszteletet csütörtökön tartották a nagy templomban, az ottani persejpénzt jótékony célra ajánlották fel az Immanuel otthon javára. A nyári szünidő után a következő tanévet több új munkatársal és 155 elsős kisdiákkal kezdheti meg majd az iskola. Ember Sándor igazgató tájékoztatta rádiónkat.
2: Jóval több mint 200 jelentkezési lap érkezett be, ezért látszott az, hogy 5 osztályt bátran indíthatunk, meg is neveztük a pedagógusokat, és nem is pártoltak el tőlünk, jöttek az áprilisi beiratkozásra. Most ott tartunk, hogy szeptemberben 155 kisdiákkal kezdjük el az első évfolyamon a tanévet. Voltak, akik helyhiány miatt nem kerültek be az iskolába, de 6 párhuzamos osztályt indítani az talán most felelőtlenség lett volna. Ki kell emelnem az énekzene tagozatra való jelentkezést, ahol 30 éve nem volt ilyen jelentős túljelentkezés, mint most. Most ismét kellett meghallgatást tartani, és örömmel mondhatom, hogy olyan kisgyermekek kerültek be, akiknek jó hallása van, szép énekhangja van, tehát nagy reményekkel nézünk az énekzene tagozat munkája elé. Ebben a tanévben 93 végzős diáktól veszünk búcsút. Pedagógusok 3-an búcsúznak el az iskolától, és közülük olyan is van, aki 40 esztendőt töltött a falak között. Ebben az esztendőben több olyan kolléga érkezik, aki már a pályán van, tehát más intézményből igazoljuk át, de most is jön a saját egyetemünkről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről fiatal pályakezdő. Én azt gondolom, hogy nagyon egészséges szerkezete van most a nevelőtestületnek, mert a nagy országos átlaghoz képest nálunk feltűnően sok a fiatal, és ez jó, mert felvértezve a legkorszerűbb tudással és azzal a lendülettel, ami kell, hogy jellemez a fiatalságot, sokat hozzátesznek az egész éves nevelőoktató munkához.
1: Ma országszerte várják a múzeumok, kiállítóhelyek, kulturális intézmények a látogatókat a múzeumok éjszakájára. A népszerű rendezvény sorozat Debrecenben évek óta széles összefogással valósul meg. Az egyik állandó résztvevő a Debreceni Református Kollégium múzeuma, ahol a tapasztalatok szerint legtöbben a fő látványosságokra, például a nagykönyvtárra kíváncsiak. De számos erre az estére szóló programmal is készülnek az érdeklődőknek, például kamarakiállításokkal emlékeznek Fazekas Mihály költő születésének 260. vagy a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Részletek Csorba Dávidtól, a Debreceni Református Kollégium múzeumának szakigazgatójától.
3: Azt látjuk, hogy bármilyen programot is kínálunk fel, azért az emberek szeretnék megnézni a gyönyörű nagy könyvtárat, az ezüst kincseinket, az iskola történeti kiállítást és így tovább. Természetesen tartunk állatvezetéseket, huzam pedagógusaink által kidolgozott többféle kalandjátékunk van, kollégiumi társas játékok vannak, lesz irodalmi kávéház, jönnek középkori íjászok, kardozók, a bagolyvárunk, amit a könyvtárosaink szoktak rendezni, a kézmes programok, illetve minden évben több jubileum is van, többhez tudunk kötődni. Egyrészt januárban ünnepeltük Fazekas Mihály 18. századi költő, katona, botanikus, matematikus születésének az évfordulóját, úgyhogy őhozzá kötődve egy tűzzománc kamara kiállítást készítünk. Aztán márciusban II. Rákóczi Ferenc vezérlőfejedelemnek a születésnapját ünnepelhettük, őhozzá kötődve Kéz Barnabás történész tart vezetést, amit jártolmácsolással kísérünk. Van Gályar a évforduló is, 350 évvel ezelőtt szabadították meg a protestáns lelkészeket, tanárokat, nekik is szó egy kis kamara kiállítás. A kis templom 300 éves évfordulója van, úgyhogy egy elég nagy kiállítás a kis templom építészet történetét, illetve klenódiumait, kincseit tárja a látogató elé, illetve augusztusban a Mohácsi csatának az 500. évfordulóját ünnepeljük, vagy emlékezünk rá, lesz egy kis kamara kiállítás és ehhez kapcsolódó vezetés. És ebben az évben a téma gasztronómia. Mi régi időknek az ételeit mutatnánk be. A levéltárban várunk látogatókat, akik szeretnék meg betekintést nyerni, hogy milyen volt a 100-150-200 évvel ezelőtti kollégiumi diákoknak az élete, étele. Végül az egész estét szokott módon a kántus koncertje zárja a nagy könyvtár galériájáról.
1: A levéltár mellett külső helyszínként megnyitja kapuit a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma is, ahol megtekinthető lesz az ásványtár, és lesznek programok a Szabó Magda Emlékházban is, a múzeumok éjszakáján. A Debreceni Református Nagy Templom nemzeti emlékhelyként, történelmi műemlékként ugyancsak részese a múzeumok éjszakája a Cívisvárosi rendezvény sorozatának. Be lehet járni az egész templomot, a padlásteret és a tornyokat, meg lehet nézni az 1848-49-es relikviákat, de több koncerttel is várják a látogatókat, és az országos tematika szerint a gasztronómia is szerepet kap az est során. Olá Istvánt, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség elnök lelkipásztorát hallják.
4: Már délután 4 órától elkezdődnek a programok. Először egy kiállítás megnyitó lesz a Nagytemplom Calvin galériájában, a Tiszta Forrás hímzőkör kiállítása. Aztán délután 5 órakor ízek, imák, történetek az úrasztalánál. Ez egy képes, videós előadás. Ez össze az egyik kiemelt programja a múzeumok éjszakájának. 6 órától pedig várunk mindenkit a templom mögé, az emlékkertben, ahol lelkipásztorok fognak sütni. Karakteres templomburger, lelkészeink asztalára, ez a programnak a címe. Aztán lesznek zenés alkalmak is, este 7 órától a zene ízei, ugye megyünk tovább a gasztronómiával, fűszerek a mesékben és a hátra.

0: orgonát megszólaltatja. Ez egy nagyon klassz, különleges koncertélmény lesz, úgyhogy várunk mindenkit.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: Attila pihenőt

0: parancsol a seregnek, s bejárja a vezérekkel a síkot. Órák hosszat nyargalnak fel alá. Megállnak. Mikor visszatérnek, Attila megjelöl egy halmot a maga sátorának. A táborverők tudják a többit. Tudják, hol verjék a főurak sátorát, a testőrség sátorát, s hogy melyik nép merre telepedjen. Nagy karajt lovagolnak, s annak a vonalába állítják a szekereket. Napokig és hetekig tart, míg a szana szétszállingózó népek oda gyülekeznek. A városka üres, mint az apró városok mind, amerre vonulunk. Csak egy-egy ebb csahint ránk félőn az elhagyott utcákon. Attila azt a várost jelöli a szekérkör sarkának. A vasas szekereket két körbe vontatják. A főtábor. Oda térünk vissza, ha a római hadsereg megérkezik. A szekeres hadak gyűjtsenek takarmányt és lisztet, szarvasmarhát, juhot, zsírt, szalonnát, főzeléket. A patakra zsilipeket ácsoljanak a szekercések, sok lónak sok víz kell. Az elhelyezkedés közben napokig tanácskoztak a vezérek, hogy Párizs városát támadjuk-e meg előbb, vagy Orleánt. Közben követek eredtek Szangibán Alán királyhoz, hogy Attilához szólítsák. Meg is ígérte, hogy Orleánnál csatlakozik hozzánk. De ki tudná miért, később mégiscsak Éciuszhoz pártolt. És indultunk Orleánnak. Már akkor tudtuk, hogy Éciusz Galliában van, és hogy útközben ő is szedett fel népeket. A hada nagy. Egy napon újságolták, hogy a büszke római vezér maga ment el a vizigótokhoz, hogy ne Attilához csatlakozzanak, hanem ő hozzá. 5 heti idő ez, mondotta Attila. S fölállította Orleán körül a faltörőkosokat, a kővető katapultákat és a vasas gerendákat lövő ballisztákat. A vár olyan erős, aminőt nem láttam soha. Ahányszor mozgás mutatkozik a falakon, a hunok nyilai felhőként szállnak föl. A válasz felhő igen csekély. De hát a falak. Felállítjuk a gémes kútforma gépparittyákat. Mázsás kövek repülnek át a falakon, s dörögve hullanak bent alá. A gerendákra csigázott faltörő kosok is megkezdik a munkálkodást. 100-200 ember vonja visszafelé köteleken a vasakkal fejelt nehéz fatörzseket. Kürt rikkantásra egyszerre eresztik el, s a hosszú, vastag fatörzsek akkorát duhannak a falon, hogy a föld is reng belé. A harci zaj csak este csillapul le. Az éjjeli csöndben kihallatszik a város mélyéből a zsoltárének. A férfi hangok csak a falak közelében hallatszanak, távolabb csak a női hangok. Ezernyi ezer nő énekel, hátbizsergető fenséggel a csillagos éjszakában. Kelj föl, Uramisten, emelt föl kezedet. Tereád van hagyva a szegény, te légy segítője az árváknak, hogy ne kegyetlenkedjék többé a földből való ember. Az ostrom hajnalban ismét megmorajlik, dörög a kő, duhog a fal, tüzes kócsomók repülnek a nyilakon a várba egyszerre ezer felől. A várból pedig parittyák kövesi vít közénk, s rézzel hegyezett nyilak brummognak. Egy-egy koppanás valakinek a bőrpajzsa nyilat fogott. És a magasban, a füstölgő város felett 100 000 holló kavarog. Jönnek közben a hírek. A bretonok egyesültek Éciusz táborával. A fekete csoda egye meg őket, mondta a gazdám. A burgund menekültek, a száli frankokkal csatlakoztak, Meroveusz vezérli őket, a rómaiak hadát növelik. A fekete csuda egye meg őket! Velük a létteutónok, a létbatávok, a manszisvábok, a renni frankok, a poatyéi szarmaták, a tájfalok, mind-mind a római sasok alá. A fekete csuda! Végre jött a hír. A vizigótok királyát Éciusz megnyerte segítségül. Attila azon a napon komor arccal lépett ki a sátorból. beizent a várba, hogy hódoljanak, mert ha nem, erdőt vitet a falak köré, s tűznek tengerébe folytja bele a várost. Nem marad élten a csecsemőse. A városbelieknek a püspökük volt mindenük. Polgármester, generális és egyházfő egy szemében. Háromtagú küldöttség vonult ki másnap délben a kapun, ajándékokkal és levéllel. Mi van ebben a levélben? Kérdezte dühösen Attila. Alázatos föltételek. Rebegte a követ. Semmi föltétel. Csapja vissza Attila, s a levelet a követ lába elé dobja. Nem levelezni jöttem én ide, hanem hódítani. Ha meg nem nyitjátok a város kapuit, megnyitja a tűz. Már akkor ezernyi szekérrel állt az ölfa a város alatt. Attila türelmetlenségének más oka is volt. Közeledtek a római hadak. Irdatlan sokaság. Attila kémei mérföldről mérföldre hírelték a jövetelüket. Csak az orleániak nem tudták. Uram, könyörgött érden a három követ, csak három napot engedj, míg az emberek útra készülnek. Elhagyjuk akkor a várost, vagy ha a szavad biztosít, hogy a népeit közé fogadsz, a lábadhoz rakjuk a kincseinket. Holnap reggelig várok, felelte Attila. Június 14-e volt másnap. A vár kapui megnyílottak, s a püspök küldöttei bársony vánkoson hozták Attila elé a város kulcsait. A véreteket nem kívánom, mondta Attila, de a hadnak élelem kell. S 3000 üres szekeret eresztett a városba. Az utcákon csak hamar megkezdődött a rablás. Mi Attila környezetében egy dombról néztük, mint vonulnak be a szekeres hun csapatok. A háztetők megteltek emberekkel. A lakosság oda vonult föl, hogy ne lássa, mint fosztják ki a várost. Persze a vadak oda is föltörtek, különösen ahol kincseket szimatoltak a lakás szépségében. És hát sürgősen intézték el a kérdéseket. De íme déltájban futó gepidák érkeznek véresen. Jelentik, hogy a római had előcsapatai szétverték a mi szélső csapatunkat. Attila visszavonulót fúvott a városban, s alánokat küld fedezetül a kapuk elé. A város tornyairól azonban messze lehetett látni. A lakosság bizonyára látta nyugat felé a nagy porfellegeket, s bennük a római légiók előcsillogó sasait. Már akkor mindenfelé riogtak a kürtök. Vissza! Vissza! De a háztetőkön is megmozdult a nép. A szabadulás örömének dühével szórták az utcán nyüzsgő ellenségre a követ és gerendákat. A foglyok is letépik a kötelüket, szíjukat, bilincseiket, s ki mit foghat. De künn a város körül is nagy a kavarodás. A seregek rend és parancs nélkül csapnak össze a római haddal. A Loár vizében emberek és lovak veckelődnek a véres hullámokon, s ezernyi kürt rikoltoz. Vissza! Vissza! Hát harcol, aki már rádühödött, de a haddereka oda sem ügyel. Már tegnap megkezdték a vonulást vissza a katalauni síkságra. A csata csupán csak a vár körül viharzik, míg a hunok a zsákmányt eltakarítják. Azután odaengedik a lépeszedett kast a rómaiaknak. Negyvenkettedik fejezet. A visszatérés a katalauni mezőre persze napokig tart. Por, piszok, lógónyelvű ebek, legyek felhőnyi sokasága csapatokon, lovakon. Csengés, bongás, fegyverzörgés, robogás, szekerek nyikorgása. Kiáltozás, kürtölés és utálat lépten nyomon. A had minden kerítetlen várost kifoszt, és minden vetést legázol. Egy élő fűszál nem marad mögöttünk. Egy városnak mégis be van zárva a kapuja. Troának. A had eleje megáll. Mi a csuda ez a vaspántos nagy fakapu? A sokaság tóba folyik össze. Attila parancsát várják, hogy tovább menjenek-e, vagy hogy nekiállítsák a kapunak a faltörőkost. Belülről zsoltár ének. A kapu tetején megjelenik a város püspöke. Aranyvirágokkal díszített fehér selyem kazula van rajta, a fején püspöki süveg, a kezében ezüst feszület. Kiért közületek latinul? Kiáltják le a papok. Találkozik olyan. Van a mi táborunkban a világ minden népéből, még kínai is, mongol is, szerecsen is, hát itáliai hogyne volna. A püspök azt izeni Attilának, hogy beszélni óhajt vele. Ismerjük már az ilyen jeleneteket. A püspök kijön a kapun a templomi díszben, vezeti a papságot meg a város előkelő polgárait, s könyörög Attilának, vagy hát a vezérnek, mint valami istennek. Attila, vagy hát a vezér mindenkor azt feleli, hogy nem bántja a várost, ha illőn meghódol. Ami élelem van a falakon belül, kiadja. Szénát, szalmát, zabot is, s a kellő biztosítékot, hogy híve marad a hun népnek. Mi az a kellő biztosíték? A város három előkelő polgárának családostul való átköltözése Attila székhelyére. A püspök visszatér, a kapukat bezárják. A lakosság tanácskozik, imádkozik, siránkozik. Nem akad az előkelők között egy család se, amelyik elfogadja, hogy túszul éljen az oroszlán barlangban. Kitűzik a vörös zászlót, s védik a várost, ameddig lehet. Nem sokáig lehet. A hunok betörnek. Mindenki a templomba vonul. A gazdag családok odaviszik az oltárra minden aranyukat, ezüstjüket, s az égre néznek. Könyörülj rajtunk, Istenem! Az ég pedig nem felel. Mi a földi élet az ember életében? Azt gondoljuk minden. Pedig bizonyára csak egy kis fogságbüntetés, egy kis tanulmányút, rövid kiutazás az örökké valóság országából, s boldog visszatérés. Troánál azonban másképp történt. A püspök kivonult a klérusával, valami 30 pappal, polgármesterrel, bíróval, tanácsosokkal és egyéb méltóságokkal. Attila éppen ott vonult el, hát ő lovagolt a kapuhoz. Mikor a zsoltár éneklést abbahagyták, az öreg csak állva maradt. Fölemelte a fejét, némán bámult Attilára. Egyszerre, mint valami rémségre, rákiált latinul. Ki vagy te, aki trónokat döntesz le, országokat dúlsz el, népeket igázol? Honnan van ez a hatalmad? Ki bízta rád, hogy a világot fölforgassad? Ki vagy? A lélegzet is elállott bennünk. És még inkább eldöbbenek, mikor hallom, hogy Attila latinul felel. A mellére csap és felel, mintha kürt szólalna meg. Ego sum Attila, flagellum Dei. Attila vagyok, Isten ostora. Csak akkor hallottam, hogy Attila ért latinul is. Noha így van, feleli síró szemmel az öreg püspök, ha téged az Isten küldött, akkor nem tehetek ellened semmit. Jer és végezd el rajtunk is a munkádat. A kapu kinyílt. A fehér szakállú ag megfogta Attila lovának a kantárszárát, és vezette könnyes szemmel be a kapun. Látszott Attilán, hogy meghatja az öreg úr fenséges naívsága. Egy szót mondott Kamocsának, s belovagolt a kapuna kíséretével. Kamocsa a kapu mellett maradt. Néhány zoltánt állított maga mellé, az utánuk özöllő hadnak egyre kiáltozták. Ne bántsátok a polgárokat, a király rendelte! Mikor a város piacára értünk, Attila lovat adatott az öreg püspöknek. Te szent ember vagy, mondta neki. Szerencse van azokkal, akikkel te élsz. Velem kell töltened néhány napot. A várost megkímélem, de rendeld meg a papoknak, hogy ami gabona és liszt van a városban, rakassák szekerekre és adják ki a hunoknak. A takarmányfélét is. S haladtunk tovább. A had rendben vonult át a városon. Nem hallatszott egyéb, csak a lovak kopogása, fegyverek zörgése. A bennlakó népből csak tél túl látszott egy-egy akférfi. A házak némák voltak. A lakosság bizonyosan elbújt mindenfelé a pincékbe, padlásokra. Az oltánok a főutcán állottak, nehogy a király tilalmát valaki felejtse. Mikor kiérünk a város keleti kapuján, látjuk, hogy a városi nép egy része lovon, szekereken, gyalog menekül az északi erdőség felé. Az asszonyok hátán gyermekek, s a nagyobb gyermekeken batyuk, kosarak. Erdőkbe, nádasokba igyekeznek, mint mindenhol. S leginkább a leány népet rejtegetik. Ahogy átmegyünk a hídon, hát ott bukdácsol a mezőn egy elmaradt rongyos asszony is. A két kezén két gyermek. A hátán lepedőben egy csecsemő. Mellette fut még öt mezitlábas kisleány, és két serdülő szép szőke leány. Mindenik cipel valamit, rongy, hitvány semmiségeket, még a meszelőt is. A nagy, lihegő sietésben hol az asszony bukik el, hol valamelyik gyermek, és sírnak, rínak valamennyien.
1: Jaj, anyám! Jaj, édes kicsim!
0: S hogy vissza-vissza pillant, látja, nincs menekvés. Megáll a patakparton. Könnyes arcán sápadt rémület. S néz, mint az őrült. Attila megállítja a lovát, és szól Urkonnak, hogy az asszonyt vezessék eléje. Urkonnal oda sietett a püspök is, és bíztatja, hogy ne féljen. Az asszony a gyermekeit vonszolva térdel Attila elé, és nem tud szólni, csak a reszkető két kezével, omló könnyeivel könyörög. Mind a te gyermeked ez? Kérdezi Attila.
1: Mind, uram,
0: sírja az asszony.
1: Özvegy vagyok. Ha megöltök, 10 árván maradt kenyértelen.
0: A püspök tolmácsolta a beszédüket. Attila intett a kincstartójának, Upornak. Mondott is neki valamit. Upor erszényt vont elő a tarsajából, s pénzt olvasott belé, aranyakat. Lehetett 300. Térj vissza békében a városba, mondotta Attila az asszonynak. S nesze ez a pénz, neveld föl rajta a gyermekeidet. Oda rendelte az asszony mellé botártestőrt, hogy kísérje vissza a városba. Már Orleán alatt láttam, hogy a hadban sok a beteg. Sápadtan, kékfoltos szemmel támolygott némelyik. Leült és vért hányt. Aztán egyszer csak halott jobbra, halott balra, hult az ember, mint a legyek ősszel. A sereg szaga már különben is irtóztató. Eleinte a forróságot okoltam, hogy azért, de haltak borús napokon is. Egyszer csak hallom, hogy Eudoxius orvos pestisnek mondja a sok megbetegülést. Mikorra visszafordultunk, már az út mellékén halottak hevertek. Itt egy neúr, amott egy herul, sváb, markoman, össze-vissza minden nemzetből, ki hason, ki oldalt, ki hanyatt. Aki egyszer eldőlt, ott hagyták az útfélen. Ha értékes a fegyvere, elveszik tőle. Bocskorát, ha jó, levonják. Köntöse, ha jó, kifordítják belőle. Mindenét elszedik. Őt magát ott hagyják. Attila olyan komorrá vált, hogy félelem volt ránézni. Egy délután, ahogy csege mellett lovagolok, előttünk tántorodik el egy bőrdolmányos turciling. Az ember tarajos részsisakot visel. Bizonyára Orleán alatt ragadta el valamelyik római tisztnek a fejéről, vagy hogy fejestül vette le. A sisak a szemünkbe ötlött már előbb is. Hogy az az ember eldőlt, a sisak legurult a fejéről. Csege leugrott a lóról és fölkapta. A maga fejére tette. Érigyeltem érte. A sisak taraján gránátkövek piroslottak, s föltolható arcrostéja volt. Megért 2 aranyat békeidőben is.
1: De hány aranyat ér háborúban? Csak a résztarajt kell beborítani egy darab posztóval vagy bőrrel, és egy vagy két toll kell reá, akkor aztán a hunok tudják, hogy a sisak viselője közülük való. Másnap Csege fejfájásról panaszkodott. Harmadnap elerett az orra vére.
2: Végem, mondta sápadtan.
1: Ötödnapra daganatok támadtak a hóna alatt meg a torkán. Este már készen volt a halálra. Vizet kért tőle. A táborban már mindenki aludt. Elmentem vízért, s innia adtam.
2: Köszönöm,
1: pihegett. Otthon van egy kis értékem, néhány rend ruhám és egy könyvem. Neked hagyom. S a kezét nyújtotta. Megigazítottam a fákját, hogy az arcába lássak, s hozzáhajoltam.
2: Csege,
1: mondottam reszketve. Nem izensz-e emőkének semmit? Még abban a gyászos órában is emőke volt az eszemben. A más világra menő embert a halál kapujában ragadtam meg. Rám nézett, és bágyadtan felelte.
2: Nem.
1: De hát miért nem izensz?
2: Minek?
1: Csege, mondottam a karját megszorítva. Ne menj hazugsággal a más világra. Mondd meg nekem, hogy amit emőkéről fecsegtél, hazugság volt. Te nem beszéltél vele soha. Nekem az nem kerülte volna el a figyelmemet. Mondd meg igaz lelkedre, hogy hazudtál. És a szemébe néztem. Nem felelt. A szeme már akkor üvegesedett. Homlokát verejték lepte el. Ujjai görcsösen horgolódtak a fűbe. Egyre nehezebben lélegzett. Még egyszer rám nyitotta a szemét, a tekintete kérdő és csodálkozó volt. De nem szólt többé semmit, csak úgy maradt. Reám fagyó halotti nézésben.
0: Negyvenharmadik fejezet. Attila sátora nyugatnak állott, hát a többi is arra fordította a sátorát. De lám Écius nem oda vezette a hadát, ahová vártuk, hanem lejjebb, keletnek nyomakodott. A vezlepatak, amely a táborunknak mögötte folyt, egyszer csak azt látom, előttünk van. Csát is morgadozik.
3: Mi az Isten fekete csodája?
0: Attila az Ob folyónál hagyta Ardarikot, hogy a gyülekező hadakat fedezze, s hogy a római had fölvonulása Elibénk történjék, legyen szemben a reggeli nappal az ellenség. A magyarázat aztán az első római lovasok megjelenésével egy időben érkezett. Écius megrohanta a gepidákat, s áttörte a vonalukat kelet felé. 15 000 emberünk veszett el abban az ütközetben. A megmaradt gepidákat beküldötte Attila Katalaunum falai közé, védjék, ha rákerül a sor. Akkor, hogy arra kellett fordulnunk, amerre addig háttal állottunk, eszembe ötlött nekem egy halom a mezőn jó távolocskán tőlünk. Az a halom a két hat között. Mikorra én erre gondoltam, már a mi seregünk 4 csapatja vágtatott arra. De a római hadból is egy sebesen száguldó nagy lovas csapat. Látszott, nagyobb a miénknél. Nagy roppanással csaptak össze. A mieinket visszanyomták.
1: Rossz jel, morogta mellettem Bialtátos.
0: Miért volna rossz jel? Fordultam rá kedvetlenül. Ha mi előbb lódulunk és nagyobb lovassággal, a miénk a domb.
1: Éppen ez a rossz jel, csapott el a fülem mellett a Táltos.
0: Mi?
1: Hogy nem lódultunk előbb, és nem nagyobb lovassággal.
0: A Táltosok csúnyán megváltoztak, mióta velünk járnak. A pestistől való félelem volt-e az oka, vagy hogy mindig imádkoztak, nem tudom, de mind elkomorodott. Fekete ruhájukban olyanok voltak, mintha a halál szolgái volnának.
1: Attól tartok, szóltam bosszúsan,
0: hogy ti babonás papok hangosabban számoljátok a rossz jeleket, hogy sem kellene. Bocsáss meg, nem okosság.
3: Mi a babona? Fufnyázott vállat vonva. Te keresztény vagy, neked babona a mi hitünk. Mi hunvallásúak vagyunk, nekünk babona a ti hitetek.
0: S hogy így három ujjával gesztikulálva beszélt, olyan volt nekem, mintha a szent háromságot gúnyolná. Én is megbosszankodtam.
3: Az Isten egy. Hunisten nincsen, latinisten sincsen, görögisten sincsen. Az Isten, Isten. Közös atya és ura minden népnek. Nem harcol dombokért se velünk, se ellenünk.
0: Tudatlan rab, nem disputálok veled.
3: Mert tartasz tőlem.
0: Tőled?
3: A szavaimtól, az igazságtól.
1: Sötéten nézett poros szemöldöke alól.
0: A gazdám szekerén állottunk, a sátorunk oldalában.
1: És ha én bebizonyítom neked, mondta halkan, hogy a hunok istene nem egy a rómaiakéval.
0: Azt ugyan meg nem bizonyítod.
1: Nem bizonyítom-e avval, hogy megmondom előre, ami történik.
0: Az csak koholás.
1: De ha bebizonyosodik...
0: A fejemet neked ajándékozom.
1: Köszönöm.
0: Értéktelen ajándékokat nem fogadok el.
3: Nekem nem értéktelen.
1: Biztosíts, hogy nem mondod el, amit közlök.
0: Itt a kezem. De ha nem teljesedik?
1: Raboddá tehetsz. Megkeresztelhetsz, eladhatsz. Mindent tehetsz velem.
0: Hallgatlak.
1: Hát tudd meg, hogy a jelek ma mit mutatnak. Attila elveszti a csatát. Ezt olyan meggyőződéssel mondta, hogy a szava végig borzongatott.
2: Lehetetlen.
1: Döbbentem el.
0: A népet igaz, hogy dögvész tizedeli, de még mindig leírhatatlan sokaság.
1: Attila soha se vesztett még csatát, és hát az Isten kardjáról megfeledkezel?
0: Leült a szekér kerekére, és a markába csavarta deres sárga szakállát.
1: Komoran bámult maga elé.
0: Negyvennegyedik fejezet. Az urak napestig ott állongtak Attila sátora tornyán, szemlélték a római sereg letáborozását. Én csak a mi sátorunkról nézelődtem a nagy hőségben. A síkon messze el lehetett látni, s hallgattam az öreg vitézek megfigyeléseit.
3: Ni, mondott az egyik, középre az alánokat állítja a római.
0: S valóban látszott a seregek elhelyezkedésén, hogy azt a mozgó nádast középre illeszti Écius.
3: Zangibánnak a hada az.
0: Talán gyanakszik arra az ingadozó emberre, azért hagyja középen? Vagy talán a hosszú dárdának a derékhad védelmében lesz dolga? Ki tudja.
1: S csak ugyan dereka-e? Hol a közép az ilyen rengeteg ember sokaságban?
3: Ni, mondott a másik. A burgundok is ott vannak. A frankok is.
0: De mi a macskát akar a római balról?
1: Mert a csillogó római sisakok valóban balról helyezkedtek el. Eléjük odahúzták a nyíllövő gépeket meg a kővetőket. A jó szeműek látták.
3: Be akarja keríteni Attilát, röhögött egy széles vállú testőr.
0: Rám pillantott, s meglátta a fejemen csegének a sisakját. Vígan kiáltott rám.
3: Nini, talán te is harcolsz.
0: Nem is főzök.
3: Az urad oldalán?
0: Nem is te melletted?
3: Jártál már hadban?
0: Ilyenben te se?
3: Ha nekem adod a sisakot, megtanítalak valamire.
0: Mire?
3: Hogyan kerülhetsz ki élve a csatából?
0: Ha a sisakomat neked adom, akkor nem kerülök ki élve.
3: Hát csak tartsd meg magadnak a tanácsodat, én is megtartom magamnak a sisakomat.
0: Nevettek. A testőr hozzágyeszölte hátát a sátoroszlophoz, mint a disznó.
3: Nagy róka ez a görög,
1: mondotta az egyik. Ezt nem ugratod zsákba.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigén.
7: A bogyós gyümölcskertész.
8: Szent Péteresen.
9: Főr Elézer.
7: Házasságon innen.
9: Katalin.
7: A gyerek.
10: A gólya kalifa.
9: Rosti fiú esete. Pacsirta.
7: Pilátus testament.
8: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.
12: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában. Minden szombaton délután 1 órától.
5: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot vár a magyar kormány a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében az osztrák féltől, jelentette ki a miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Magyar Péter a vizsgálatokról azt mondta, el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük. Hozzátette, alapvetően az a szabály, hogy ha valaki szennyező anyagot hozott egy másik országba, akkor azt vissza kell vinni. Ha nem tudunk gyorsan megállapodni az osztrák féllel, akkor ezt Magyarországon le kell egy veszélyes hulladék tárolóba rakni, utána onnan ki kell venni, ami óriási költség. Úgyhogy ha én lennék a károkozó, akkor nem akarnék kétszer-háromszor fizetni, de minden esetre a magyar állam lépni fog, fogalmazott Magyar Péter. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Közölték az államfő Facebook oldalán. Az országgyűlés június 15-én elfogadta az alaptörvény 16. módosítását. A köztársasági elnök az alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja. A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Olvasható a közleményben. Az alaptörvény módosítás keretében az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indoklása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, olvasható a közleményben. Új mentőegység állt szolgálatba Miskolcon, ahol az Országos Mentőszolgálat első vidéki gyorsbeavatkozású egyszemélyes egysége kezdte meg működését, közölte a vármegyeszékhely sajtóosztálya. Az új szolgálat a Diósgyőri Bagolyvár bázisáról látja el feladatait, ahol az önkormányzati rendészek és a polgárőrök mellett mostantól mentőszolgálati szakemberek is szolgálatot teljesítenek. A gyors beavatkozású egységet képzett mentőtechnikusok és mentőápolók alkotják, akik riasztás esetén azonnal elindulnak a helyszínre. Működésüknek köszönhetően az Újgyőri főtér térségétől egészen Bükkszentkeresztig gyorsabban érkezhet segítség a bajba jutottakhoz. A részleget elsősorban azokban az időszakokban riasztják, amikor a forgalmi viszonyok miatt a mentőautók kiérkezése hosszabb időt venne igénybe. A szakemberek ilyenkor megkezdik az életmentő ellátást és stabilizálják a betegek állapotát a mentőegység megérkezéséig. A fejlesztés tovább erősíti Miskolc és térsége sürgősségi ellátását, hozzájárulva ahhoz, hogy baj esetén minél gyorsabban érkezzen szakszerű segítség a rászorulókhoz, olvasható a Városháza közleményében. Tárlatvezetések, hagyományőrző bemutatók, gyermekműsorok és gasztronómiai programok is várják a látogatókat az idei múzeumok éjszakáján Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci Herman Otto Múzeum 6 helyszínen rendez programokat, a főépületben többek között interaktív meseolvasással, bábos mesejátékokkal, kurátori tárlatvezetéssel és zenés előadással készülnek a szervezők. A Miskolci Galéria Rákóczi házában közösségi alkotófoglalkozást, kreatív workshopokat és koncertet is szerveznek, míg a Thália házban tartják a 26. Légy ott kiállítás megnyitóját, a régészeti látványraktárban kézműveskedésen, felnőtteknek szóló tárlatvezetésen és társas játékokon vehetnek részt a látogatók, de lesz régész homokozó, valamint gyerekeknek szóló régész képző is. A Herman Otto emlékházban családi pikniken, kvízen, kerti játékokon és Szent János bogárlesen vehetnek részt a vendégek, de megismerhetik Herman Ottóné Borosnai Kamilla receptjeit is. Időszaki kiállítás nyílik Sárospatakon a Tiszán inneni református egyházkerület tudományos gyűjteményei nagykönyvtárában, az intézmény 20 éve Oroszországból visszaszármazott könyveiből. A kiállítás mellett a látogatók korongozáson a 17. és 18. század kertjeiből ismert fűszerekről szóló előadáson, valamint papírmasi ékszerek készítésén és tárlatvezetéseken is részt vehetnek.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy záporzivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
2: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Petrányi Szőr Anna vagyok, és mellettem
3: Csókai
2: András. Ma négy esztendeje, hogy megalapítottuk a Krisztusár Tudomány megváltója elnevezésű szabad egyetemünket. Hűséges tanúságtevőnk itt van velünk, Muhari Pap Sándor Balázs, képzőművész, szeretettel köszöntünk. És minden egyes előadásunkat úgy kezdtük, hogy volt előzmény Kopp Mária, Istenhit és Orvostudomány speciál kollégiuma. Ennek apropóján van itt velünk dr. Dombrádi Krisztián, Végeken egészséglélektani alapítvány egyik munkatársa.
4: Üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kommunikációkutató és mesterséges intelligencia kutató. Azért hagyd mondjam el, hogy grafikus művész is, hiszen éppen most Debrecenben Horkai Istvánnal együtt közös kiállításatok tekinthető meg a Méliusz Juhász Péter könyvtárban. Azzal kezdtem, hogy Kopp Mária szellemét megidéztük, a professzornő szellemét. Mit jelent neked, Krisztián, Kopp Mária?
4: Hát nekem egy nagyon kellemes emléket, ami sokkal több is ennél. Megmondom őszintén, az ő habitusát, magatartását, leginkább emberségét őrzöm. A tudományos munkássága kiemelkedő Magyarországon, és nemzetközileg is az egyértelmű. De amit őrzök, az az, hogy ők férjével, Skrabszky professzor ural, ugyanúgy viselkedtek a privát életben, mint amit számukra a munkájuk, a tudományos munkásságuk eredményeképpen tanulságtétel volt. Leegyszerűsítve az önzetlen segítségnyújtás, az odafigyelés, a fiatalok támogatása, tulajdonképpen gondolkodás és kérdés nélkül. Még akkor is, hogyha az ember hibázott, amelyre sajnos volt példa sokszor, mindennek már 20-valahány éve, ők ezzel nem foglalkoztak, nagy vonalon meghúzták a vállukat, megrendítették a vállukat, és megyünk tovább, szaladjunk tovább. A lényeg az volt, hogy akiben ők hittek, leginkább mindenkiben, akiben láttak kedvességet, odafordulást, empátiát, az ő számukra egy általános magatartásforma volt, de az egész családjuk számára, az egész családot úgy gondolom áthatotta ez a fajta egyetemes, őszinte, önzetlen segítségnyújtás. Ez az elsődleges emlékem.
3: Nekem is van egy nagyon meghatározó emlékem vele, hogy valahogy megkaptam ezt a, nem tudom, sugallatot, vagy belső hangot, hogy ezt az Istenhit és Orvostudomány című fakultatív tantárgyat indítsuk el, és nem tudtam sehol befogadtatni, és akkor a Máriához mentem el, és ő azt mondta, hogy ez jó ötlet, és befogadta a Gesztor Intézetként a magatartástudomány, és ez 16 éve volt, vagy 17 éve volt. És
2: még mindig tart. Fakultatív kurzus.
3: Nehéz, de tart.
2: Amikor megalapítottuk a Krisztus a Tudomány Megváltója Szabad Egyetemünket 2022-ben, körülbelül 300 tanúságtételen vagyunk túl. Egyik jelszónk volt az interdisziplinaritás, transzdisziplinaritás, multidisziplinaritás, és mostanában hallottam a Vazerelli 120 kiáltáson a pluridisziplinaritás kifejezést. Na most Balázs, te követted Andrást, főorvos urat, te ragaszkodsz ahhoz, hogy mindig főorvos úrként emlegesd, a missziókon Bangladesbe és Nigériában is vele voltál.
5: Bangladesben az egyik legnagyobb megtiszteltetés, hogy ott lehettem. Már egy évvel előtte készültünk rá, és készítettem rajzokat a koponya építésről és a gyerekekről egyaránt. A Banglades után lehetőségem nyílt a nigériai misszióra is. A Csókai doktor úr egy nagy példa előttem, ingyen műti ott a betegeket, és ez azt hiszem egy óriási lehetőség azoknak az embereknek, akiknek lehetőségük nem lenne arra, hogy őket megműtsék, mert nem tudják azt kifizetni. Én

0: nem mindennapi képek, az egyik a Leonardónak a utolsó vacsorának a gyakorlatilag teljes másolata. És
1: utánérzése, és Balázs, te vázlatnak nevezted a múltkori beszélgetésünkben, hiszen Onicsa a háttér.
2: Tanulmány másolata.
1: Tanulmány
0: most vitte ki két hete a Michelangelónak a Sixtusi Kápolnán a feltámadásnak a hatalmas nagy képét. Én is vele mentem volna, de egészségügyi okok miatt végül nem tudtam menni. Csak az, hogy a művészet hogy gyógyít, mert a Balázs mindig kétségbe vonja a művészetnek a értelmét, erejét sokszor, de hát ez egy olyan közvetlen gyógyító erő azoknak a gyászoló embereknek ez a két kép, ezt már eddig is megtapasztaltam, hogy nem lehet ezen vitatkozni, hogy a művészetnek micsoda gyógyító
2: ereje. A képzőművészetbe vetett hitet azért a Csókai doktor úr nekem igencsak vissza tudta adni, mert tényleg óriási harc van a képzőművészetben. Kiváló képzőművészek vannak Magyarországon, és hát szinte egymást gyöngítjük, és megkérdőjeleződik tényleg bennem, hogy hol vagyok hasznosabb ebbe a világba. De amikor Csókai doktor úrnak az orvosi illusztrációkat készíthettem az újságcikkekhez és az előadásokhoz, azt hiszem, ez messze fölülmúl minden kétséget, és visszaadja az ember a hitét, hogy igenis a művészet az tud még a tudomány javát is szolgálni.
1: Azzal kezdtem, hogy transzdisziplinaritásról, interdisziplinaritásról lesz szó, és szeretném azért elmondani, hogy Krisztián szociológus végzettségű, még András építőmérnök, statikus mérnök, és utána végezte el az orvosi egyetemet, te Balázs képzőművész vagy, én pedig pszichológus és jogász. Na most Krisztián átküldött nekünk egy nagyon érdekes cikket, és azért is fogadt meg, majd beszélünk róla részletesen a transzdisziplinaritással kapcsolatban, mert hogy itt a Mária Rádióban rögzítettünk Szentgyörgyi Albert zsoltárokat. Szentgyörgyi Albert 6 zsoltárt írt angol nyelven, 3-an fordították, 3 műfordítói, 18 zsoltárt tudtunk előadni, de Bánfi Edit előadó művész kezünkbe adott Darwin zsoltárokat is. Amikor én ezt elmondtam az Új Színház igazgatójának, akkor azt mondta, hogy jaj, ezzel vigyázzunk, mert hogy Darwint ő nem tartja igazán ezekben a körökben finoman fogalmazva szalonképesnek, hogy milyen zsoltárok lehettek azok. Ugyanakkor neked egy nagyon érdekes tanulmányod jelent meg, konkrétan Darwinra építve.
3: Igen, ez egy nagyon spontán írás volt még 2023. októberében, amit az index.hu rendelt meg tőlem. Nem mennék bele igazából a részletekbe, annyit mondanék csak, hogy az evolúció elmélet kapcsán az Egyesült Államokban alkotó és kutató csoport, egy nagyon tehetséges, fölkészült társaság egy bizonyos elméletrendszer köré építette a Darwin evolúció elméletét, amely bennem elindított pár gondolatot. Természetesen ezzel a kiinduló ponttal nem értettem egyet, Darwinnal nehéz nem egyet érteni, de lehet látni azokat a furcsaságokat, amelyeket azért az ő teóriája nagy vonalon átlép, hogy fogalmazzunk ilyen eufémisztikusan. És akkor én ezeket a pontokat, amiket ő átlép az elméletbe, azokat megint csak elnézést kérek a leegyszerűsítésért, a transzcendensnek valamilyen megnyilvánulásának tudom be, vagy valamilyen holisztikus szemléletnek, amely az én szociológiai iskolámban egy átható erejű megközelítés, egy holisztikus, mindent meghatározó, egy önmagát megalkotó, különben a sejtbiológiára visszavezethető elmélet, amelyet autopoézisnak hívunk, az tulajdonképpen megmagyarázza ezeket az apróbb hibákat, amelyeket Darwin vétett. Elnézést kérek ezért a magabiztos megjegyzésért, és erre még ráépült az amerikai kutatócsoportnak a munkája, ami kettő együtt sajnos azt elérte az inger küszöböt, hogy én leírtam, amit erről gondolok. És leírtam azt, hogy véletlenül van valami olyan mindent átható erő, amelyet nem ismerünk.

0: És lehet, hogy nekünk embereknek abban a valódi formájában, amelyben ez létezik, talán nem is kell megismernünk, mert soha nem érthetjük meg. És ezt neveztem el hitnek. Hát ez a hit, ez tulajdonképpen egy olyan összekovácsoló erő a megismerhető tudomány különböző aspektusai vagy elemei között, amelytől az egységesség kialakul, létrejön a gyógyulás ereje, létrejön az öngyógyítás képessége, a regeneráció, az adaptáció képessége, és ezáltal vagyunk képesek az életre ebben a mi magunk szűklátókörűsége okán bioszférának nevezett világban, de amelynek a határait nem ismerjük. Hát erre próbáltam egy nagyon rövid cikkben reflektálni, erre az amerikai kutatásra, illetve Darwin evolúció elméletére, amely kreativitásához természetesen semmilyen kétség nem fűződik, de azokat az apró lépéseket, amelyek valójában nem aprók, elég didaktikusan megpróbáltam a hitszámlájára írni, hogy így lesz teljes ez a gondolatmenet.
1: Miközben azért különbséget teszel a hit és a vallás között is a cégben.
2: Igen, ha már említettem ezt a tantárgyat, ahol Keller Mayer professzor is fő előadó, az egyik súlyponti kérdés, hogy Darwin hatalmas nagy igazsága, és mi Darwinnak a hatalmas nagy tévedése. Csak kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményed, ha így számodra átjön Darwin ismeretéből. Ugye a hatalmas nagy igazsága a progenitor, tehát az egész élővilág egyetlen egy sejtből származik, és az teremtett volt. A nagy tévedése pedig, tehát az első sejt, amiből elindul a élővilág evolúciója, az teremtett volt. The first cell was created, ezt le is írta különben így, és tehát ez a nagy igazsága, mindig ezt magyarázta Keller Mayer professzor úr, és a nagy tévedése, hogy az embert is fajba sorolta. És tehát az embernek így a minden egyes embernek külön teremtett, mi volt a esnek egy kritika alá, amit viszont a keresztény tanítás.
0: Igen, tehát a cikknek doktor úr, főorvos úrnak a gondolatmenetét annyiben szeretném pusztán alátámasztani, hogy valóban a darwinizmusnak volt egy tudománytörténeti vétke, az, amely egy cikk címében is szerepel, hogy a tudományt és a hitet elválasztotta egymástól. A tudomány tulajdonképpen a hitetlenség metaforájává vált, és nem tudott mit kezdeni a hit és a tudomány egymással, miközben kettőjük közt egy organikus kapcsolat van. Hogy a sejt teremtődött, ez ennek az okát vélhetően, vagy a mikéntjét mi nem tudjuk föltárni, erre való a hit, vagy az intézményesült, később intézményesült vallás. Darwin különben, másik probléma a tudománytörténeti szempontból, hogy Darwin munkásságát nem egy pontként kell elképzelnünk, abban is voltak folyamatok, és Darwin önmaga is felfedezte ezeket a problémás pontokat. Én abban láttam elsősorban a hibát, vagy a problémát, vagy elvi zökkenőt ebben az amúgy nagyon egységesnek fölállított, szinte egy kreálmányra emlékeztető elméletben, amely az evolúció és az adaptáció kapcsolatát határozza meg. Vagyis az egyetfejlődés, vagy az emberi létformák kialakulásának gyorsasága és pontossága, az valahogy egy olyan szűk spektrumban alakult ki, amely spektrumot a körülöttünk lévő világból érkező ingerek alapján a darwini elméletből kiindulva és abból levezetve ilyen sebességgel nehezen jöhetett volna létre. Tehát maga az ember létrejötte, az annyira hatékony volt, hogy ha a darwini logikát követjük, akkor itt valamilyen logikai bukfencnek kell lenni benne. Tehát túl gyors volt, és túl jól sikerült. És én ebben látom a darwini logikának, amelyet különben önmaga is később kritizált, az első számú buktatóját. Ha megnézzük a természetes egyetfejlődés általunk ismert dinamikáját, ebbe nem illik bele az ember hirtelen ebben a formában való megjelenése ezzel a lélekkel és ezzel a testtel.
2: Igen, akkor ez kvadrál avval, hogy a te ugye lehet, hogy a a testünk leköveti az evolúciót, de a lelkünknek teremtődnie kellett.
0: Igen,
2: és ezek... minden egyes embert külön. És ezért a homo sapiens, mint fogalom, ez így okafogyott.
0: Igen. Ezt lehet, hogy reményeim szerint nem túl bonyolultan fogalmaztam meg.
2: Nem,
0: tehát túl gyorsan jöttünk létre, nem. És ez egy nagyon-nagyon sikeres, túl sikeres adaptáció, mert az evolúció egy adaptációs folyamat, a külső környezeti tényezőkre reagál az élő szervezet, maga egy élő sejt, amely az önmaga anyagából változik, alakul, és valamilyen kooperációt hoz létre. Ez tulajdonképpen valamilyen ok-okozati összefüggésben oksági rendszert képzel el, amely végén ott van az evolúciónak egy terméke, egy élő szervezet. Csak túl jól sikerült, túl rövid idő alatt. Tehát itt mondom én azt, hogy itt legalábbis érdemes ennek a jelenségnek, vagy ennek a tudományi elméleti dilemmának a körüljárására több energiát, több időt szentelni, mert itt valami nem stimmel. Ezt a dilemmát akartam egy átlag olvasó számára érthető, közérthető módon csak felvetni, hogy a nálam avatottabbak aztán ezt tudományosan ízekre szedjék.
2: Igen.
0: Neurológusok, hormonkutatók, demográfusok, és az egészet helyezzük egy holisztikus, mindent megmagyarázó, minden részletet egyben látó tudományértelmezési keretrendszerbe. Én ezt vártam a nálam képzettebbektől, és ezzel a cikkel próbáltam felkelteni az érdeklődést.
2: Igen. És van ugye egy nagy teológus a katolikus egyháznak, a Teilhard de Chardin, és valahogy én úgy értettem meg valamit az ő teológiájából, mert azért nagyon nehéz, hogy ő mondjuk nem ilyen lépcsőként tekinti, hanem a komplexitásra való képességet, a komplexitást teremtette a Jóisten, és ennek a végén, a komplexitás végén, a komplexitás fejlődése végén megjelenik az ember. Valahogy így nem tudom, hogy foglalkoztál ő vele is, vagy
0: igen.
2: Olvastál.
0: Igen.
2: De nem feltétlenül.
0: Hát tanárról én annyit tennék alázattal kiegészítésképpen az általad elmondottakhoz, hogy nekünk azért van egy nagyon kreatív, és ebben az orvostudomány, az orvosszociológia, az nagyon sok magatartástudományi, vagy úgynevezett transzdisziplinán összeér. És nekünk van egy Niklas Luhmann nevű szociológusunk, aki megalkotta az úgynevezett műveleti konstruktivista szociológiai irányzatot, amelyet ez az autopoetikus, holisztikus rendszerelmélet ír le, ahogy pontosan, ahogy te mondtad, hogy a világ túl komplex, de törekszik az egyszerűsödésre. És pont ez volt ennél a cikknél is a célom, hogy vegyük már elő ezt a társadalmat leíró, a komplexitásból, a bonyolultság felé, az egyszerűség felé ható elméletrendszert, amely különben az emberi közösségek kooperációját írja elő, de hát ez, hogyha ezt holisztikusnak nevezzük valóban, ezt a társadalom filozófiát, mert ez valójában az, és hogyha azt gondoljuk, hogy ez hatással van az emberi lélekre, akkor hatással van az emberi testre, és innentől kezdve egyenes kapunk van a különböző pszichoszomatikus betegségekhez, amelyek a legsúlyosabban bántják és érintik a modern társadalmat, amelyről Luhmann különben beszélt. Tehát innentől kezdve ez már társadalom biztosítási kérdés, gazdaságpolitikai kérdésé válik, bár valamilyen transzcendensről, egy megfoghatatlanról beszéltünk.
2: Igen, és még azt szeretném tőled kérdezni, hogy akkor a lelket azt agyba helyezed el, vagy agyon kívül? Pláne, hogy halhatatlan.
0: Itt teljesen kívül helyezem el, ez nem egy lezárt dolog.
2: Igen.
0: Nem. Itt mindannyian hatással vagyunk egymásra. Jó vagy rossz? A lényeg az, hogy tulajdonképpen egy olyan folyamatos interakció zajlik, ez lehet kvantumfizikai értelemben interpretálható, lehet társadalmi értelemben, lehet vallási, tehát teljesen mindegy. A lényeg az egységesség, amelyet ma nem nagyon tudunk sok esetben ezzel a mozaidarabrák széttört tudományszemlélettel megmagyarázni. És ez engem, megmondom őszintén, zavart bizonyos szempontból, és ezért is fordultam az orvosi szociológiának abba az ágába, amely próbálta megmagyarázni, ami már sokkal jobban kézzelfogható, a pszichoszomatika jelenségkörét, és itt érkezett el a szalutogenezis, vagy az Aaron-Antonovsky-féle koherenciaelmélethez az egészség vizsgálatainak egy része, ahol az egészséget egy háromlábú székként képzeljük el. Van egy biológiai adottság, van egy pszichológiai, és van egy társadalmi lába az egészségnek. Ha valamelyiket kirúgjuk, akkor ott az egészség sérülhet. Ez nem egyszerűen egy biológiai kérdés. Ennek nagyon sok lelki és társas támogatásra épülő háttértényezője van, amelyeket vizsgálnunk kell.
1: Nagyon érdekesek a Krisztián leírásai, majd visszatérünk erre a depresszió példádra. Ugyanakkor, ugye Balázs, látom, hogy nagyon bólogatsz, kár, hogy a kedves hallgatók ezt nem látják, szerves kapcsolat van a művészet és a hit között is, úgy, mint a tudomány és a hit között?
3: Az együtt működik. Ha nem hiszek abban, amit festek, akkor, vagy amit készítek, persze saját magammal nem vagyok megelégedve, soha nem tudom azt megcsinálni, amit én szeretnék. Avval biztatom magamat, hogy mindent megtettem, beleadtam szívemet, lelkemet abba, amit csinálok, hiszen hogyha Jézust a kereszten festi valaki, és nem teszi bele szívét, lelkét, akkor az a kép hogy szólítja meg az embereket.
1: És most is kaptál egy nagyon komoly felkérést a két festményed után, amelyeket már Onicsában elhelyeztél, az utolsó vacsora tanulmány, valamint a Sixtus Kápolna tanulmány után most kaptál egy teológiai egyetemre is egy felkérést.
3: Én igazából a harmadik képre készültem, és úgy is mentem ki, hogy ezután a kép után a Szentek Élete című képet fogom festeni, de az érseknek a titkára Bazil atya szólt, hogy az a helyzet, hogy jövőre egy óriási ünnepük lesz. Az 25. éve van az érsek az érseki székben. Ezt szeretnék, ennek szeretnék egy nagy ünnepet. Ez egy óriási szó, hogy valaki 25 éve tudja vinni ezt az egyházat töretlenül, kórházakat építeni.
1: Ez Nigériában?
3: Ez Nigériában, Onitsában van. És hát ugye árvaházat tart fönt, kórházat alapít.
2: Kórházakat.
3: Kórházakat, igen. És, ennek, és most pedig az egyetemet a 25. évfordulóra, és mondták, hogy ezt a képet mindenképpen előre kell venni. 1885-ben lépett ott partra az első misszionárus, és ezt a történetet kell feldolgozni. Mondták nekem, hogy körülbelül ugyanebben a léptékben kell gondolkodjak, mint amit eddig festettem. Kérdeztem a méreteket, hogy hát a méterben végül is ez mennyi ez az új kép. Azt mondták, abban ne foglalkozzak, ez tetszik nekik, ahogy ezeket megfestettem. Ugyanilyen méretrendszere lesz ennek az egésznek.
1: És közben, mondd meg, hogy hány méterről beszélünk.
3: Közben, amikor beszélgettünk, én rajzokat készítettem, tudva az, hogy kb. Egy ilyen rendszerű kép lesz, mint amit eddig csináltam. Amit eddig csináltam, az 170x370 centi volt, és amikor már az érsekkel is találkoztam, és az érsek is elmondta a véleményét a rajzokról, még ő is tett hozzá, melyik érsek hova kerüljön a képhez, akkor utána elvittek arra a helyre, ahova a kép készül. Magyarországi viszonylatban is ez óriási megtiszteltetés egy embernek. Nem is tudom, hogy hogy érdemeltem ki ebben a két kis képpel, vagy két tanulmány másolattal. Hát egy kicsit kisebb, mint a Szent István Bazilika, ennek az egyetemnek a díszépülete. Oda vittek be, először bevittek az ebédlőbe, viszonylag alacsony mennyezettel, gondoltam, hát itt tényleg egy hasonló kép készülhet, mint ott. A teraszomon meg tudom csinálni ezt a képet. Nem mondták, ez csak itt jöttünk át. Bevittek a főterembe, és hát az maga az ámulat. Állványok vannak, még nincsen tető, de ahogy fölnéztem, azt a megdöbbenést tapasztaltam, mint amit a Szent István bazilikával
2: érzek. De most már mondd el a képméret, ha képméretet.
1: Ezt várjuk, a képméretét, Balázs. És a képméretet
3: nem tudtam képzelni, sokkoló, igen, számomra mondták, hogy ott lesz, és csak néztem, fölfelé mutattak, és akkor még föl kellett menni, lemértem, 5 méter a magasság, és 10 méter a szélessége ennek a képnek, ez megdöbbentő méret. Festett itt nagy méretű képet egy kiváló festőművész, nem is tudtam, hogy onnan sejtettem, hogy ekkora vászon létezik. Kislégi Nagy Ádám, egy nagy keresztény festő, a legkiváló festők közül való. Tőle kaptam meg az, hogy hol lehet egyáltalán ekkora vásznat kapni. Ott is mondták, hogy ekkora vászon nincs, úgyhogy egy kicsit lejjebb kell venni, úgyhogy nem 5 méter lesz, csak 4 méter 20 centi magas, de és nem 11 méter, csak 10 méter.

Csodás a dalokkal élni, dalokat énekelni, magasan szárnyalni a felhők között.

0: Krisztiántól szeretném kérdezni, mert azért ez a cikk, ez egy nagyon tudományosan is magas szintű, annak ellenére, hogy ugye a Indexbe jelent meg, ami bizony az hoz le ilyen igényes cikkeket, és a kérdésem az, hogy mik szoktam erről én is beszélni, ugye, hogy a Heisenberg a részecske fizikának a mondjuk így megalapítója mondta egyszer, hogy ha a tudomány poharából az első kortyokat kiszott, könnyen ateistává válsz, de a pohár alján mindig ott vár Isten. Ezt magamon is megéreztem az én kis tudományomban. Azt szeretném kérdezni tőled, Krisztián, hogy te hol tartasz, vagy neked nem volt ez probléma? A pohár alján találtad magad mindjárt, vagy pedig neked is kellett iszogatnod?
1: Megmondom őszintén, amikor bekeveredtem a Sotéra, Kopp Mária professzorasszony és Buda Béla támogató kötelékébe, Skrapszki Árpád támogató kötelékébe, akkor tőlük nagyon sok mindent hallottam az orvosi egyetemen belül a vallásosságról. Akkor a pohár fenekére néztem abban az értelemben, hogy úgy gondoltam, hogy a társadalomtudomány, vagy a szociológia elmélet, az nehezen összeegyeztethető, vagy nehezen találtam kontextust a vallásnak, vagy a hitnek, vagy a transzcendens jelentőségének. Bár a leges-leges komolyabb publikációm az pontosan Varga Károly professzor úrral kooperálva, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szociológia tanszéket alapította és vezette. Ő egy vitát generált Buda Bélával, abban Hankis Elemér is részt vett, és Varga professzorról sokat beszélgettem a vallásról, a hitről. Őnek ez egy fontos témája volt, és akkor azt hiszem, akkor a Magatartás Tudományi Intézetben néha-néha megfordulva a diszertációmat, az a kutatást ott végeztem el, belecsöppentem talán tudatomon kívül. Édesanyám egy aktív templomba járó római katolikus asszony volt, az egész családunk római katolikus, és igen, ahogy teltek az évek, egyre inkább éreztem azt, hogy hit nélkül az ember semmiben nem kezdhet bele. Az, ha az vallásos hit, az sok szempontból, és tapasztalataim szerint is egy végtelen támaszt jelent. Ezen az úton én úgy gondolom, hogy talán meg lehet fogalmazni, hogy elindultam, és egyre inkább merítkezem ebben a folyamatban. Jelenleg ott tartok, hogy látom a helyét és az értelmét a hitnek, a vallásosságnak, látom azt, hogy a tudománynak ezzel a jelenségtartománya nagyon komolyan foglalkoznia kell, mint ahogy ezt a magatartás tudomány, az orvos-szociológia már meg is teszi, és nem akarok túl profán lenni egy ilyen közegben, csak a dilemmáimat szeretném leírni, mert a dilemma mindig a meggyőződéshez vezet. Én most azt gondolom, hogy a meggyőződés felé vezető úton haladok.
0: Igen.
2: Akkor egy konkrét megtérési folyamaton te nem vagy túl.
0: Tehát hát mindnyájan abban vagyunk azért.
2: Hát jó, de azért nálad eléggé
0: vannak egyértelmű pontok.
2: Volt, ezt már többször elmondtuk a kedves hallgatóknak. Balázs, nálad is volt azért egy elég komoly gyógyulás élmény, egy csodálatos gyógyulás élmény.
0: De az csak elindította az úton őt, ahogy így sokat-sokat beszélgettünk. Nálad a lépcsőkbe hol tartasz? Ha 10 emeletes a hit építményünk, akkor hányadik emeleten vagyunk vajon?
3: A 10-et talán soha nem érem el, de szerintem a 6-on vagy 6,5-en biztos vagyok.
0: Igen, ugye Aviai Szent Teréz az a 7 lakást említi a belső várkastélyben, amin végig kell menni az embernek, de néha azért nagy bukfencek érik.
2: Igen, csak amikor itt Krisztiánnak olvasom az idegrendszeri folyamatokról is a leírását, akkor óhatatlanul nekem is eszembe jut az a Mária élményem, amikor már ezt is többször elmondtam a kedves hallgatóknak, és többször a tanúságtételek során, hogy amikor álltam a szűzanya előtt a Szent István Bazilikában, megszólaltak a harangok a Benczúr Gyula festménye előtt, addig 16-18 szemszanakszal tengettem az életemet egy családi válsághelyzet kriminalizálódása következtében, és onnantól kezdve egyre nem volt szükségem. Na most, ekkor jön a kérdés, ugye hormonális változás a hit hatására, és többször beszéltük András, tudod, a Kisvárdai Szent Damián kórházzal is, és több intézménnyel tárgyaltunk, hogy érdemes lenne olyan kísérleteket indítani, hogy mondjuk ima előtt vérvétel, ima után vérvétel, és vajon milyen hormonok termelődnek a hit élmény hatására.
0: Biztos kihatással van.
2: De erről konkrétan élsz a szerotonin, a dopamin anyagcseréről, depresszióról.
0: Igen, általában sokat foglalkozik ez a cikk, foglalkozó a depresszióval, és úgy mi a meglátásod, hogy a depresszió az hittel, vagy a organikus pszichiátria módszereivel, vagy mind a kettővel, de mennyire fontos szerepe van a depresszió gyógyításában? A hitnek, mert azért a szegény atyákat is súlyos depressziós fázisok érik utol, meg a szenteket is még.
1: Ezekre a kérdésekre én nem tudok választ adni. Arra tudok válaszolni, hogy a depressziónak nagyon sok változata ismert. A depressziót egy rendkívül összetett tünetegyüttesből származó súlyos betegségnek tartom, amelynek a kezelése az... ebből fakadóan rendkívül komplex. Nem szűkíteném le sem idegrendszeri, sem hormonális, sem hittel, sem genetikai hatásokra, hanem sajnos egy olyan összetett jelenségcsoporttal állunk szemben, amellyel kapcsolatban több a kérdésünk jelenleg, mint a válaszunk. De az biztos, hogy a társas támogatás, amelyet az emberektől, embertársainktól megkaphatunk, a barátainktól megkaphatunk ilyen típusú támogatást. A létünk értelemteli megélése, az elérhető célok kijelölése, a megbirkózási képesség növekedése, az mind összefüggésben van a hittel. És ezáltal, hogyha az ember képes ezeket a célokat kijelölni, akkor folyamatosan, észrevétlenül, ha tetszik, a hittel vagy azáltal közvetve lebontja magában azokat a mérgező elemeket, amelyek a depressziót előállítják. És akkor becsatlakozik hirtelen a szomatikus rendszer ebbe a folyamatba, hirtelen megváltozik a hormontermelés, hirtelen visszatér egy olyan természetes ritmusába, amely aztán önmaga fölépíti azt a védőfalat, amely korábban leomlott közte és a depresszió között.
3: Igen, például én nyaktól lefelé béna voltam, és ott feküdtem a kórházba, láttam a körülöttem lévő jövő menő embereket, és aki így nyaktól lefele béna, az mind Istenhez fordul, a legateistább ember is, pláne aki nem ateista. Én azt kértem az Istentől, hogy legyek én is olyan, mint a többi, aki jön, megy szabad akaratából, festek én neked egy akkora képet, hogy csak na. És ez adott nekem egy löketet akkor, hogy Istennek én tettem egy ígéretet, és nem depresszióba estem, mert azt mondták az orvosok, hogy nem is érdemes hazaadni, mert az én szüleim engem nem tudnak támogatni, egy intézetbe vigyenek, és valószínűleg ott fogok maradni. Ha depresszióba esem, akkor valószínűleg én most egy intézetbe élek.
0: De hogy mivel, hogy az... Érsz, mivel 18 éves koromban.
3: Igen, igen, igen, 17-18 éves koromban, de akkor ugye ez egy akkora hitet adott nekem, meg erőt adott nekem, hogy tettem egy ígéretet, hogy láttam egy reményt. És aki lát reményt, igen, annak megnyílnak az ajtók.
0: Oké, ez jó, ez csodás gondolat, és akkor mindjárt Krisztiána azt szeretném tőle kérdezni, hogy tulajdonképpen, amikor hitről beszélünk, sokszor elhangzik itt is nekünk a hit. A hitünknek a végpontja az a názáreti Jézus feltámadása, nem? Amikor hitről beszélünk, ez sokszor úgy, a hívő, vagy, mert úgy, hogy most valamiben hiszek, hogy ezt végig fogom vinni, az is egy hatalmas nagy drive és egy mozgatóerő, mint ami a Balást érte el, ugye, akkor ez de azért az igazi nagybetűs hit, az mégiscsak a feltámadásba vetett hit, amiből aztán minden következik. A Szent Háromságban vetett hit, az Eucharisztiában vetett hit, és akkor végigvehetjük a Szűzanyában vetett hit, de nem,
1: főorvosra, azt tudom
0: nem fontos
1: mondani,
0: ez?
1: De, nagyon fontos. Én azt a kiegészítést tudnám ehhez tenni, hogy mindez egy olyan támaszt képes adni az ember számára, amely a legnagyobb krízisekből kisegíti. De az én, és ha megengedik nekem ezt a fajta alázatos kívülállóságot, nevezzük így, vagy ennek az úton való haladó vándornak a gondolatait, akkor ha valaki megérkezik főorvos úr által leírt hitbe, akkor az kap egy biztonságot. És az életben az ember számára az egyik legfontosabb cél az a biztonság, a kiszámíthatóság, és arisztotelészi értelemben vett boldogság elérése. És nem az önvád, hanem valaminek a szeretete. Hogyha ebbe az önzetlen szeretet állapotába meg tud valaki érkezni, akkor azt gondolom, hogy megérkezett abba a maga módján meghatározott vallásosság állapotába, ami az ő számára egészségi szempontból egy bizonyított védőfaktor Áron Antonovszky óta, aki az első erre vonatkozó mérőskálát 1988-ban fölállította, és mindezt bebizonyította. És ezt a orvostudományi hagyományt emelték föl Sej János nyomán Kopp Mária professzorasszony, Skrapszky Árpád professzor úr, és ők hitték azt, hogy a vallásosság az orvostudomány számára egy rendkívül lényeges intézmény, nevezzük, elnézést kérek a profán megfogalmazásért, és a hit az egy olyan védőfaktor az ember szomatikus rendszere szempontjából, amelyet mindig támogatni kell, és az empátiáról, szeretetről, és ennek ezen társadalmi folyamatok, emberi kapcsolatok, a család szerepének az újrafogalmazásával valójában az ember jól létet támogatja az orvostudomány, és ezáltal kell nekünk a hitről érdemben és nyomatékkal tudományos vitát is folytatni, annak ellenére, hogy a hit az a legbelsőbb, privilégizált tudásunk. És ezért nem szeretnék definíciókat alkotni a hit karakteréről, mert ez egy privilégium, ami számunkra az egy bensővített motor, egy erő, egy védőpajzs, amelynek nem adjuk ki sokszor a részleteit. Nem magyarázzuk meg, hogy nekünk az mit jelent. Én nem kötöm narratívákhoz. Hanem ez bennem lévő olyan motorhajtóerő, egy olyan reaktor, amely képes minden problémát, ha kell, elsodorni.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig, mondta Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján Budapesten. Totyik Tamás úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra. Intézmény típustól függetlenül. Elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A szakszervezeti elnök azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Totyik Tamás kardinális kérdésnek nevezte az iskolák visszaadását önkormányzati fenntartásba, szerinte tisztán kell látni, milyen finanszírozási normatívával fog ez megtörténni, illetve mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, amelyek nem kérik vissza az intézményeket. Beszélt arról is, hogy a pedagógus szakszervezet szerint a pedagógusok személye helyett inkább az intézmény egészére kellene fókuszálnia a teljesítmény értékelésnek. Az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé. Emlékeztetett, miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet. Tar Zoltán kiemelte, a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül átfut a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt, küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezést, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített A fiatalok és gyermekek képernyő és közösségi média használatát vizsgáló felmérésből a brüsszeli testület közölte. Az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi több mint 6 órát hétvégén. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el használni. Esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Az adatok szerint a 13-18 év közötti serdülők több mint 40%-a gondolja úgy, hogy túl sok időt tölt a képernyő előtt. A serdülők nagyjából egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztetnek érzi magát a közösségi média miatt. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy záporzivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 30 éves a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon.
2: Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni.
1: Összefogás Kárpátaljáért.
3: Hihetetlen. Adakozó kert mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja.
1: Nyári tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
4: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli Nagy-Dobronyban az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon. A feladatát tekintve Kárpátalján egyedülálló egyházi szociális intézményt 1995-ben egy holland segélyszervezet hozta létre azzal a céllal, hogy fogyatékkal

és egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor indulnak a, kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraélednek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás. Valahogy ebben az egész újraéledésben, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagy-Dobronyba egy, először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen, egy holland, több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba is, az Isten kegyelmében pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. Addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hulp Oost-Európa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdaléneum névvel, mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés. 93-ban teljes mértékben már áll a, megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első két lakó, nevezetesen Barkasi Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonban, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a megyei, Munkácsi megyei gyermekkórházból, a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezd ez a szám. Az első két lakóról annyit, hogy Barkasi Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségé miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, Beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal. Róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek, ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körben érkeznek, nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő két generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet, addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást-olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy idéglenes ellátást biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. A megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után,
hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgy is funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha a kriminológiai bűncselekmény történik.

0: Mint a teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpátalja legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korban, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván egy kisgyereknél, mert már neki egy kiforrott, nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelki sérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, nem úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérbe, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leány otthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermek otthonnak, mivel elképzelhetetlen, ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet, de hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
1: A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig sem volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek. Arányában véve nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek a helyzetben.
0: Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hála az úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden, mindenki megértette. Akkor kértük ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek, tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút, aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett, aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk 3 kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton elkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megye internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú, tudtuk, hogy kisfiú, mert a lánytestvére nálunk voltak, és azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mivel mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, azért a két a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük bátyúba, és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Peresenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk egy gyereket, de van két kisfiú. Senki, nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik, nem. De, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Elmentünk bátyúba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre, bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
1: Az első fecskénk, ha jól értem.
0: Igen, egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki se hitte el, gyakran le vannak borotválva a gyerekek opaszra a fejtetű miatt, úgyhogy bár lehet kislány is, vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés, minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e, de kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Jó, ott voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak, meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem, de volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiús ruhát vásárolni, de a nevelőnök is hoztak otthonról, szóval meg volt oldva 24 óra alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
1: Már a hány kisfiú van?
0: Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, hogy most jön a krak. Miután Kárpátalja szerte, ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. Ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni. Igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilván tartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik. Fiú-lány.
1: Mi a legfontosabb feladat? Egy új épületszárnynak a terve is megvan, nem történt meg az alapkületétel. Mit várunk ettől? Illetve az örökbefogadásról még mindenképpen szálljunk 2 percet.
0: Az új épület szárnyal, mivel nálunk a befogadó képesség az is már néhány hónapja 170-en stagnál, a fiúknak sokkal több helyre van szükség. 9 fős családok vannak, 6 fős családok, gyönyörű 9 gyerekes nővérek, fiúk, lányok, testvérek gyönyörűek. Még néhány családot, most már egy gyereket tudunk felvenni, ezért kellene bővíteni, ez a megnövekedett létszám miatt. Közben aztán elindultak az állami otthonok is, vagyis ez az egy elindult dolgozni, úgyhogy van hova elhelyezni gyereket, csak kevés a hely. Emiatt szeretnénk, meg beindítottunk egy csecsemő csoportot is, tehát most már egy éves kortól, egy éves kor alatti gyerekeink is vannak, pont amiatt, hogy a testvérpárokat ne kelljen szétszakítani. Ennek az oka az építkezés, vagy inkább a szélesítése. A gyermekotthonnak a funkcióit azt nem fogja elveszíteni reménység szerint. A másik kérdés pedig...
1: Örökbefogadás. Kérdéskör.
0: Nagyon szép történet. Mindenkinek, aki szeretne, csodálatos dolog felnevelni egy gyermeket, attól függetlenül, hogy nem éppen anyuka vagy apuka a biológiai szülője. A gyereknevelés az csak csoda lehet. Rengeteg kihívással jár. Az örökbefogadó szülők rengeteg, sok mindennel fognak szembesülni. Óriási várólista van, nincs gyerek.
1: Nincs gyerek, de közben mégis van. Ez egy borzasztó kettőség, ami hihetetlenül.
0: Nagy családos gyerekek. Ezt mindig el szoktuk mondani. Nem kell úgy nekiindulni, hogy én egy gyereket szeretnék. Hagyjuk ezt az úrra. bátran meg lehet írni a kérvényt, mert ugye egy kérvény eldől el, hogy most hogy indulsz neki. Nyilván, aki egy gyerekre írja meg a kérvényt, annak a gyámhatóság csak olyan gyereket fog majd mutatni, aki egy, tehát nincsenek testvérei, vagy valamiért külön van, külön indul. Sok gyerek van. Merjenek kettőt, hármat is beírni kérvénybe, mert a testvérpárok azok eleve sokkal könnyebb velük dolgozni. De ez mindenkinek már egyénileg bizom, de bátran. Isten megmutatja ennek a csodálatos oldalát is, de nem lesz egyszerű nyilván egy gyereket szocializálni, az nem két perc. Nekem megadta az úr, hogy saját gyerek mellett van nevelt, van két nevelt lányom is, csodálatos történet lett a vége. Úgyhogy én örökbefogadónak meg aztán végképp nem készültem, de nagyon szép, csak türelem kell hozzá, biztos mire a papírokat kiállítjuk, mire megtaláljuk a gyereket, mire odaérünk, és van gyerek, és még sincs gyerek, de ne várja ezt senki. Ez államilag van egyébként szabályozva, hogy a testvérpárokat csak indokolt esetben választják szét. De most ki kérheti azt akár a gyámhatóságon, akár tőlünk, mint gyermekotthonon számon, hogy ott van három nővér. Az összes kapcsolatuk, ami családnak minősül, az a testvéri kapcsolat, és akkor most szétszakítják őket.
2: Az elmúlt percekben Katkó Andreával, a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Május 18-án megérkezett a 22. segélyszállítmány Kárpátaljára, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya finanszírozott a beérkező adományokból. Az egyházkerület még 2022. februárjában hirdette meg a gyűjtést, azóta töretlenül a kárpátaljaiak mellett állnak segítségükkel. A kezdetekről, illetve a segélyfolyamatról beszélgettünk Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával, a riporter Pilbák Kincső.
2: Köszöntöm Kis Tibort, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosát. Májusban megérkezett Kárpátaljára a 22. segélyszállítmány. Az Erdélyi Református Egyházkerület még 2022. februárjában indította el ezt a gyűjtést. Milyen volt a kezdet?
3: Békesség Istentől! Köszöntöm a kedves hallgatókat. Május 18-án érkezett meg az utolsó szállítmányunk. 2022. februárjában már elkezdtük ezt az együttműködést. 2021-ben a világjárvány vége fele járván, akkor még nem tudtuk, hogy vége lesz. Olyan anyagi megterhelések érték az egyházunkat is, mint amúgy bármilyen más szervezetet és egyéni családot is a világjárvány következtében, hogy az akkori igazgató tanács olyan összevonásokat eszközölt ki, amelyeknek az indítatása gazdasági volt, azaz, hogy pénz szabaduljon fel, és ilyen formán, amikor az akkori diakóniai missziói tanácsos nyugdíjba ment, nem alkalmazott újat az igazgató tanács, hanem Reám, aki addig a külügyi kapcsolatokért voltam felelős, Reám hárította azt a felelősséget, hogy átvegyem ezt a valamikor egykor két ügyosztályt. Sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy 2009-ben történt meg a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház, azaz a Történelmi Magyar Református Egyházak Egyesülése. Azt már kevesebben tudhatják, hogy ennek az egyesülésnek az előmunkálatai már 2004-ben elkezdődtek, és 2004 óta jelen voltam ebben. Ez adta számomra azt a lehetőséget, hogy a 10 Kárpát-medencei Református Egyház kerület közül a kárpátaljaival is már 2004 óta kapcsolatban állok. Hát rendszeresen találkoztam a beregszászi lelkésszel, aki épp úgy, mint én, az operatív testület tagja volt, és rendszeresen találkozhattam a Kárpátaljai Református Egyház jelenlegi püspökével, Zán Fábián Sándor püspök úrral. És ezért már tudtuk, sejtettük, hogy valami történni fog. Nem ért egészen váratlanul az, hogy 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez várható volt azok számára, akik benne éltek, és azok számára, akiket az ott élők részletesebben tájékoztattak a történésekről. Úgyhogy amikor a körlevelet, a gyűjtésre felszólító körlevelet megírtuk, akkor ennek már megvoltak azok az előzményei, amelyek lehetővé tették azt, hogy nem teljesen a nulláról indultunk.
2: Ezóta ugye 22 szállítmány érkezett oda Kárpátaljára. Ezek a szállítmányok miket tartalmaztak, mikre volt szükség, illetve ezek a támogatások milyen csoportokat érintenek?
3: A 22 szállítmány nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy ez 22 teherautó, ami kiment, hanem 22 alkalommal tudtuk támogatni a kárpátaljai és a nem csak rászorulókat. Volt olyan eset is, hogy a nagyberegi iskola számára vásároltunk egy ingatlant, közvetlenül az iskolával szemközti telken, és ennek a célja az volt, hogy egy adott pillanatban az ukrán törvények nem engedték egy iskolának a működtetését, csak abban az esetben, hogyha rendelkezik bombabiztos menhellyel. És területük se volt, helyük se volt, ahova ezt felépítsék, és akkor abban egyeztünk meg, hogy Erdély megvásárolja, ismét hangsúlyozom, és ezt még sokszor fogom hangsúlyozni, a gyülekezeti tagjaink adományából megvásárolja azt a telket, ami számukra megfelelő volt, és a Magyar Református Szeretett Szolgálat meg segíteni fog a menhely felépítésében. Na, ilyen is volt, olyan is volt, bár ez is teherautó, hogy a volt kárpátaljai főgondnok Nagy Béla vezette diakóniai szolgálat, és az általa működtetett pékség elmondta nekünk, hogy kifogytak a konyhasóból. Elsősorban természetesen, mert mindig az volt az elvem, hogy pártoljuk a hazai ipart ebben a munkában is. Elsősorban Parajdhoz fordultunk, de Parajdon sajnos nem tudtak segíteni első alkalommal, amikor 10 tonnát vittünk, és átirányítottak Dézsaknára. Az első sószállítmányunk Dézsaknáról ment, és most a közelmúltban, amikor ismét sót kértek, felhívtam Parajdot, és még mielőtt a sajtóban megjelent volna ez a szomorú hír Parajddal kapcsolatosan, én már megtudtam, mert aznap öntött el a víz a bányát. A parajdi kapcsolattartó személy azt mondta, hogy a parajdi sóbánya történelem. Úgyhogy megint Dézsaknához fordultunk, és ez alkalommal is 10 tonnát szerettünk volna vinni, de az a fuvarozó, akivel az első perctől kezdve együtt dolgozunk, azt mondta, hogy az autó amúgy is 20 tonnás, és a szállítási költség ugyanannyi. Akkor küldjünk annyit, amennyit el tud vinni az autó, és így lett ebből 20 tonna. A többi szállítmány, meg túlnyomó részt a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai és Jótékonysági Szolgálat által működtetett otthoni beteg és idős gondozó szolgálat szükségleteit elégíti ki, többnyire felnőtt pelenkákból áll, különböző méretű felnőtt pelenkákból áll, nagyon jó minőségű pelenkák, Olaszországból hozza az a cég, sajnos nem mondhatom a nevét, de az ő érdemüket is, az ő segítségüket is messze menően szeretném dicsérni, hangsúlyozni és kiemelni, mert ők is, úgy ahogy a fuvarozó is, teljesen önköltségi alapon biztosítják számunkra ezeket a szükségleteket. És akkor kiemelném, ez már nem reklám, mert egyházkerületünk vezetőségének egyik kiemelkedő világi személye, a segesvári gyógyszertárát, Veres Zsombor testvérünknek, aki mindig, amikor komolyabb orvosi műszerekre vagy orvosi kellékekre van szükség, akkor ő biztosítja ezt számunkra. Hát többnyire kötszerek, mosószerek, felnőtt pelenkák, lepedők, nedves törlőkendő, gumikesztyűk, eleinte vittünk vércukorszintmérő szerkentyűket, utána meg ezt rendszeresen kérik a tesztcsíkokat, amelyek szükségesek ahhoz, mert fogyóeszköz, hogy a vércukorszintet a betegeknél mérni tudják. Akkor egy esetben a kárpátaljai püspök úr indította el ezt a projektet, hogy felszerelje azokat a lelkipásztori hivatalokat egy ilyen áramszünetmentesítő berendezéssel. Mi is egy kétgyermekes lelkész családnak a parókiáját felszereltük ezzel. Mikor mondom, hogy mi, akkor megint gondolok az ügyosztályra és a gyülekezetünk tagjaira. Akkor áramfejlesztőket is vittünk, mert rengeteg áramszünet volt egy bizonyos időszakban. Ennek a hihetetlen nagy adakozásnak, amiről nem akarom elpaposkodni vagy eldramatizálni, de én mindig úgy érzem, hogy az özvegy asszonyaink két filléreből begyűlt adakozásnak az eredménye volt az, hogy 22 alkalommal az utolsó szállítmányunk 60 ezer lejbe került. Tehát ez egy óriási nagy összeg, hogyha egy magánember a saját zsebét nézi. És mégis erre képesek voltunk, amiatt, hogy gyülekezeti tagjaink összeálltak és adakoztak. És akkor itt köszönetet mondanék az egyházmegyéknek, mert a körlevelet az egyházmegyéknek küldjük ki, hogy továbbították a lelkipásztoroknak, és hogy a lelkipásztorok olyan hitelesen tudták átadni a gyülekezeti tagoknak, hogy az lett az eredmény, hogy a mai napig, általában mindig hónap végén kapom meg az egyenleget, de a mai napig szerintem már összegyűlt az 1 millió lejes összeg. Na de ezt fel is használtuk, és fogytán van, úgyhogy mi két szerényebb szállítmányra futja az erőnkből, és ez volt az indítéka annak, hogy újból meghirdettük ezt a gyűjtést, és én újból szeretném, hogyha ezt az egyházunk, mert erre én büszke vagyok, saját alapból tudná fedezni.
2: Amennyiben ön is részt vett ezeken az utakon, milyen tapasztalatokkal tért vissza így emberileg?
3: Ezeket a szállítmányokat teljesen hírverés nélkül, tehát a sajtó teljes mellőzésével bonyolítottuk le, mert a célunk a diszkrét és bibliai alapokon nyugvó segítségnyújtás volt, hogy elég, hogyha a titkon figyelő atyánk látja, hogy mit teszünk, nincs szükség itt hírverésre. Az egyik ok a teljes mellett az is volt, hogy nem tudhattam, és féltem is attól, hogy az ukrán titkos szolgálatok milyen mértékben okozhatnak esetleg ezeknek az embereknek, akik foglalkoznak a szállítmányok logisztikájával, olyan kellemetlenségeket, amitől meg szerettük volna óvni őket. Tehát a szállítmányokat elkísérni csak vagy kétszer tettem meg, de ennek nem volt sok értelme, mert elszállítottuk egy határmenti magyarországi kis település raktárába ezeket a dolgokat, és azokból a raktárokból apránként szállították át Ukrajnába, az ezzel foglalkozó személyek, hát inkább csak egy szeméről beszélhetek, a nevét is elmondom, Badó Norbert, aki sokszor kockáztatta a kényszersorozás veszélyét, mert az embereket fogják meg az utcán, a férfi embereket és a hatköteles korú embereket, és hurcolják el kegyetlenül, könyörtelenül. Tehát ez a csodálatos ember sokszor ezt kockáztatva kicsi mikrobuszokkal átment a raktárba, és amennyi belefért, vitte át. Olyan helyzetben, és erre az idősebbeket nem kell emlékeztessük, hogy ott is a vámszervek különbözőek voltak, és amikor megfelelő személyek voltak a vámnál, akkor ezeket az átviteleket meg tudta ejteni. Sokszor voltam személyesen. Első alkalommal egy nemzetközi nagy egyház szervezet gyűlésén vettem részt. Ennek a címe az volt, hogy Ukrajna jövő konferencia. Ez Budapesten zajlott 2023-ban, ha jól emlékszem. Akkor közösen nem a teljes társaság, de néhányan átmentünk Kárpátaljára. Az volt az első, utána magánúton voltam többször is. Ennek a hozadéka az, hogy akiket eddig ismertünk online, azokkal most személyesen is megismertünk. Minden túlzás nélkül mondhatom, bár a szüleim mindig figyelmeztettek arra, hogy óvatosan kezeljem ezt a fogalmat, hogy barát. Na, azt szeretném mondani, hogy barátságok alakultak ki. És a személyes kapcsolat továbbra is a legfőbb alapja ennek az egész tevékenységnek, szinte napi szinten kapcsolatban állunk. És amit elmulasztottam a szállítmányok tartalmánál említeni, pedig nagyon fontos, mikor a nőszövetségi imakönyv megjelent, akkor feltettem a költői kérdést, hogy ilyesmire lenne szükség, meg gondoltam, hogy ekkora nagy bajban, és éppen ekkora nagy bajban. 4000 példányt kértek. Ifjúsági énekeskönyveket is vittünk, tehát ilyen tartalma is volt a szállítmányoknak. Ennek a segítségnyújtásnak van egy olyan vetülete is, hogy a napi szinten való kapcsolattartás egyesekkel, mert nyilván nem lehet mindenkivel, ennek van, és ez megint nagy szó, nem szeretnék visszaélni vele, de úgy érzem, van egy lelki gondozó jellege is. Nem adok nekik okos tanácsokat, nem mondom, mert nem tudhatom, hogy mit kell az adott helyzetben tenni, de nagyon fontosnak látom azt, és úgy veszem észre, hogy számukra is fontos, hogy valakinek ezeket elmondhatják. És alkalomattán el is sírják maguk. És tudják, hogy ezt megtehetik bizalmasan, mert olyan belsőséges emberi a kapcsolat.
2: Milyen kapcsolatban áll az egyházkerület, vagy az egyházkerületnek különböző részei az ottaniakkal? Például hogyan kapcsolódik az IKE, vagy a Válcs irányt hozzájuk?
3: Az IKE már korábban is kapcsolatban állt a KRISZ-szel, ami a Kárpátaljai Református Egyház Ifjúsági Szövetsége. Két évvel ezelőtt, amikor megrendezésre került a Válcs irány, már akkor is az IKE-nek volt ez a nagyon elismerésre méltó elképzelése és döntése, hogy egy autóbusznyi kárpátaljai fiatalt meghívott a Válcs irányra, már csupán azért is, hogy kiszakadjanak egy bizonyos ideig abból a számunkra elképzelhetetlenül nehéz és nyomasztó helyzetből, ami nem csak egy felnőttnek és egy idősnek, hanem egy ifjúnak, egy gyermeknek is rettenetes. Az itteni, úgymond szabadon élő erdélyi és nem csak erdélyi református fiatalokkal való együttlét során feltöltődhessenek, mint fiatalok ifjú energiával, és mint keresztények Isten lelkével. Akkor a diakóniai labból támogattuk ezt az utaztatást és ellátást, az IKE-nek 2026-ban terve egy 50 fős csoport megvendégelése. Ez megjelent, ennek a támogatási lehetősége, amennyiben meghallgatásra talál, de már hallom, hogy meghallgatásra talál bizonyos gyülekezetekben, hogy egyházunk tagjai segítsék hozzá ezeket a fiatalokat, hogy az idén is itt lehessenek és köztünk lehessenek.
2: És hogyan lehet becsatlakozni ebbe az egész segítő módszerbe?
3: Ez nehéz kérdés számomra, mert sokan úgy értelmezték, hogy 4 év, 3 hónap múltán hírértéke lett ennek a tevékenységnek. Úgy értelmezték, hogy azért kell most kilépjünk a köz elé, hogy fokozzuk az adományoknak az összegét. Az, hogy tájékoztatunk erről, ez természetes, de én annyira bízom benne, hogy van az egyháznak egy olyan tevékenysége is, ami lehet, hogy eddig nem volt annyira köztudott, de már 4 éve, 3 hónapja zajlik. Hát nem arról van szó, hogy most kérjünk pénzt, mert én bízom benne, hogy az egyházunk újból megnyitja, mert a szívét megnyitotta, és amikor a szívek megnyílnak, akkor bajban a zsebek is megnyílnak, és a szükségesből adakoztak. Én bízom benne, hogy ennek sikere lesz. Hogy hogyan lehet csatlakozni? Aki szeretne támogatást nyújtani ennek a munkának a továbbviteléhez, az megteheti online a honlapunkon megjelenő körlevélben feltüntetett bankszámlára, vagy megteheti, és általában faluhelyen ez volt eddig is a gyakorlat, hogy beviszi az illetékes lelkészi hivatalhoz, akkor a lelkészi hivatal felterjeszti az egyházmegyéhez, és akkor az egyházmegye összesíti, az megérkezik a kerületi bankszámlánkra.
2: Van valami kiegészíteni valója?
3: Mindig nem győzöm a hálámat kifejezni egyháztagjaink iránt, hogy ezt a munkát lehetővé tették. És mikor mondtam, hogy átvettem a diakoni nőgyosztályt, decemberben nevezett ki az igazgató tanács, februárban már elindítottuk ezt a körlevelet, nem csak erről a körlevéről volt szó. Például 2023-ban volt Szíriában az a földrengés, amely Aleppót is érintette. Akkor is körlevelet írtunk. 25 ezer eurót tudtunk küldeni ennek az aleppói egyházszervezetnek. És ez is önkéntes adomány. Körlevelet írtunk olyan esetekben is, amikor egy nagyon-nagyon költséges, például egy kisgyermeknek a franciaországi kezelése, nem mondom a nevét, hogy ne bántsam a családot. Hihetetlen adakozókedv mutatkozott az egyházunkban. Ebben látunk az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok-sok közös élmény várta azokat a gyermekeket, akik részt vettek a Beregszászi Református Gyülekezet vakációs Biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Mi az idei tábornak a tematikája?
3: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, hol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az életével, Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
2: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
3: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
2: Ti kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösség megmozgatása az igen sok munkatársa van szükség.
3: Hála az Úrnak, vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást, ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hála az Úrnak, vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen éppen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel, mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
2: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály, 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
3: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a 6. osztállyal bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás, itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. De tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet ott hagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermek Isten is sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel, ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
2: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt, mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van, egy ilyen intenzív időszakban pedig megerősítésként tud magával vinni.
3: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik is azokat az elültetett magokat, majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magam ének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket úgy megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladata, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közben, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetbe, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
2: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az ilyen jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
3: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket. Ezek lesznek az alapok a számukra.
2: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen, ki teremtette, meg hogy lett az, mitből lett az, miért ilyen, és mennyire jó az nekem szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozzál, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifelé rengeteg választ tudok adni az ő kérdésben.
3: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos, és fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életében előkerül akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsikoruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Míg mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre az legyen a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed. Fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.
1: A vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit református lelkipásztort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban, szombaton 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője elmondta, az országos tiszti főorvos is ajánlást tett közzé az egészség védelme érdekében, emellett nem csak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell. Egy ilyen forró napon akár 70 fokra felmelegszik egy autó belső tere, már egy félig napos, félig árnyékos helyen is. Ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t. A hőségben ugrásszerűen megemelkednek a szénmonoxiddal összefüggő riasztások is, ugyanis csökken a kémények húzat hatása, a nyílt égésterű vízmelegítők esetében szénmonoxid keletkezhet. Ilyenkor rengeteg vizet kell fogyasztani, valamint 11 és 16 óra között nem ajánlott napon tartózkodni, felhevült testtel vízbe ugrani pedig tilos. Új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az illegális migráció áramlását Európa felé. Lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen őket küldeni, működő táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül, mondta Magyar Péter miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Hangsúlyozta, részt vett egy találkozón egy úgynevezett migrációs munkacsoportban, ahol megfogalmaztak egy 19 tagállam által aláírt levelet, amit az Európai Bizottság elnökének, illetőleg az Európai Tanács elnökének is, és a soros elnöknek is elküldenek. A levél többek között arról is szól, hogy a jelenlegi státuszkót át kell alakítani, mert ez nem jó, szögezte le a kormányfő. Meg kell szakítani ezt a bizniszt, amit az emberkereskedők folytatnak, tönkretéve Európát és veszélyeztetve sok ezer, sok tízezer ember életét, fogalmazott a miniszterelnök. A téma kapcsán hangsúlyozta, egészen egyértelmű a hangulatváltozás Brüsszelben, eközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést, méghozzá egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más jogi és politikai környezetben keletkezett. Elmondta azt is, több tagállami vezető jelezte, hogy valamilyen megoldást kell arra találni, hogy ezt a büntetést felfüggesszék. Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszországnak előbb-utóbb tárgyaló asztalhoz kell ülnie, az Európai Uniónak pedig egységes üzenetet kell küldenie az orosz elnök felé. Ursula von der Leyen erről az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján beszélt. Megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is, ezúttal egy évre. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagálni fog. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival, és azonnal képesek reagálni. Az operációt mesterséges intelligencia is segíti, emellett az elmúlt évhez hasonlóan a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT-vel együttműködésben előrébb hozzák a hajnali első járatok indulását, ezzel kiszámíthatóbbá és stabilabbá téve az egésznapos menetrendet. Emellett a Wizz Air a járatok szervezését is úgy módosítja, hogy késés esetén könnyebben tudja korrigálni a felmerülő problémákat. A Wizz Air az utasok közreműködését is kéri, hogy a szokásosnál korábban a járat indulása előtt legalább 2 órával érkezzenek meg a repülőtérre.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy zápor zivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Isten sérült embereket használ. Ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Lukács evangélium a 22. fejezet 32. vers. Sajnos gyakran alábecsülünk, vagy nem veszünk számításba embereket amiatt, amin keresztül mentek az életben. Olykor azért, amit másokkal tettek, máskor meg azért, amit ők szenvedtek el másoktól. Ha jártál már használt ruhaboltban, tudod, hogy ott értékes dolgok is kaphatók, mélyen áron alul, csak tudnod kell, mit keres. Jézus is ezt teszi. Bármi elesett légy is, ő nem úgy tekint rád, mint aki kiesett. Péter annyira bánta, hogy megtagadta Jézust, hogy úgy döntött, visszatér korábbi hivatásához, a halászathoz. El tudod képzelni, miket pletykáltak róla a kikötőben? Ő az a fickó, aki otthagyta Jézust. Ha lelkipásztor lett volna, biztosan a lemondását követeljük, de az a legkevesebb, hogy onnantól kezdve nem érdekel bennünket a mondandója. Jézus mégis az elsők között kereste meg, és amikor rátalált, egy szóval sem említette neki a történteket. Szeretsz-e engem? Kérdezte meg tőle ehelyett háromszor is. Amikor Péter mindháromszor igennel felelt, ezt mondta neki Jézus. Legeltesd az én juhaimat, arra utalva ezzel, hogy ő lesz a gyülekezet majdani pásztora és vezetője. Jézus messzebb látott Péter kudarcos múltjánál és a jövőjére tekintett. Nem érte meglepetésként, hogy Péter kudarcot vallott. Ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet, mondta neki korábban. Péter éppen abból a tapasztalatból merítve tudott később a leghatatosabban segíteni másoknak, hogy sikerült legyőznie a gyengeségét, és átélte Isten helyreállító kegyelmét. Igen, Isten téged is megfedd, de csak azért, hogy helyreigazítson és szolgálatába állítson. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Nagyon sokan ismerjük, és nagyon sokunknak szerintem van otthon egy cserébe, kisebb-nagyobb cserébe, az aloe vera. Nem olyan régen, néhány évtizede került be Magyarországba a köztudatba ez a növény. Ugye gyógynövényként terjedt el, hiszen hogy bizonyos bőrproblémákra, égés, stb. Az a frissen felvágott aloe vera zselé, az nagyon jó hatású. Rengeteg kozmetikai termékben, testápolóban benne van, és valószínűleg nem mindegy, hogy használjuk. Szóval, hogy mit kell tudnunk az aloe veráról, és tényleg egy ilyen szuper növénye.
2: Igen, legtöbben onnan ismerjük valóban, hogy letörtük a levelét, és akkor ilyen horzsolásokra, zúzódásokra, sebekre kentük rá, vagy ugye a készen kapható aloe verás kenőcsöket, tehát ez a sebgyógyító hatása, ez már nagyon régóta ismert, tehát leginkább erre használtuk. És ebből következik az, hogy a kozmetikai ipar meg szélesebb körben a bőrápolásban is ez a szerepe a legjelentősebb, tehát hogy nyugtató, pirosságcsökkentő, gyulladáscsökkentő hatása van, ez egészen egyértelmű. És akkor is sokféle bőr problémára gondolhatunk, akár a kamaszoknál a pattanásos bőrökre, ugye, amelyek gyulladásra járnak, vagy a kipirosodásra hajlamos bőrű embereknél, ugye, akik hajszálértágulatokkal is küzdenek, és gyakran ég, meleg az a terület, arra is nagyon jó, tehát nem csak a sebekre, hanem az ilyen kifejezett bőrgyulladásos folyamatokra is. És amellett, hogy gyulladás csökkentő, azért nagyon erőteljes hidratáló is. De sokféle dolog van magában a növényben. Az, hogy a kivonatok mit tartalmaznak, ugye az attól függ, hogy milyen módon vonják ki ugye az aloe vera levét a növényből, de egyébként, ahogy így utána olvastam, több mint 75 aktív hatóanyagot tartalmaz, tehát nagyon sok. És ugye köztük vannak az antioxidánsok, mint a C-vitamin is, ugye, amiről beszéltünk az elmúlt adásban, tehát A, C és E-vitaminok is, mint antioxidánsok szerepelnek benne, ami szintén nagyon jó, ugye, ahogy beszéltünk a C-vitamin kapcsán erről, ugye a káros sugarak okozta szabadgyököket képesek semlegesíteni. De emellett nagyon sok ásványi anyag is van benne, kalcium például, magnézium, cink és aminósavak, ugye fehérje származékok, vagy fehérje töredékek, valamint enzimek, poliszaharidok. A poliszaharidokról tudni, ez nagyon sok krémben egyébként benne van, mert hogy hidratáló anyagok, tehát amit most ugye szinte mindenhol hallunk, a hialuronsav, az is egy cukorszármazék. A sav szó, ne téveztem meg senkit, az is egy cukorszármazék, és nagyon sokféle ilyen cukorszármazék van, cukorkomplexek, ilyen szaharidok néven futnak, vagy poliszaharidok a krémekben, és ezek mind nagyon jó hidratáló faktorok. Tehát hidratálását is segítik, és támogatják a bőr védőrétegének a helyreállítását, tehát az immunrendszerét, az immunregenerálódást tudják segíteni a bőr felszínén. Ezért használjuk ugye ilyen égési sérülésekre vagy horzsolásokra is. De sok olyan hatóanyagot tartalmaz még, ami támogatja a bőrben a sejteknek a regenerációját, tehát a seb gyógyulási folyamatot. És van benne egy nagyon enyhe szalicilsav is, amilyen gyulladáscsökkentője. Szalicilsav az főleg a miteszeres és a pattanás bőrökre van jó hatással, tehát ezért mondtam azt, hogy ilyen akné és pattanásos bőrökre is igazán jó, de hogyha azt nézzük, hogy van benne antioxidáns, C meg E-vitamin, akkor az öregedési folyamatokat is lassítják tulajdonképpen, ugye erről is beszéltünk így a C-vitamin kapcsán. Tehát nagyon jó kis komplex hatással rendelkezik, így egyszerre képes hidratálni is, nyugtatni is, helyreállítani a bőrnek a védőrétegét, azt

0: erősíteni, csökkenti a gyulladásokat, a duzzanatokat, és tényleg mondhatnánk, hogy ilyen univerzális növény, és nagyon-nagyon sok kozmetikumban benne van. Tehát akár krémek, akár pakolások formájában, szérumok formájában, vagy akár spré formájában, tehát nagyon sokféle formulában lehet ezeket megvásárolni, kinek melyik tetszik jobban, hogyha a krémmel szeretné összekötni, hogy ugye úgy ápolja a bőrét, hogy kapjon zsiradékot is a bőr, akkor olyat érdemes választani, ami a krémes formulában van beletéve az aloe verának a hatóanyaga.
1: Ez jutott most eszembe, hogy ez a mindennapi bőrápolásban is használhatjuk, vagy használjuk, vagy csak akkor kerül elő, amikor valamilyen probléma, bőrprobléma van.
0: Nem, minden nap használható, tehát minden nincs nap. Benne olyan korlátozó dolog, ami miatt te lehetne rendszeresen használni. Tehát nem kell szünetet tartani, nincs semmiféle ilyen kitétele, hogy csak alkalmanként lehetne használni. Sőt, hogyha mondjuk a öregedésgátlást nézzük, a kollagénszintézis segítését, azt meg folyamatosan is kell táplálni, mert ugye azt mindig adagolni kell, hogy ne álljon le ez a folyamat, ugye ez a kollagénképződés.
1: Még egy kérdés, hogy ugye a C-vitaminnál is beszéltünk arról, hogy kívül belül ilyen aloe verát tartalmazó termékeket lehet belsőleg is fogyasztani. Ez is akkor dupla hatás?
0: Igen, tehát itt is összeadódik ez a külső-belső, mivel ugye tápanyag, tehát ha elfogyasztjuk, akkor ott a hatóanyagok, azok a véráram útján eljutnak a sejtekhez, ugye ez a módja ugye a táplálásnak, belülről a sejtáplálásnak, és igen, azon kívül mondjuk akár egy belsőleges fogyasztásnak, de ez a külsőre is igaz, hogy van ilyen természetes antimikrobiális hatása is az aloe verának, tehát ilyen baktériumok, gombák ellen is tud védeni, akár még ilyen belülről ilyen kandida gomba betegséggel, aki küzd, ugye nyilván azt egy belsőleges fogyasztásra ajánlott, tehát hogy mindenképpen kiegészíti egymás hatását, ez a külső-belső fogyasztás, abszolút javaslom.
1: Nem tudom, igen. Van-e még valami, amiről nem beszéltünk az aloe verával kapcsolatban?
0: Hát talán ezek a formulák, ugye, hogy mondjuk a géleket érdemes ilyen napégések után használni, vagy a spréket, ugye, hogy érzékeny a bőr, és akkor ott jó, hogyha hűsíti, vagy a gyulladásoknál is, hogyha ugye anti-aging, vagy táplálás a fő cél, akkor a krémeket részesítsük előnyben, hogyha nappal, vagy napközbeni több hidratálásra vágyik a bőrünk, akkor a spréformulákat, tehát akár több formulát is lehet egyszerre használni, tehát nem igazán lehet ezt túladagolni, bár mennyit fújkálhatunk a bőrünkre belőle, és nyugodtan támogassuk vele így kívülről, belülről a bőrünket, mert hogy igen, itt vannak kutatások, amelyek bizonyítják azt, hogy belülről is jótékonyan tudja így az anti-aging folyamatot is támogatni, erősíteni. Tehát csak még annyit akarok hozzáfűzni, hogy azért is örülök, hogy beszélgetünk ilyen témákról, mert ugye a kozmetikai iparban rengeteg kínálat van, tehát annyiféle terméket lehet már kapni, hogy nagyon nehéz eligazodni.
1: Így van.
0: Benne, és sokszor ilyen hát univerzális vagy egyszerű termékek, ha lehet így nevezni az aloe verát is, meg a C-vitamint is, hogy már csak ennyivel is mennyi jót tudunk tenni a bőrünknek. Tehát van, aki célzottan keres mindig új és modern hatóanyagokat, a legújabb technológiákat, van, aki meg inkább az ilyen kis komplex és lágyabb termékeket kedveli. Tehát, hogy mindenkinek a kívánsága megállja a helyét, és azért jó, hogy erről beszélünk, mert hogy ilyenek is léteznek, és tökéletesen jól működnek a bőrön.
1: Én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire, tényleg ennyire sokrétű növény.
0: Igen.
1: Az aloe vera, hogy ilyen sokrétűen lehet használni, úgyhogy mindenkit arra biztatok, akinek bármilyen problémája van, vagy csak akár az idő múlásával küzd, vagy próbál lépést tartani, nyugodtan vesse be ezt a csodaszert, mert ezek szerint kívülbelül használva is nagyon sokat segíthet. Köszönöm, hogy erről is beszélhettünk, és Megígérhetem, hogy sok ilyen hasonló témát fogunk még keresni, mert látjuk az egyszerű dolgok, és milyen nagyszerűek. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból várlak megint egy újabb izgalmas témával. Szia!
0: Köszönöm szépen én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép napot kívánok!
2: Ez is sokan, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon sok helyen látok mostanában kiskertekben, tehát ilyen családi házak kertjében olyan növényeket, amelyek az évekkel ezelőtt még nem bukkantak fel. Gondolok én itt hatalmas banánfákra, pálmákra, amelyek még át is telelnek. Aztán van egy ismerősünk, aki kivit termelnek otthon, illetve fügefa és társai. Erről szeretnék néhány szót beszélni, vagy néhány mondatot önnel, hiszen azért azt gondolom, hogy ezen a égthajlaton, ahol mi élünk, nem annyira megszokottak ezek a növények, de hát tudjuk, hogy a klímaváltozás korát érjük, és ez ennek tudhatóba, hogy ezek a növények itt nálunk is megmaradnak már?
2: Gyakorlatilag igen, illetve ezek a növények látszólag nekünk egzotikusak, de olyan körülmények között élnek ezek a növények, amik a mi éghajlatunknak is megfelelnek. Tehát a kivi az el van már nálunk is, pálmák is vannak, de például pálmák esetében van egy japán kenderpálma, illetve a kínai kenderpálma, amik olyan klímán élnek, amik tehát a miénkkel megegyezik, és ennek következtében itt nálunk is el van. Tehát kivit is azért hozták be hozzánk, mert el van a mi éghajlatunkon, és azt gondolták, hogy az milyen jó lesz, mert ennek nincs itt Magyarországon kártevője.
1: Mégis milyen helyre, meg milyen kertbe ültessük ezeket a növényeket, ha már ezzel ilyenre vágyunk?
2: Hát eleve ezekről a növényekről, például a kivi, a banán, tudni kell, hogy ezek enyhén savanyú talajt igényelnek. Tisztában kell lennünk azzal, hogy nekünk a kertünk milyen, hogy savanyú, semleges, vagy úgynevezett lúgos kémhatású talajunk van. Ezt nagyon egyszerűen házilag meg tudjuk nézni, méghozzá úgy, hogy egy ásványom mélységben kiveszünk egy evőkanálnyi talajt, és akkor erre szemcseppentőből ecetet cseppentünk. Ha elkezd a 10%-os ecetnél pezsegni a talaj, akkor az nagyon messzes. Ha nem kezd el pezsegni, akkor semleges vagy savanyú kémhatású talajunk van, de ugyanakkor bizonyos tájegységekre is jellemző, hogy Zalában savanyú talaj van, a Sopron környéken savanyú talaj van, Nyírségnek bizonyos részén savanyú talaj van, illetve ahol például ilyen növényeket is lehet látni a kertekben, hogy szelít gesztenye, akkor tudhatjuk, hogy savanyú talaj van. Tehát akkor nem is nagyon muszáj megcsinálni ezt a próbát. Ha viszont nincsen ilyen növény, ami jelezni nekünk, hogy milyen talajunk van, és megcsináljuk ezt a próbát, kiderül, hogy messzes talajunk van, akkor az ültető gödörbe kell lesavanyítanunk a talajt. Tehát ezt kiássuk a gödröt, keverünk az ültető közegbe tőzeget, vagy esetleg nagyon kevés gipszet keverünk a talajba, és ez savanyítja. Ha viszont már a növény be van ültetve, akkor a talajt folyamatosan savanyítanunk kell, és azt például nagyon egyszerűen enyhén ecetes vízzel tudjuk savanyítani, vagy vasgálicot veszünk, vagy más néven, hivatalos nevén vasszulfátot, és annak az oldatával hetente, két hetente meglocsoljuk a növény talaját, és ez lesavanyítja a talajunkat.
1: Akkor ez elegendő ahhoz, hogy ezek a növények jól érezzék magukat a mi kertünkben?
2: Többé-kevésbé, de hát tudni kell azt, hogy még milyen egyéb igénye van ennek a növénynek, mert például a páratartalom számít az, hogy napfényt vagy félárnyékot kíván. Tehát például a pálmák, azok szeretik a napfényt. Ráadásul a pálmáknak mélyre lehatoló gyökerük van. Tehát nem érdemes olyan talajba ültetni a pálmát, ahol viszonylag köves, sekélytermő réteg van. Tehát azt inkább mély termő rétegű talajba érdemes ültetni. Banánt azt már lehet például félárnyékba, vagy olyan helyre ültetni, ahol csak naponta néhány órát süti a nap, de nem feltétlenül a tűző nap. És a banánnak nem kell, hogy egy olyan hűde mély rétegű talaja legyen, mert a banánnak viszonylag sekélyen van a gyökere, nem hatol mélyre, tehát ott nem érdekes, hogy az altalaj milyen. Illetve még ezeknél a növényeknél azt is érdemes csinálni, hogy ha konténeres növényt veszünk, és nem tudjuk még pontosan, hogy hol fogja ez a növény jól érezni magát, akkor konténerest ássuk be a talajba, mert akkor ott meg tudjuk figyelni azt, hogy az ottani mikroklíma, ottani napfény mennyire felel meg ennek a növénynek. Hogyha kornyadozik, nem érzi jól magát, akkor egyszerűen a konténerrel, cseréppel együtt kiemeljük, áthelyezzük, és akkor egy-két év múlva, amikor kinövi ezt az adott konténert, egy persze érdemesebb egy nagyobb konténerbe beültetni ezt a növényt, és úgy beásni a kertbe, akkor ottán arra helyre kivesszük a konténerből, és be tudjuk ültetni. És ennek még megvan az óriási előnye, hogyha menet közben rájövünk, hogy ez a növény valójában ott nekünk valamiért útban van, mert hogy megnőtt, hogy eltakarja a kilátást, vagy akármit, akkor nem kell az egész növényt kivágni, kiszednünk, hanem gyakorlatilag a konténerrel együtt át tudjuk tenni, a végső helyét megkeresve, akkor tényleg be tudjuk ültetni.
1: Mennyi gondoskodást igényelnek ezek a növények? Illetve még egy másik dolog, ugye sajnos egyre melegebbek és szárazabbak a nyaraink. Ezek a növények azért leginkább olyan helyről jönnek, ahol ez a megszokott. Azért ennek ellenére, mint ahogy az összes többi növényünket locsoljuk a kertben, ők is igényelnek locsolást?
2: Igen. Hát a banán az felfogható, úgyhogy a legnagyobb fűféle, és a füvek szeretik a vizet. Tehát ezt tudni kell, hogy a banán megint csak szereti a vizet, de a pangó vizet azt nem szereti. Se a banán, se a kivi, se a pálma nem szereti. Gyakorlatilag ezért arra kell figyelni, hogy a talajuk nedves legyen, jó vízáteresztő képességgel bírjon, könnyen átfusson a víz, tehát ne álljon meg benne, ne legyen kötött talaj, ilyen talajba kell ültetni a növényeket, és ezért jó az, hogyha például az ültető gödörbe mi rögtön a talajt is, tehát ilyenre cseréljük ki. Hogyha nagyon kötött talajunk van, akkor érdemes az ültető gödör aljára néhány centi rétegbe szitált sódert szórni, hogy a fölösleges víz el tudjon folyni, tehát hogy a növénynek a gyökere alatt ne pangjon, ne kapjon gyökérrothadást.
1: Nyilván minden növény igényel valami tápanyagpótlást. Szóval, hogy ezek a növények is igényelnek-e valamilyen tápanyag utánpótlást, trágyázást, ilyesmit?
2: Egész konkrétan például a füge esetében folyamatosan trágyázni kell, és más és másféle trágyával. Például tavasszal egy szarvasmarha trágyával célszerű megkínálni a növényt, méghozzá azért, mert a szarvasmarha trágya magas nitrogén, kálium és foszfor tartalommal bír. Tehát ez a tavaszi kihajtást elősegíti. A virágzáskor a füge esetében ott például érdemes foszforban gazdagabb trágyát alkalmazni, tehát ez például lehet egy banonfi trágya, de lehet műtrágya is. Akkor nyáron, augusztus tájékán kálium túlsúlyos műtrágyát használni, mert hogy az segít a növénynek a terméskötésben, termésfejlődésében. Ősszel, októberben például szinte csak káliummal célszerű megküldi a növényt, mert hogy az segít a télire felkészülni neki, a fagyállóságát biztosítja, illetve föl tudja készülni a telelésre, és kevésbé fog károsodni. Gyakorlatilag ugyanúgy, mint a nálunk lévő fák, gyümölcsfák vagy díszfák, ezek is a legtöbb lombhullató. Mondjuk nem a banán, az egy más tészta, meg nem a pálma. A füge az például lombhullató, tehát az ledobja a lombját, és azt célszerű annál csinálni, hogy a tövét takarni akár lombbal, akár szalmával, vagy utazsákkal, de a lombtakarás vagy szalmatakarásnak megvan az a hátulütője, hogy egerek, rágcsálókat nagyon klasszul befészkelik magukat, és fel tudnak szaporodni. Tehát ezért érdemesebb esetleg egy utazsákkal takarni ezt a területet. A banán esetében, tehát van télálló banán, és van rendes banán. A télálló banánt ki lehet ültetni a kertbe. A télálló banán esetében ott például egy vissza kell vágni a banán, tehát a törzsét el kell vágni egy 20-30 centi magasságba, és onnét kezd el majd tavasszal kihajtani. A rendes banánt azt ki lehet ültetni szintén a kertbe tavasszal, egészen őszig kint lehet hagyni, hogy a szomszédok irigykedjenek, hogy nekünk banánunk van a kertben. Banánokban vannak különböző díszbanánok, például az abesszín banán, amelyiknek vörös színű levélnyele van. Nagyon szépen mutat. Ennek a termése az nem igazán lehető, tehát rengeteg mag van benne, de a rendes banán, az, annak a termése az ehető. Például Pécs környékén Orfűn láttam tavaly kiültetve banánt a kertbe, és az ott volt, és termett is. Tehát ott voltak rajta termet. A télálló banán az fölnő akár 6 méter magasságba is, és hihetetlenül jól mutat. Gyakorlatilag annak a termése megint csak nem lehető, mert rengeteg magot tartalmaz.
1: Vannak olyan élősködők, amelyek már ezeket a növényeket támadják, illetve az ezek levők az itteni őshonos növényekre veszélyesek-e?
2: Általában ritkán, de hozunk be velük kártevőket. Tehát ilyen például a krumplibogár, vagy ez gyakorlatilag itt Európában egy olyan kártevő, ami nem volt, és a burgonyával jött be. De ilyen például a kukoricamój, ami szintén a szerb-horvát háború esetén érkezett ide Európába, és van egy terjedt széllyel. De ezek a viszonylag ritkább esetek, azért a hazai kártevőket sem kell féltenünk, mert ők föl tudják fedezni maguknak a dolgokat. Nagyon sok növényt, például a banánt, a kivit, fügét, a levéltetvek megtámadják. Ezek kiválasztják azt, hogy ő nekik melyik növény tetszik, melyik nem tetszik. De a takácsatkák, amik szintén itt élnek Magyarországon, azok is előszeretettel megtámadják a kivit, megtámadják a banánt, megtámadják a fügét. Tehát ezek ellen védekezni kell.
1: Gondolom a hagyományos módszerekkel, tehát mint minden más növénynél.
2: Így van. Tehát ezek úgynevezett polifák kártevők, mert hogy nem egy vagy két növényt szeretnek, hanem ezek többféle növényt is megtámadják. Ennek hatására ezek ellen úgy tudunk védekezni, például egy környezetbarát védekezés, hogy csalánból csinálunk egy permetlét, hogy egy rész csalánhoz 10 rész vizet adunk, és 1-2 napig rohasztjuk, és ezt kavargatjuk, rohasztjuk, és ezzel permetezzük a növényt. A tetvek ellen eléggé hatásos, és egy olcsó szer, tehát nem kell vegyszert vennünk. A vegyszerekkel az a baj, hogy sok esetben azok nincsenek kivizsgálva, hogy itt nálunk milyen hatással bírnak. Tehát ezért érdemesebb ilyen környezetbarátabb, vagy természetes megoldásokat használni. De szintén a pajzstetvek ellen lehet használni a káli szappant. A káli szappant felold az ember vízbe, egy evőkanál a káli szappant kb. 1 liter vízbe felold, és ezzel lespricceli a növényt. És mivel káliumot tartalmaz, tehát ezzel még a levélen keresztül a növény fel is tudja venni, illetve a pajzstetveket el is tudjuk velük pusztítani. De lehet például ilyen nímolajat is venni, amivel szintén le tudjuk fújni a növényeket, és akkor pajzstetveket, levéltetveket meg tudjuk ölni. Tehát ez is egy nagyon jó környezetbarát megoldás.
1: Én is azt gondolom, hogy egyébként ezek a környezetbarát megoldások a kedvesebbek az én szívemnek is, és hogyha már tényleg végképp semmi nem használ, akkor forduljunk vegyszerhez, de azért ezek általában hatni szoktak. Úgyhogy remélhetőleg, hogy akinek ilyen problémája van ezekkel az egzotikus növényekkel, akkor sikerült megoldást találnia rá. Köszönöm, hogy ilyen röviden összefoglalva is kis útmutatást adhattunk azoknak, akik ilyenre vágynak a kertjükben, vagy már kertjükben nevelgetnek ilyen növényt, csak még esetleg nem mindennel vannak tisztában az ő gondozásukkal kapcsolatban. És köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Én szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövőben folytatjuk egy újabb izgalmas témával.
2: Köszönöm szépen, és én is minden jót kívánok a hallgatóknak.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Szaniszló Belci. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Itt a nyári időszakban a nekünk háziasszonyoknak elsősleges kérdésünk mindig, hogy az éppen aktuális gyümölcs zöldséget valamilyen úton, módon tartósítsuk télire. Ez a tartósítási mód nyilván lehet fagyasztás, lehet a gyümölcsökből dzsem, lekvár készítés, illetve a zöldségekből és a gyümölcsökből is befőtt készítés. Nos, ezekről fogunk most beszélgetni. Itt van a befőzés és a lekvár készítés, amelyek azért egy kicsit több figyelmet igényel. A tisztánlátás kedvéért menjünk ezeken végig. Tehát kezdjük a befőzéssel. Mik legyenek a befőzés alaplépései?
2: Hát tulajdonképpen a befőzés az ugye szeretnénk az alapanyagainkat, amik akkor éppen frissek és a legjobb minőségűek eltárolni, olyan módon, hogy ugye sokáig a polcon elálljanak, és akár hónapok múlva is felbontva egy nyilván nem a friss minőséget, de egy élvezhető jó minőséget szeretnénk elérni. És hát ennek ugye az alapja és a talán ott a legsarkalatosabb pontja az a megfelelő higiénia, és a befőzésnek a technológiája és az eljárása, hogy készítjük, teljesen mindegy, hogy miről van szó, gyümölcs, zöldség, lekvár, bármi. Nagyon-nagyon fontos, hogy jó minőségű életalapanyagot használjunk, makulátlan tisztaság kell, hogy a befőzés során jelen legyen, akár az üvegek terén, akár az edények terén, amiben készítjük, és hát végül ugye a légmentes lezárása a befőtnek, vagy akár savanyúságnak, bárminek, hogy ne tudjanak a baktériumok bármik szaporodni és megromlasztani az ételt. Befőzésnél forró alapanyagot töltünk üvegekbe. Nagyon fontos, hogy az üvegek sterilek legyenek, tehát makulátlanul tiszták, és sterilizáljuk is őket. Ezeket vagy természetes tartósítószerekkel, akár cukrokkal, savakkal, vagy hőkezeléssel ugye tartósítjuk, és hogy így hónapokig biztosítsuk a minőségüket a polcon. Nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy megcsinálják akár a befőttet, a savanyúságot, a lekvárt, és akkor pár nap múlva, vagy egy-két hét múlva azt tapasztalják, hogy romlik, penészedik, stb. Ennek a mindig a legfőbb oka nem megfelelő higiénia. Tehát nagyon fontos, hogy az üvegeket és a tetőket, amiben elrakjuk az alapanyagot, azt mindenképpen sterilizálni kell. Nyilván nem kell ilyen nagyon orvosi és laboratóriumi dologra gondolni. Egy mosószeres meleg vízzel el kell mosni alaposan, és ki kell forralni az üvegeket és a tetőt is, akár forrásból lévő vízbe egy pár percig, vagy akár mikróban is, már ugye modern konyhákban van mindenhol mikró, ott is lehet ezeket a dolgokat sterilizálni. A tetőknél nagyon fontos, hogy azokat is forrásban lévő vízbe egy pár percig hőkezeljük, sterilizáljuk, és nagyon fontos, hogy akár ha van rajta egy szigetelő gumi, vagy bármi, az sérülésmentes legyen, és rozsda ne legyen semmiféleképpen, ha fémtetőről beszélünk. Az alapanyagoknál mindig a hibátlan és a friss gyümölcsöt vagy zöldséget kell használni, ami már egy picit megvan, elindult, egy kis romlás elindult, jaj, még az nem baj, egy kis folt az almán, az már be fog indítani nekünk a rossz dolgokat. Alapos mosás és tisztítás után pedig vágjuk olyanra, amilyenre szeretnénk, amilyen formába szeretnénk elrakni, és hát a leggyakoribb mód a hőkezelés, ugye, és a cukornak az alkalmazása, ugye befőtteknél, meg lekvároknál elsősorban. Adott gyümölcsöt addig főzzük a kívánt mennyiségű cukorral, vagy zselésítő anyaggal, akár pektinekkel, amit már lehet kapni, amíg a megfelelő sűrűséget el nem érjük. Illetve a befőtteknél a nyers, vagy akár egy kicsit előfőzött, tehát blansírozott gyümölcsöt, azt öntik fel egy enyhén cukros, enyhén sós, akár sziruppal, és ezután ugye nagyon fontos a légmentes lezárás, tehát légmentesen lezárjuk az üvegeket, mert ugye az ártérben lévő vákum ugye lassú hűvést fogja garantálni. Na most itt, hogy nedves dunszt vagy száraz dunszt, ugye ezt mindig az adott alapanyagtól függ. Ugye a nedves dunsznál a lezárt üvegeket ugye belerakjuk egy lábasba, egymástól megfelelő távolságra, nagyjából az üvegek feléig engedünk vizet, és lassú forralással ezt a terméket vagy alapanyagot is sterilizáljuk ezzel a vízfürdővel, vagy van a száraz dunsz, amikor a forrón betöltött üvegeket ugye lezárjuk, és akár egy papírra bérelt kosárba vastag takarók alá, konyharuhák alá rejtjük, ezáltal nagyon lassan hűlnek ki, akár 2-3 nap is lehet ennek, amíg teljesen kihűl, és ez a lassú hűlés garantálja, hogy a hő elpusztítja a csirákat és különböző baktériumokat, és nem fog beindulni utána a befőtünk vagy a lekvárunk akár.
1: Pürésítés. Pürésítsük-e nyilván dzsem és lekvár befőzésekor, vagy inkább szétfőzzük?
2: Én azt gondolom, hogy a kvároknál szerintem addig érdemes főzni és redukálni a nedvességet, amíg el nem érjük a kívánt hatást. Azzal, hogy pürésítjük, akár, vagy átszűrjük, ez már csak élvezeti értékben, akinek ízlése úgy kívánja, hogy mit tudom én, nem szeretné a barackban a héjat, vagy a különböző rostokat át akarja szűrni, vagy pürésíteni. De én azt gondolom, hogy egy jó lekvár, egy jó igazi gyümölcsből készült lekvár, hogyha azt rászálljuk az időt, és megfelelően redukáljuk a nedvességet, és visszafőzzük olyan állagúra, amilyenre szeretnénk, akkor az az igazi, amikor látjuk benne, hogy miből készült, milyen gyümölcsből, és tapasztaltuk benne a rostok, stb.
1: Magozott vagy nem magozott cseresnye, illetve megy? Befőtre gondolok.
2: Mindenképpen a magozott az, ami elsősorban jobb. A magban is vannak olyan anyagok, akár ugye még a barack magban tudjuk, hogy nagyon kis mennyiségben még cián is előfordul. Én azt gondolom, hogy lehetőség szerint mindenféleképpen magozott dolgokat főzünk be.
1: Te szoktál-e befőzni egyébként?
2: Én magam nem, megmondom őszintén, én nem vagyok nagyon híve ezeknek a feldolgozott zöldségeknek, gyümölcsöknek, én mindent inkább frissen szeretek, főleg a gyümölcsöket. A savanyúságokat inkább, azokat nagyon-nagyon szeretem, de én magam nem bajlódok vele. Több okból is rendkívül jó minőségeket lehet már kapni, van, akik erre szakosodtak, ezzel foglalkoznak, rájuk hagyatkozom legtöbbször. Gyümölcsök terén pedig inkább a frisset részesítem mindig előnyben.
1: Na jó, de a frissben nem lehet lekvárt készíteni, meg nincs szörp, tehát hogy azért muszáj valamilyen úton, módon feldolgozni ezeket a gyümölcsöket, zöldségeket. Itt az étteremben sem készítetek akár szörpet, akár lekvárt, vagy dzsemet, bármilyen ételhez?
2: Hát a gyümölcsökből szoktunk főzni, hát lekvár az hasonló dolgokat, desszertekhez például, akár egy sajtortához, egy valamilyen süteményhez, akár eperből, erdélyi gyümölcsökből, stb. Az egy ilyen, hát idézőjelben lekvár, mert nem tartósítjuk őket, mert azonnal ugye felszolgáljuk, de vannak ilyen dolgok, amiket hőkezeléssel, cukorral készítünk, akár ugye mondtam, hogy eperből, eper ragút, azt hasonlóképpen készítjük, mint a lekvárt. Valószínűleg, ha járaknánk üvegbe megfelelő eljárással, akkor megállná a helyét, mint lekvár, de mi inkább felszolgáljuk azonnal, vagy legkésőbb másnap, és így nem kell tartósítanunk.
1: Van-e kedvenc gyümölcslekvárod, amit nagyon szívesen fogyasztasz és használt, illetve valami más, tehát mondjuk a savanyúságok terén, ami tényleg nagyon közel áll a szívedhez?
2: Már most sajnos régen találkoztam vele, mert nem nagyon volt megfelelő alapanyag, de hát a baracklekvár, például, amit édesanyám főz, hát az utolérhetetlen. Tehát az egy házi baracklekvárnál szerintem finomabbat nem nagyon lehet. Egy jó fánkhoz, vagy egy jó szeletkaláccsal nagyon-nagyon finom. A házi baracklekvár az nálam a favorit. Illetve hát savanyúságok terén kedvelem azokat, amik enyhén egy kicsit csípősek. Minden adott ételhez mindig vannak adott kedvenceim. Az almapaprikát nagyon kedvelem, illetve a gyöngyhagyma, ami az egyik favoritom. Hogyha finom és jó minőségű, mindig igyekszek olyat vásárolni belőle. Nagyjából ez az, amit úgy tudnék említeni.
1: Hát időben most van itt az ideje, de nem ejtettünk egy szót, bár nem tartósítjuk a kovászos uborkáról. Erről mit tudsz elmondani, illetve vannak már olyan változatai, eltartható legyen télire is, mert ugye ezt most frissen muszáj elfogyasztani néhány napon belül, mert megpuhul a levébe. Tehát a kovászos uborkáról egy pár mondatot még.
2: Igen, hát ugye a kovászos uborka az tulajdonképpen hasonló a fermentáláshoz, amiről nem ejtettünk ugyan szót. A fermentálás is hasonló tartósító eljárás, ott egy tejsavas erjedéssel tartósítanak egy sóslében, tehát ott semmi, csak maga a zöldség és egy sóslé. Ugye nagyon népszerű Ázsiában, ez a Koreában is például ez a fermentálás, ez a kimchi nevű kelkáposzta, de nagyon sokféleképpen készítik. Hát a kovászos uborka is hasonlóképpen készül, ugye egy sós fűszeres levet kap, viszont ott a keményítő az, ami beindítja nekünk ezt a folyamatot. Igazából nem is muszáj, hogy kenyeret használjunk, a burgonyával is simán be tudjuk indítani a kovászos uborkánkat. Sőt, én nekem az egyik jó barátommal dolgozik az étterem, egy másik étterem itt a városban. Ott van, hogy télen is csinálnak kovászos uborkát, mert ha tud éppen venni olyan méretű uborkát, a kemence mellett simán megcsinálják, mert igazából csak a meleg kell neki, hogy beinduljon. Ki kenyérrel, ki burgonyával. Én nekem volt itt egy kolléganőm például, ki azt mondta, hogy nem is rak bele egyáltalán kenyeret, beindítja a só, meg a stb. Egy ilyen fermentált uborkát készített, kenyér nélkül, valaki arra esküszik, hogy pirítóst kell beletenni, mert nem málik annyira szét, két nap után vegyük ki a kenyeret, stb. De szerintem mindenkinek megvan a saját maga kis technikája. Ott igazából tényleg annyi, hogy keményítő, ami beindítja azt az eljedési folyamatot, és a meleg, ami indítja, és hát ugye oda kell figyelni, hogy megfelelő időben vegyük ki, vagy hozzuk be, rakjuk el a hűtőbe, és akkor fogyasszuk el minél hamarabb.
1: én azt hiszem, hogy beszéltünk mindenről itt a tartósítással kapcsolatban. A savanyúságokról később fogunk beszélni, mikor szezonja lesz. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, hogy rám szented az idődet. További szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban szombaton 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője elmondta. Az országos tiszti főorvos is ajánlást tett közzé az egészségvédelme érdekében, emellett nem csak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell. Egy ilyen forró napon akár 70 fokra felmelegszik egy autó belső tere, már egy félig napos, félig árnyékos helyen is. Ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t. A hőségben ugrásszerűen megemelkednek a szénmonoxiddal összefüggő riasztások is, ugyanis csökken a kémények húzat hatása, a nyílt égésterű vízmelegítők esetében szénmonoxid keletkezhet. Ilyenkor rengeteg vizet kell fogyasztani, valamint 11 és 16 óra között nem ajánlott napon tartózkodni, felhevült testtel vízbe ugrani pedig tilos. Valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot vár a magyar kormány a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében az osztrák féltől, jelentette ki a miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Magyar Péter a vizsgálatokról azt mondta, el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük. Hozzátette, alapvetően az a szabály, hogy ha valaki szennyező anyagot hozott egy másik országba, akkor azt vissza kell vinni. Ha nem tudunk gyorsan megállapodni az osztrák féllel, akkor ezt Magyarországon le kell egy veszélyes hulladéktárolóba rakni, utána onnan ki kell venni, ami óriási költség, úgyhogy ha én lennék a károkozó, akkor nem akarnék kétszer-háromszor fizetni, de minden esetre a magyar állam lépni fog, fogalmazott Magyar Péter. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem június 20-ától július 18-áig tart. A munkálatok változó menetrenddel hosszabb eljutási idővel járnak, a legfontosabb változás, hogy a nyírség intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak ebben az időszakban. Július 19-e után további beavatkozásokat terveznek szintén ezen a vasútvonalon, erről folyamatosan adnak majd tájékoztatást. Arról is szólt, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell felkészülni június 20-ától több hónapon át. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. 93 végzős diáktól vett búcsút a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pénteki ballagási ünnepségén. A tanévzáró istentiszteletet csütörtökön tartották a nagy templomban, az ottani persejpénzt jótékony célra ajánlották fel az Immanuel otthon javára. A nyári szünidő után a következő tanévet több új munkatársal és 155 elsős kisdiákkal kezdheti meg majd az iskola. Ember Sándor igazgató tájékoztatta rádiónkat.
2: Jóval több mint 200 jelentkezési lap érkezett be, ezért látszott az, hogy 5 osztályt bátran indíthatunk, meg is neveztük a pedagógusokat, és nem is pártoltak el tőlünk, jöttek az áprilisi beiratkozásra. Most ott tartunk, hogy szeptemberben 155 kisdiákkal kezdjük el az első évfolyamon a tanévet. Voltak, akik helyhiány miatt nem kerültek be az iskolába, de 6 párhuzamos osztályt indítani az talán most felelőtlenség lett volna. Ki kell emelnem az énekzene tagozatra való jelentkezést, ahol 30 éve nem volt ilyen jelentős túljelentkezés, mint most. Ismét kellett meghallgatást tartani, és örömmel mondhatom, hogy olyan kisgyermekek kerültek be, akiknek jó hallása van, szép ének hangja van, tehát nagy reményekkel nézünk az énekzene tagozat munkája elé. Ebben a tanévben 93 végzős diáktól veszünk búcsút. Pedagógusok 3-an búcsúznak el az iskolától, és közülük olyan is van, aki 40 esztendőt töltött a falak között. Ebben az esztendőben több olyan kolléga érkezik, aki már a pályán van, tehát más intézményből igazoljuk át, de most is jön a saját egyetemünkről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Fiatal pályakezdő. Én azt gondolom, hogy nagyon egészséges szerkezete van most a nevelőtestületnek, mert a nagy országos átlaghoz képest nálunk feltűnően sok a fiatal, és ez jó, mert felvértezve a legkorszerűbb tudással és azzal a lendülettel, ami kell, hogy jellemez a fiatalságot, sokat hozzátesznek az egész éves nevelőoktató munkához.
1: A végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlót, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjét hallják a részletekről.
3: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán, és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések.
1: A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagálni fog. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival, és azonnal képesek reagálni. Az operációt mesterséges intelligencia is segíti, emellett az elmúlt évhez hasonlóan a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT-vel együttműködésben előrébb hozzák a hajnali első járatok indulását, ezzel kiszámíthatóbbá és stabilabbá téve az egésznapos menetrendet. Emellett a Wizz Air a járatok szervezését is úgy módosítja, hogy késés esetén könnyebben tudja korrigálni a felmerülő problémákat. A Wizz Air az utasok közreműködését is kéri, hogy a szokásosnál korábban a járat indulása előtt legalább 2 órával érkezzenek meg a repülőtérre. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: maradt a részfúvós és a fahúvós, hát a részfúvóst a szomszédokra való tekintettel hanyagoltam, és így lett az oboa, és ott is teljesen tudatos döntés következménye lett ez, ugyanis a teremben emlékszem három tanár volt, egy magas, szigorú tekintetű tanárbácsi, ő volt a fagott tanárbácsi, egy meglehetősen megtermett atyafi volt a klarnét tanárbácsi, ő se volt számomra túlságosan szimpatikus, és egy elbűvülő, nagyon szép fiatal tanárnő volt, ő volt az oboa tanárnéni. Halvány fogalmam nem volt az, hogy mi az, hogy oboa, de hogyha ez a tanárnéni tanítja, akkor az csak jó lehet, és hát már akkor megtapasztalhattam ebben az Úristen kegyelmét és vezetését, ugyanis akkor nem tudtam, ezt már felnőtt fejjel tudtam, hogy az ország egyik legjobb, hanem a legjobb alapfokon tanítóba, tanárához kerültem, Hernádi János néva nénihez, aki világhírű oboistákat is nevelt, a Hadadi Lászlót például. Tehát a legjobb kezekbe kerültem. Így indultam el az oboázás rögös útjain.
1: És az mikor dőlt el, és hogyan, hogy azért önnek ehhez van affinitása és tehetsége is?
0: Amikor a középiskolai felvételi eljött, illetve középiskolát kellett választani, na, először a református gimnáziumba gondoltuk, hogy jelentkezni fogok, de a zenetanárom, illetve Éva néni javasolta, hogy a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába menjek. Tehát gondolom, hogy azért javasolta, mert látott bennem valamit mozorogni, valami tehetséget, és így kerültem a szakiskolába, ahol megint csak elmondhatom, hogy kivételes helyzetem volt, mert Kányási József tanár úr az ország legjobb, ezt most már így merem kijelenteni, nem egyik, hanem a legjobb oboa tanára volt, és hozzá kerülhettem. Tehát megint egy olyan út nyílt, ami erősen meghatározta a következő éveket.
1: És akkor mikor jöttek az első komolyabb szereplések?
0: Hát ez tulajdonképpen a diploma megszerzése után, illetve még ott is volt egy olyan dolog, amit érdemes megemlíteni, ugyanis Magyarországon 1982-ig, ha jól emlékszem, csak Budapesten volt a Zeneakadémián egyetemi szintű képzés zenei téren. És a debreceni főiskola akkori igazgatója, Kedves Tamás, aki fantasztikus diplomáciai érzékkel rendelkezett, sikerült neki végigvinni azt a tervét, hogy Budapesten kívül először Debrecenben indult be az egyetemi képzés, és annak az első hallgatója én voltam. 14. Lajos után szabadon elmondhatom, hogy az egyetemi tanszak én vagyok. És ezt akkor elmondhattam.
1: Az első évben egyetlen.
0: Egyetlen. Egy évig én voltam az egyetlen. A második évben már ketten voltunk, még az úgy eléggé kis létszám. És ez nagyon szép időszak volt, de nehéz olyan szempontból, hogy ugye mindenki kíváncsi volt arra, hogy na, Debrecen mit csinál Budapest mellett? Kedves Tamás, akkor igazgató volt például a filozófia tanárom, és emlékszem, hogy Spinoza etikáját háromszor dobta vissza nekem, mikor jöttem felelni belőle, és ugye a felelés az normál esetben úgy van, hogy bemegy az első, kihúzza a tételt, amíg ő készül a másik felel, na most itt ilyen nem volt, mert én voltam az évfolyam. Tehát, hogy leültünk szembe az igazgató úrral, és akkor, na, akkor beszéljünk róla. És amikor látta, hogy nem olyan a felkészültségem, akkor mondta, hogy Csaba, nem engedhetjük meg, hogy ötöstél rosszabbat kapjon, mert árgus szemekkel néznek bennünket, hogy hogy teljesítünk. És ez végig kísérte az egyetemi éveimet.
1: Micsoda presszúra volt az.
0: Igen, de ebben én a feladatot láttam elsősorban. És jó, a Spinoza etikánál ezt nem élveztem, őszintén megmondom, de amikor az volt, hogy például egy holland zenei követség jött Magyarországra, és jöttek Debrecenbe, akkor egyértelmű volt, már várt a portán az igazgatónak a levele, hogy Csaba, ekkor és ekkor játszon bemutató koncertem. És akkor kezdték mondani, hogy a Nagy Csabát többet lehet fekete-fehérben látni, mint Farmerben, mert annyi ilyen kirakat produkció volt a szó jó értelmében, hogy nagyon sokat kellett játszani. Na most ez viszont később megint csak a hasznomra lett, mert a közönséggel való találkozás meg az ilyen fókuszban létel, hogy így mondjam, ez nem azt mondja, hogy természetesében, mert hála Istennek a mai napig nem természetes, tehát nem szoktam meg, hanem tapasztalatot adott.
1: Mikor jött az első nagy felkérés, amire emlékszik, aminek már úgy tétje volt, amit sokan figyeltek, és akkor ott eldőlhettek dolgok, hogy hogyan lesz tovább. Emlékszik erre?
0: Tulajdonképpen itt egy óriásit kell ugranunk, mert ugye 1984-ben diplomáztam, és 2000 tájékán a Dini Soma barátom, aki most a Magyar Rádió gyerekkorúsának a karnagya, és nagyon jó régi zenész, ő tudta, hogy oboista vagyok, és játszogattunk együtt, és tudta azt, hogy nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a régi zenét, tehát a barokk zenét minél hitelesebb

lesebben megszólaltatni. És tudta azt is, hogy van egy barokk oboám, és küldötte egy kottát, és mondta, hogy na, Csaba bácsi, akkor ezt ekkora és ekkora tanult meg barokk oboán, és az volt egy óriási nagy váltás, amikor azt mondtam, hogy nem lehetek olyan butuska, hogy nem tudok ezzel megbirkózni, és napi 4-5 órákat gyakoroltam. Ugye a barokk oboa teljesen más, mint a úgymond modern oboa. Ha csak egyet mondok, a barokk oboán 2 billentyű van, az oboán meg se tudom számolni, hogy hány billentyű van. Tehát teljesen más játéktechnika, teljesen más zenei hozzáállás. És akkor indultam el a barokk oboázás útján, és utána jöttek sorra a felkérések az Orfeó zenekar Vashegyi Györggyel, a Szavária barokk Németh Pállal, a Kapella Szavária Kalló Zsolttal, aztán később a Fesztiválzenekar barokk együttese. Onnantól kezdődik ez tulajdonképpen. Aha.

0: Nagy Csaba Zoltán, oboaművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgetünk.
1: Akkor tulajdonképpen ez a hangszer vitte el önt
2: Igen.
1: a barokk zene irányába,
2: Igen.
1: és azt úgy meg is kedvelte?
2: Azért kezdtem el zen játszani, mert eleve kedveltem.
1: Eleve kedveltem. Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
2: Hát igen, ez arántotta.
1: Na most akkor, hogyha már itt a barokk zenéről esett szó, meg a zenei stílusokról, akkor az köztudott, hogy ön zeneszerző is, igaz?
2: Nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő ez az elnevezés, de inkább így mondanám, hogy kántor vagyok, akinek a feladatai között van az is, hogy időnként saját maga gondoskodjon zenei anyagról, amit a kórusa énekel. Tulajdonképpen a gyakorlat vitt először erre, ugyanis a kórus repertoár az óriási, hatalmas. Igen, ám csak, hogyha különböző szűrőket beletesszük, akkor ez a hatalmas, óriási repertoár, hát nem azt mondom, hogy icire-picire zsugorodik össze, de nagyon kezd csökkenni. Mik ezek a szűrők? Például az, hogy nagyon sok kórusműben a szopránnak kétvonalas FG-ket kell énekelni, ami nem számít magasnak egy hivatásos együttes szoprányánál. Na de egy gyülekezeti kórus szoprányánál ez már olyan magasság, amit nem biztos, hogy ki tudnak énekelni. Tehát ha van egy olyan darab, ami jó lenne, de a szopránnak túl magas, akkor az eleve kiesik, mert azt nem tudjuk úgy megszólaltatni. Vagy olyan hanglépések vannak, sok kromatikus lépés, ilyen félhanglépés, amihez azért kell egy bizonyos énekesi gyakorlat. Akkor megint az van, hogy hiába nagyon jó, de olyan nehézségek vannak, ami a kórus számára nem nagyon megoldható. Vagy például nagyon jó, de négy szólamú, és nekünk csak három szólam van. Most nekünk négy szólamunk van most Nagy Erdőn, de sok kórusnál három szólam van, hogy nagyon sokszor kaptam olyan felkérést, hogy írjak már olyan kórus darabot, ami három szólamú. Aztán van olyan is, hogy minden stimmel, csak teológiailag van benne olyan állítás, ami vagy a református egyház tanításával nem kapcsolatos, igen, vagy én mondom azt, hogy bocsánat, de ez nekem egy húzós. Úgyhogy ezeket a szűrőket, ha beletesszük, akkor kezd ez az óriási repertoár lecsökkenni, és akkor kezdtem el foglalkozni, hogy na akkor jön egy ünnep, nézzük meg, milyen énekeket lehetne ide feldolgozni, és akkor elkezdtem írni ezeket.
1: Tehát akkor jól hallottam, hogy nem csak ott a saját kórusoknak ír, hanem hogyha felkérik, akkor esetleg másoknak is, vagy mások is megkaphatják ezeket a kórusműveket, ugye?
2: Igen, igen, hát a saját kórusunknak kezdtem ezt írni, de utána a legfurcsább felkérésem az pont édesanyámtól jött, akkor ők makói lelkipásztorok voltak Makóújvároson, és anyukám egyszer hívott telefonon, és mondta, hogy fiam, az a helyzet, hogy nem tudom én, ilyen bácsi, olyan bácsi, szóval felsorolta, hogy az énekkarban kik lettek betegek, és kik jöttek vissza, és kiderült, hogy tenor, basszus és női szólam, ez a három szólam van, ami hát majdnem azt mondom, hogy példa nélküli a kórus repertoárban, mert a három szólam az úgy szokott lenni, hogy szoprán, alt és férfi szólam, itt meg női szólam, tenor, meg basszus. És hát addig gondolkodtam, amíg a végül tulajdonképpen egy nagyon régi technikához nyúltam vissza, amikor a tenorban van a cantus firmus, a dallam, és egy olyan énekfeldolgozást írtam, hogy az egyetlen női szólam és a basszus szólam közre öleli a tenort, akik pedig a dallamot énekelték. Nos, szóval ez is egy szűrő például, hogy most Juliska néni van, Pista bácsi nincs, és akkor a szólamok így alakulnak, tehát rengeteg mindentől függ ez. Na és hát amikor egyre több darabot kezdtem írni, akkor ennek azért kezdett híre menni, és az ismerős karnagyok kérdezték, hogy tudnék-e írni, vagy van-e olyan darabom, amit el tudnak énekelni.
1: Akkor azt mondja, hogy tehát azért van választék, tehát van egy szép egyházi repertoár, csak mindig a helyi adottságok szabnak határt ennek? Így van?
2: Pontosan, pontosan így van. És a karnagy feladata az, hogy józanul tudjam mérlegelni. Ha szabad így mondani, nagyon örülök annak, majdnem azt mondom, nagyon büszke vagyok rá, de maradjuk, hogy nagyon örülök annak, hogy a kórusomat, de itt a Zeneművészeti Főiskolán a tanítványaimat, az együtteseket, amiket vezettem, soha nem vittem olyan csatába, amiből tudtam, hogy eleve vesztesen jönnek ki. Tehát olyan feladat elé nem állítottam őket, amit tudtam, hogy nem tudnak úgy megoldani, hogy annak a végeredménye jó lesz, és ez nem a színvonal feladása. Volt egy érdekes történet, amikor még 20 évvel ezelőtt volt egy énekkari találkozó, és megkaptam a közös anyagot, és fölhívtam a szervezőt, egy fiatal zeneakadémista szervezte, és az édesapjával beszéltem, már nem tudom, hogy kiről van szó, és mondtam, hogy az a problémám, hogy két vonalas G-t, hosszú ideig kell tartani a szoprának, és mondom, ismerem a kórusokat, akik jönnek. Ezt nem fogják tudni megoldani. És akkor egy nagy lelki tanítás lenyomotta, illetve, hogy hát nem gondolom, hogy a színvonal és Isten dicsőítése, és hogy ez összefügg, és hiába mondtam, hogy pont azért jeleztem, hogy ez nem fog menni, mert rosszul fog elsülni. Aztán végül tudomásom szerint nem lett a találkozóból semmi, de valóban az van, hogy olyan jó tapasztalni azt, hogy amikor énekeljük ezeket a darabokat, akkor ilyen ragyogó szemű, örömteli arcokat látok.
3: Mert el tudja énekelni.
2: Mert el tudja énekelni, és örömöt talál abban, amit énekel, és nem az van, hogy ja Istenem, ott a két ütem múlva lesz az, ami vagy sikerül, vagy nem. Mert ugye, hogy sikerülni fog.
1: Na és a szöveget is ön írja hozzá, vagy ez hogy van? Tehát mert mondta, hogy van, amit átír, de van, amit ön ír, és amit ön ír, ahhoz szöveget is ír?
2: Amit én írok, az általában Zsoltár szövegekre értem. Van, és akkor innentől kezdve csak válogatom azt, hogy mit.
1: Beszéljünk az oktatásról. Itt vannak tanítványai, és csak itt vannak tanítványai a zeneművészeti karon? Kik járnak önhöz?
2: Itt a zeneművészeti karon tanítok, csak és kizárólag. Oboa főtárgya tanítok.
1: Hány tanítványa van most?
2: Most 7, ami országos szinten egy nagy tanszaknak számít, mert az oboisták kicsit úgy vannak, mint a dinoszauruszok, kihalás szélére jutnak, úgyhogy ahhoz képest, hogy mondjuk amikor én voltam főiskolás, hogy akkor hányan voltunk.
3: Hát,
2: igen, de a tanárképzőket is beleszámítva, tehát úgy 6 felsőoktatási intézmény van, ahol volt oboaszak. Azért mondom, mert tudtommal most már van olyan, ahol nincs oboaszak. Tehát úgy tudom, hogy a Zeneakadémia után itt van a legnépesebb tanszak.
1: De hát miért? Mi ennek az oka? Ennyire elhanyagolt terület ez a fafúvós?
2: Ez megint egy összetett kérdés, ugyanis egy furuját például, hogyha bemegy az ember a Sarki ABC-be, jó, ez most túlzást tudom, de pár ezer forintért lehet venni. Nem olyan drága. Egy tanuló oboa is, hát szerintem már olyan 1 millió forint körül van. Tehát az, hogy a családok vegyenek ilyen hangszert, már ez is elég megterhelő. Az, hogy az intézmény rendelkezzen olyan hangszerparkkal, ez is megterhelő az intézménynek, mert ugye nem csak oboisták vannak, hanem millió más hangszer, és mire ránk jön a sor, hogy na akkor kéne oboa, tehát ez nehéz kérdés. Aztán a másik dolog az, hogy mi ugye nád fúvósok vagyunk, egy náddal, dupla náddal ráadásul szólaltatjuk meg a hangszert, és ezt mindenki magának kell, hogy csinálja, készítse, legalábbis tanári szinten, és ez elég kacifántos dolog. A nád anyagot azt lehet kapni... Nem, hogy, de jó lenne. Nem, hanem vannak ilyen oboás üzletek, ilyen hangszerüzletek, és akkor ott lehet nádanyagot kapni, de azt el kell készíteni, és hogyha készen is veszi az ember, muszáj érteni hozzá, mert az változik. Egy élő anyagról van szó, egy nádról, aminek a rost összetétele az a fúvás során változik, és kell tudni, igen, pontosan, és akkor kell tudni azt, hogy ha látom, hogy dagad a tanítványom a fejem, mert már nehezen tudja fújni, meg az én fejem is időnként, ha saját magamnak csinálom, akkor tudni kell, hogy most az elén, a szélén, vagy a közepén, és ott is mennyit, tehát ez egy megkerülhetetlen dolog, és sok kollégát, aki oboaszakon végzett, tudom gyakorlatból, hogy ez is tart vissza, hogy hát ez elég húzós dolog, amikor nem tudom, 8-10 zeneiskolás gyereknek a nádjáról gondoskodni. Alap és középfokon is egyre kevesebb oboista van, és hát ez begyűrűzik a felsőoktatásba is, nálunk is ez van.
1: Ez a terület milyen életpályamodellt kínál?
2: Tulajdonképpen 2 út van, vagy zenekari játékos lesz, vagy tanítani fog.
1: Vagyis is. Mennyire nehéz ma zenészként megélni a piacon?
2: Attól függ, hogy hol van az ember, de most, hogy próbálom itt a Winchesterbe lefutatni a dolgokat. A környezetemben, akik zenekarban játszanak, oboisták, nem nagyon tudok arról, hogy tanítanának. De tudom, hogy van ilyen.
1: Kevesen vannak, és ezért foglalkoztatva vannak. Jó ez az irány?
2: Igen, meg valóban halvány fogalma nincs, hogy egy zenekari oboista mennyit keres, de gondolom, hogy talán az is benne van, hogy jó, nem Rolls-Royce-szal járnak, de azért nem is biztos, hogy éhez. Azért nehéz, mert ugye a felsőoktatásban
3: nehéz,
2: tehát nincs ismeretem arról, hogy milyen a fizetés.
1: Melyik területét szereti a legjobban a hivatásának? A tanítást, a művészi részét, vagy amikor ír kórusműveket? Mert azért most már ebbe is belejött rendesen.
2: Tulajdonképpen az a legszebb számomra az egészben, hogy ez mind a három együtt megy. Volt olyan, hogy napközben tanítottam itt a zeneművészeti karon, és 5 órára átmentem istentiszteletre a nagyerdei templomba. Nincs messze, egy 10 perc gyalog, és olyan jó érzés volt, hogy az egyik feladatkörből megyek a másikba, és önmagában ez egy felfrissítő dolog, hogy nem csak egy dolgot csinálok, hanem amit csinálhatok, az változatos. És itt a főiskolán belül is volt olyan, hogy vezettem együttest, és akkor egy kamarazene jellegű oktatás, az teljesen más, mint egy főtár jellegű oktatás. Volt, hogy előadásokat tartottam elsősorban a régi zenéről, az megint egy más jellegű dolog. Na és akkor ott van a templomi szolgálat, hogy ott is szerte ágazó, hogy van, amikor ugye orgonálok, van, amikor kórust vezetek, tehát nagyon sokszínű, amit csinálhatok.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Nagy Csaba Zoltán professzorral, oboa és kamarazeneművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Fafúvós nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanárával, a nagyerdei református gyülekezet kántorával.
1: Milyen szerencsés a nagyerdei gyülekezet, hogy ilyen kántora van, hogy képzett hang, képzett zenész.
2: Hát erre most nem tudok.
1: Hát erre mondjon már valamit, hát nem mindenhol ilyen szerencsések, nem? Tehát pontosan ezért van a nyári kántorképző, meg mindenféle képzések, hogy egyébként egy ilyen minőségi dallamvilág, minőségi megszólaltatás legyen, ugye? És ez nem az egyetlen gyülekezet Debrecenben, ahol tényleg képzett kántor van. Ön hogy látja egyébként ezt a helyzetet? Valóban nagyon elkeserítő a helyzet, és tényleg mondhatom, hogy nagy szerencséje van azért itt néhány debreceni gyülekezetnek?
2: Kicsit az előző kérdése is válaszolva, én vagyok szerencsés, hogy olyan főállású munkahelyjel rendelkezem, ahol valóban otthon, amikor elindulok, akkor hazajövök. Nagyon jó a légkör, szeretjük egymást. Valóban egy baráti, azt mondhatnám, hogy szinte testvéri kapcsolat van itt a zeneművészeti karon hallgatók és tanárok között. Lehet, és akkor onnan pedig megyek a gyülekezetbe, ahol megint, igen, és ott is annyira jó megtapasztalni azt, hogy a lelkészeim segítjük egymás szolgálatát. És nem konkurenciát látunk egymásban, hanem valóban zenei dolgokban kikérik a véleményemet, figyelembe veszik azt, hogy mit mondok. Én számíthatok arra, hogy ők teljes mellszélességgel segítik az én munkámat, az én szolgálatomat, mert végül is ez mindannyiunk érdeke, hogy a szekér menjen.
1: De most közben így átgondoltam, amit mondott, hogy szeret idejönni, meg család, meg mindenhol. Hát ez azért van, mert én is elgondolkodtam a telefonban, amikor beszélgettünk, hogy lehet valaki ilyen végtelenül kedves. Ön is egy kedves, joviális ember. Ugye hasonló vonza a hasonlót. Egy ilyen ember maga köré csak egy ilyen kedves légkört teremt. Hát ez nem így működik valahogy?
2: Hát örülök, hogyha ezt tapasztalta, és igyekszem, hogy ezen az úton menjek. Itt ennek az egyik legfőbb alapja szerintem az, hogy amikor az ember rájön, hogy ő is kegyelemből és a szeretetből él, Jézus Krisztus kegyelméből és szeretetéből, akkor ezt kell továbbadni.
1: Mikor és hogyan ismerkedett meg a feleségével?
2: Itt a főiskolán. Utolsó évesek voltunk, amikor rájöttük, hogy a kollegális kapcsolaton kívül más is összevon bennünket, és hát akkor, mivel
1: ő
2: magánénekes. És amikor éreztük azt, hogy egymás felé többet érzünk, akkor a jövendőbeli csalódások elkerülése véget oda mentünk ahhoz a valakihez, aki a leginkább tudta azt, hogy számunkra mi lesz a jó, és imádságban elkértük, hogy Urunk, te jelents ki nekünk, hogy egymásnak szántál-e bennünket.
1: És
2: kijelentette, igen. Egy hétig, ez egy hosszú történet, sok apró motivuma van. Én csak egyet mondanék el, ami követhető, hogy amikor ennek a folyamatnak a végére értünk, akkor én úgy álltam az Úristen elé, hogy Uram, az érzelmek dolgoznak és dúlnak bennem. Most ne a lelkembe add a választ, hogy mit akarsz, hanem tudom, hogy ez nem biztos, hogy minden esetben egy elfogadott módszer, de kérlek, hogy vezess abban, hogy kinyitom a Szentírást, és adj választ arra, hogy az, amit mi igennek éreztünk, az tőled van, vagy a mi érzelmünk az, ami játszik velünk.
1: Nagy volt a szerelem?
2: Nagy. És azt az ígét kaptam, hogy nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok az, aki szólt ti bennetek. Ennél konkrétabbat nem lehet az életben kapni. 43 éve volt, és azóta...
1: 3 gyerek, ugye?
2: Igen.
1: Mit csinálnak a gyerekek?
2: A legnagyobb lányom kint Genfben él, ő szintén zenész lett, furuján és kornetton játszik. A kisebbik lányom, ő levelező teológiát végezte el, és a fiam pedig biológia szakon végzett az egyetemen, és most végzi a doktori iskoláját. Uh-huh. Épp most kaptuk az örömteli hírt, hogy egy neves szakmai folyóiratban megjelent az első szerzős cikke, ami a doktori folyamatban ott ugye nagyon lényeges dolog.
1: Mikor szokott így összejönni a család, hogy mindenki együtt? Van.
2: Elég ritkán, hogy a kilométerekbe leszólnak. Van ebben egy ad hoc jellegű dolog is, általában családi ünnepeken. Igen, ott sátorozunk.
1: Mire jut még ideje emellett, hogy zenét szerez, kántorként szolgál a nagyerdei gyülekezetben, oktat, mi mindent csinál még? Nem is soroltam fel mindent. Jut még ideje valami másra, ami egy kicsit kiragadja ebből, vagy nem is nagyon kívánkozik ki ebből a zenei közegből? Vagy néha jó kiszakadni?
2: Hát az igazság, hogy számomra a munkám, a feladatom, a hobbim is. Nem kívánok valami, nem, sőt, hát hadd mondjam
1: ezt, hogy... túrázni a hegyekben.
2: Az jó időnként, de mondom, hogy egyszer a nagybátyám, amikor 40 éves lettem, meghívott egy egyiptomi útra, születésnapi ajándékként. Ez 2 hetes volt körülbelül, és a 3. napon már minden bajom volt, mert hol a hangszerem. Nem vagyok egy olyan kikapcsolódós típus, hogy na most akkor elengedem magam, és akkor nem érdekel. Nem, én abban élek, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy a 3., aminek időnként van egy olyan problématikája is, hogy a feleségem mondta, hogy Csaba, le kéne nyílni a füvet, 504 szögöles telkünk van a házhoz.
1: Vannak életjük rajta?
2: Hát nem rossz ötlet, majd csinálok, és akkor lehet, hogy nagyobb kedvel megyek ki. Az első fél óra az úgy el is megy, de hát azért ennyi fűnyírás azért az több idő.
1: Azért, ha majd feltalálja azt a fűnyírót, amin játszani is lehet, majd szóljon nekem, akkor készítek egy következő interjút.
2: Jó, rendben.
1: Szóval mennyi volt az a leghosszabb idő, amit a hangszere nélkül töltött? Most már meg kell, hogy kérdezzem.
2: Tulajdonképpen ez az egyiptomi út, ez a 2 hét.
1: Szerintem valahonnan szerzett ott is egy hangszert, valamit.
2: Nem, ott sajnos nem volt. Sőt, még ott a papír se volt nálam, tehát abszolút zene nélkül éltem.
1: Ha már egyébként így ír kórusműveket azért, hogy a mindenféle énekkar el tudja énekelni, soha nem érzett arra késztetést, hogy valami nagyobb volumenű, nagyobb lélegzetvételű dolgot írjon.
2: Konkrétan ez így nem merült föl bennem. Egyrészt azért, mert nem értek hozzá. Tehát azért mondjuk egy szimfonikus zenekari dolgot írni, ott azért például a részfúvós hangszereknek a jellegét, azt jobban kell ismerni annál, és én meg olyanra szeretek írni, amit tudom, hogy eljátszható. Ezzel együtt most 2 igen megtisztelő felkérés érkezett az elmúlt pár évben. A részfúvós tanszék vezetője kért fel arra, hogy az elmúlt év országos főiskolai kürtversenyének a kötelező anyagát írjam meg, és ott egyeztettem a kollégával, amikor a darab bizonyos részletei elkészültek, hogy mondom, mennyire kürtszerű, mennyire játszható, mert a kórus feldolgozásaimhoz hangszereseknek is írok anyagot, és ott már ugye a kürt az szinte mindig szerepel, de amikor szólistaként jelenik meg, az egy teljesen más kategória. András mondta, hogy a kollégám, hogy nagyon klassz minden, a fekvés is, tehát a hallmagasság, csak legyek tekintettel arra, hogy a kürtösnek időnként levegőt is kell venni. Ez ugye onnan ered, hogy a darab címe Dávid király éneke, és ez onnan jön ez a darab, hogy előtte írtam a 23. Zsoltárra egy bariton hangra, angol kürtre, csellóra és zongorára írt feldolgozást, és amikor a kollégámtól megkaptam ezt a felkérést, a másik darab az egy ilyen sófár motivummal kezdődik, és a sófár meg a kürt az számomra nagyon hasonló kategória, és úgy jött, hogy mi lenne, hogyha ezt a 23. Zsoltárt írnám át kürtre meg zongorára. És hát ugye izgalmas feladat volt az angol kürt és az ének szólamot a kürtre átírni, a csellót pedig egy szólamba a zongorába egyesíteni, és hát időnként így belecsúsztam abba, hogy túl hosszú frázist írtam a kürtre, de ezt pár szünettel megoldottuk, és hát a másik pedig az, hogy ebben az évben az országos klarnét főiskolai verseny kötelező anyagát is tőlem kérték, és ez is egy nagy szép feladat volt.
1: Szokott játszani zenekarban, és ha igen, akkor milyen zenekarokban fordul elő?
2: Igen, szoktam játszani. Barokk együttesekben játszok. Ahogy előbb mondtam is, régebben játszottam az Orfeó zenekarral elég sokszor, velük most már kevesebbet. A Szavária barokkal játszom, és hát mostanában a Fesztivál zenekar barokk együttesével.
1: Van-e valami, amire így szakmailag nagyon vágyna, ami még úgy kiteljesítené a szakmai pályafutását? Van ilyen?
2: Pál apostol mondja, hogy megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Ami nem egy igénytelenség, hanem annak az értékelése, ami történt az életemben. És hát ha elgondolom azt, hogy amikor annak innen, hogy Bagamérben a parókia udvarán ott játszogattam, ki gondolta volna, hogy egyszer főiskolai professzor leszek, ki gondolta volna azt, hogy a fesztiválzenekarban fogok oboázni. Tehát ezek számomra olyan fantasztikus dolgok, amiért nagyon hálás vagyok az Úristennek. Ez nem egy veszélytelen dolog egyébként, ez a gondolatmenet, hogy az ember keresi azt, hogy na, mi az, amit még szeretne elérni. Mert találkoztam olyan kollégákkal, akik 1000-szer több hangversenyen játszottak, mint én. Fantasztikus helyekre mentek, sokkal többre, mint én. És ott volt bennünk az az elégedetlenség, hogy de hát még. És valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, ahogy a Szentírásban van. Ez nem tőlem van. Tehát ez ajándékba kapom az Úristentől. és ennek nagyon örülök, hogy nincs az a feszültség, hogy de jó lenne. Hát például, hogy egyet mondjak, föltették a kérdést, hogy hát nagyon klassz, hogy ilyen egyházi kórusokkal sok koncert van. Most például volt a kis templomban a harmadik szerzői esten, és a végén, ha jól számoltam, egy 120-130 tagú egyesített kar énekelt a végén, de hogy nem gondoltam arra, hogy esetleg hivatásos énekkarok, mondom, figyeljetek, nézzétek már meg a felvételen, a YouTube-on rajta van az összes. Nézzétek már, hogy hogy énekelnek ezek a kórustagok. Ragyog az arcuk. Van a gyerekek is énekelnek, és más kollega mondta, hogy hát annyira fantasztikus volt látni a gyerekeket, hogy mosolyogva, ragyogó arccal. Kell ennél több? Nem kell.

Kedves hallgatóink! Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Nagy Csaba Zoltán professzor, oboa és kamarazeneművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara fafúvós, nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára, a nagyerdei református gyülekezet kántora volt a vendégünk. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot vár a magyar kormány a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében az osztrák féltől, jelentette ki a miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Magyar Péter a vizsgálatokról azt mondta, el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük. Hozzátette, alapvetően az a szabály, hogy ha valaki szennyező anyagot hozott egy másik országba, akkor azt vissza kell vinni. Ha nem tudunk gyorsan megállapodni az osztrák féllel, akkor ezt Magyarországon le kell egy veszélyes hulladéktárolóba rakni, utána onnan ki kell venni, ami óriási költség. Úgyhogy, ha én lennék a károkozó, akkor nem akarnék kétszer-háromszor fizetni, de minden esetre a magyar állam lépni fog, fogalmazott Magyar Péter. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a vasúttársaság a közlekedési és beruházási minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A Volán Budapesten két helyen, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon oszt ásványvizet, többek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon és Nyíregyházán is. Több forgalmas állomáson, így a nyugati és a déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen párakapuk is működnek, amelyek helyszínét a következő napokban tovább bővítik. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé. Emlékeztetett, miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet. Tar Zoltán kiemelte, a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül átfut a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére. Bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített A fiatalok és gyermekek képernyő és közösségi média használatát vizsgáló felmérésből a brüsszeli testület közölte, az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi több mint 6 órát hétvégén. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el használni. Esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Az adatok szerint a 13-18 év közötti serdülők több mint 40%-a gondolja úgy, hogy túl sok időt tölt a képernyő előtt. A serdülők nagyjából egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztetnek érzi magát a közösségi média miatt. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy zápor zivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönj.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcs kertész, Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esetén. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: Attila pihenőt parancsol a seregnek, s bejárja a vezérekkel a síkot. Órák hosszat nyargalnak fel alá. Megállnak. Mikor visszatérnek, Attila megjelöl egy halmot a maga sátorának. A táborverők tudják a többit. Tudják, hol verjék a főurak sátorát, a testőrség sátorát, s hogy melyik nép merre telepedjen. Nagy karajt lovagolnak, s annak a vonalába állítják a szekereket. Napokig és hetekig tart, míg a szana szétszállingózó népek oda gyülekeznek. A városka üres, mint az apró városok mind, amerre vonulunk. Csak egy-egy ebb csahint ránk félőn az elhagyott utcákon. Attila azt a várost jelöli a szekérkör sarkának. A vasas szekereket két körbe vontatják. A főtábor. Oda térünk vissza, ha a római hadsereg megérkezik. A szekeres hadak gyűjtsenek takarmányt és lisztet, szarvasmarhát, juhot, zsírt, szalonnát, főzeléket. A patakra zsilipeket ácsoljanak a szekercések, sok lónak sok víz kell. Az elhelyezkedés közben napokig tanácskoztak a vezérek, hogy Párizs városát támadjuk-e meg előbb, vagy Orleánt. Közben követek eredtek Szangibán Alán királyhoz, hogy Attilához szólítsák. Meg is ígérte, hogy Orleánnál csatlakozik hozzánk. De ki tudná miért, később mégiscsak Éciuszhoz pártolt. És indultunk Orleánnak. Már akkor tudtuk, hogy Éciusz Galliában van, és hogy útközben ő is szedett fel népeket. A hada nagy. Egy napon újságolták, hogy a büszke római vezér maga ment el a vizigótokhoz, hogy ne Attilához csatlakozzanak, hanem ő hozzá. 5 heti idő ez, mondotta Attila. S fölállította Orleán körül a faltörőkosokat, a kővető katapultákat és a vasas gerendákat lövő ballisztákat. A vár olyan erős, aminőt nem láttam soha. Ahányszor mozgás mutatkozik a falakon, a hunok nyilai felhőként szállnak föl. A válasz felhő igen csekély. De hát a falak. Felállítjuk a gémes kútforma gépparittyákat. Mázsás kövek repülnek át a falakon, s dörögve hullanak bent alá. A gerendákra csigázott faltörő kosok is megkezdik a munkálkodást. 100-200 ember vonja visszafelé köteleken a vasakkal fejelt nehéz fatörzseket. Kürt rikkantásra egyszerre eresztik el, s a hosszú, vastag fatörzsek akkorát duhannak a falon, hogy a föld is reng belé. A harci zaj csak este csillapul le. Az éjjeli csöndben kihallatszik a város mélyéből a zsoltárének. A férfi hangok csak a falak közelében hallatszanak, távolabb csak a női hangok. Ezernyi ezer nő énekel, hátbizsergető fenséggel a csillagos éjszakában. Kelj föl, Uramisten, emelt föl kezedet. Tereád van hagyva a szegény, te légy segítője az árváknak, hogy ne kegyetlenkedjék többé a földből való ember. Az ostrom hajnalban ismét megmorajlik, dörög a kő, duhog a fal, tüzes kócsomók repülnek a nyilakon a várba egyszerre ezer felől. A várból pedig parittyák kövesi vítközénk, s rézzel hegyezett nyilak brummognak. Egy-egy koppanás, valakinek a bőrpajzsa nyilat fogott. és a magasban, a füstölgő város felett 100 000 holló kavarog. Jönnek közben a hírek. A bretonok egyesültek Écius táborával. A fekete csoda egye meg őket, mondta a gazdám. A burgund menekültek, a száli frankokkal csatlakoztak, Meroveus vezérli őket, a rómaiak hadát növelik. A fekete csuda egye meg őket! Velük a létteutónok, a létbatávok, a manszisvábok, a renni frankok, a poatjéi szarmaták, a tájfalok, mind-mind a római sasok alá. Á, fekete csuda! Végre jött a hír. A vizigótok királyát Écius megnyerte segítségül. Attila azon a napon komor arccal lépett ki a sátorból. Beizent a várba, hogy hódoljanak, mert ha nem, erdőt vitet a falak köré, s tűznek tengerébe folytja bele a várost, nem marad élten a csecsemőse.

3000 üres szekeret eresztett a városba. Az utcákon csak hamar megkezdődött a rablás. Mi Attila környezetében egy dombról néztük, mint vonulnak be a szekeres hun csapatok. A háztetők megteltek emberekkel. A lakosság odavonult föl, hogy ne lássa, mint fosztják ki a várost. Persze a vadak oda is föltörtek, különösen ahol kincseket szimatoltak a lakás szépségében. És hát sürgősen intézték el a kérdéseket. De íme déltájban futó gepidák érkeznek véresen. Jelentik, hogy a római had előcsapatai szétverték a mi szélső csapatunkat. Attila visszavonulót fúvott a városban, s alánokat küld fedezetül a kapuk elé. A város tornyairól azonban messze lehetett látni. A lakosság bizonyára látta nyugat felé a nagy porfellegeket, s bennük a római légiók előcsillogó sasait. Már akkor mindenfelé riogtak a kürtök. Vissza! Vissza! De a háztetőkön is megmozdult a nép. A szabadulás örömének dühével szórták az utcán nyüzsgő ellenségre a követ és gerendákat. A foglyok is letépik a kötelüket, szíjukat, bilincseiket, s ki mit foghat. De künn a város körül is nagy a kavarodás. A seregek rend és parancs nélkül csapnak össze a római haddal. A Loár vizében emberek és lovak veckelődnek a véres hullámokon, s ezernyi kürt rikoltoz. Vissza! Vissza! Hát harcol, aki már rádühödött, de a haddereka oda sem ügyel. Már tegnap megkezdték a vonulást vissza a katalauni síkságra. A csata csupán csak a vár körül viharzik, míg a hunok a zsákmányt eltakarítják, azután odaengedik a lépeszedett kast a rómaiaknak. Negyvenkettedik fejezet. A visszatérés a katalauni mezőre persze napokig tart. Por, piszok, lógónyelvű ebek, legyek felhőnyi sokasága csapatokon, lovakon. Csengés, bongás, fegyverzörgés, robogás, szekerek nyikorgása. Kiáltozás, kürtölés és utálat lépten nyomon. A had minden kerítetlen várost kifoszt, és minden vetést legázol. Egy élő fűszál nem marad mögöttünk. Egy városnak mégis be van zárva a kapuja. Troának. A had eleje megáll. Mi a csuda ez a vaspántos nagy fakapu? A sokaság tóba folyik össze. Attila parancsát várják, hogy tovább menjenek-e, vagy hogy nekiállítsák a kapunak a faltörőkost. Belülről Zsoltár ének. A kapu tetején megjelenik a város püspöke. Aranyvirágokkal díszített fehér selyem kazula van rajta, a fején püspöki süveg, a kezében ezüst feszület. Kiért közületek latinul? Kiáltják le a papok. Találkozik olyan. Van a mi táborunkban a világ minden népéből. Még kínai is, mongol is, szerecsen is. Hát itáliai hogy ne volna? A püspök azt izeni Attilának, hogy beszélni óhajt vele. Ismerjük már az ilyen jeleneteket. A püspök kijön a kapun a templomi díszben, vezeti a papságot meg a város előkelő polgárait, s könyörög Attilának, vagy hát a vezérnek, mint valami istennek. Attila, vagy hát a vezér mindenkor azt feleli, hogy nem bántja a várost, ha illőn meghódol. Ami élelem van a falakon belül, kiadja. Szénát, szalmát, zabot is. S a kellő biztosítékot, hogy híve marad a hun népnek. Mi az a kellő biztosíték? A város három előkelő polgárának családostul való átköltözése Attila székhelyére. A püspök visszatér, a kapukat bezárják. A lakosság tanácskozik, imádkozik, siránkozik. Nem akad az előkelők között egy család se, amelyik elfogadja, hogy túszul éljen az oroszlán barlangban. Kitűzik a vörös zászlót, s védik a várost, ameddig lehet. Nem sokáig lehet. A hunok betörnek. Mindenki a templomba vonul. A gazdag családok odaviszik az oltárra minden aranyuk,

0: magukat, ezüstjüket, s az égre néznek. Könyörülj rajtunk, Istenem! Az ég pedig nem felel. Mi a földi élet az ember életében? Azt gondoljuk, minden. Pedig bizonyára csak egy kis fogságbüntetés, egy kis tanulmányút, rövid kiutazás az örökké valóság országából, s boldog visszatérés. Troánál azonban másképp történt. A püspök kivonult a klérusával, valami 30 pappal, polgármesterrel, bíróval, tanácsosokkal és egyéb méltóságokkal. Attila éppen ott vonult el, hát ő lovagolt a kapuhoz. Mikor a zsoltár éneklést abbahagyták, az öreg csak állva maradt. Fölemelte a fejét, némán bámult Attilára. Egyszerre, mint valami rémségre, rákiált latinul. Ki vagy te, aki trónokat döntesz le, országokat dúlsz el, népeket igázol? Honnan van ez a hatalmad? Ki bízta rád, hogy a világot fölforgassad? Ki vagy? A lélegzet is elállott bennünk. És még inkább eldöbbenek, mikor hallom, hogy Attila latinul felel. A mellére csap és felel, mintha kürt szólalna meg. Ego sum Attila, flagellum dei. Attila vagyok, Isten ostora. Csak akkor hallottam, hogy Attila ért latinul is. Noha így van, feleli síró szemmel az öreg püspök, ha téged az Isten küldött, akkor nem tehetek ellened semmit. Jer és végezd el rajtunk is a munkádat. A kapu kinyílt. A fehér szakállú ag megfogta Attila lovának a kantárszárát, és vezette könnyes szemmel be a kapun. Látszott Attilán, hogy meghatja az öreg úr fenséges naívsága. Egy szót mondott Kamocsának, s belovagolt a kapun a kíséretével. Kamocsa a kapu mellett maradt. Néhány zoltánt állított maga mellé, az utánuk özöllő hadnak egyre kiáltozták. Ne bántsátok a polgárokat! A király rendelte! Mikor a város piacára értünk, Attila lovat adatott az öreg püspöknek. Te szent ember vagy, mondta neki. Szerencse van azokkal, akikkel te élsz. Velem kell töltened néhány napot. A várost megkímélem, de rendeld meg a papoknak, hogy ami gabona és liszt van a városban, rakassák szekerekre és adják ki a hunoknak. A takarmány félét is. S haladtunk tovább. A had rendben vonult át a városon. Nem hallatszott egyéb, csak a lovak kopogása, fegyverek zörgése. A bennlakó népből csak tél túl látszott egy-egy akférfi. A házak némák voltak. A lakosság bizonyosan elbújt mindenfelé a pincékbe, padlásokra. Az oltánok a főutcán állottak, nehogy a király tilalmát valaki felejtse. Mikor kiérünk a város keleti kapuján, látjuk, hogy a városi nép egy része lovon, szekereken, gyalog menekül az északi erdőség felé. Az asszonyok hátán gyermekek, s a nagyobb gyermekeken batyuk, kosarak. Erdőkbe, nádasokba igyekeznek, mint mindenhol. S leginkább a leány népet rejtegetik. Ahogy átmegyünk a hídon, hát ott bukdácsol a mezőn egy elmaradt rongyos asszony is. A két kezén két gyermek. A hátán lepedőben egy csecsemő. Mellette fut még öt mezitlábas kisleány és két serdülő szép szőke leány. Mindenik cipel valamit, rongy, hitvány semmiségeket, még a meszelőt is. A nagy, lihegő sietésben hol az asszony bukik el, hol valamelyik gyermek, és sírnak, rínak valamennyien. Jaj, anyám! Jaj, édes kicsim! S hogy vissza-vissza pillant, látja, nincs menekvés. Megáll a patakparton. Könnyes arcán sápadt rémület. S néz, mint az őrült. Attila megállítja a lovát, és szól Urkonnak, hogy az asszonyt vezessék eléje. Urkonnal oda sietett a püspök is, és bíztatja, hogy ne féljen. Az asszony a gyermekeit vonszolva térdel Attila elé, és nem tud szólni, csak a reszkető két kezével, omló könnyeivel könyörög. Mind a te gyermeked ez? Kérdezi Attila.
1: Mind, uram,
0: síri az asszony.
1: Özvegy vagyok.
0: Ha megöltök, 10 árván maradt kenyértelen. A püspök tolmácsolta a beszédüket. Attila intett a kincstartójának, Upornak. Mondott is neki valamit. Upor erszényt vont elő a tarsolyából, s pénzt olvasott belé, aranyakat. Lehetett 300. Térj vissza békében a városba, mondotta Attila az asszonynak. S nesze ez a pénz, neveld föl rajta a gyermekeidet. Oda rendelte az asszony mellé botártestőrt, hogy kísérje vissza a városba. Már Orleán alatt láttam, hogy a hadban sok a beteg. Sápadtan, kékfoltos szemmel támolygott némelyik. Leült és vért hányt. Aztán egyszer csak halott jobbra, halott balra, hult az ember, mint a legyek ősszel. A sereg szaga már különben is irtóztató. Eleinte a forróságot okoltam, hogy azért, de haltak borús napokon is. Egyszer csak hallom, hogy Eudoxius orvos pestisnek mondja a sok megbetegülést. Mikorra visszafordultunk, már az út mellékén halottak hevertek. Itt egy neur, amott egy herul, sváb, markoman, össze-vissza minden nemzetből, ki hason, ki oldalt, ki hanyatt. Aki egyszer eldőlt, ott hagyták az útfélen. Ha értékes a fegyvere, elveszik tőle. Bocskorát, ha jó, levonják. Köntöse, ha jó, kifordítják belőle. Mindenét elszedik. Őt magát ott hagyják. Attila olyan komorrá vált, hogy félelem volt ránézni. Egy délután, ahogy csege mellett lovagolok, előttünk tántorodik el egy bőrdolmányos turciling. Az ember tarajos részsisakot visel. Bizonyára Orleán alatt ragadta el valamelyik római tisztnek a fejéről, vagy hogy fejestül vette le. A sisak a szemünkbe ötlött már előbb is. Hogy az az ember eldőlt, a sisak legurult a fejéről. Csege leugrott a lóról és fölkapta. A maga fejére tette. Érigyeltem érte. A sisak taraján gránátkövek piroslottak, s föltolható arcrostéja volt. Megért 2 aranyat békeidőben is, de hány aranyat ér háborúban? Csak a résztarajt kell beborítani egy darab posztóval vagy bőrrel, és 1 vagy 2 toll kell rá, akkor aztán a hunok tudják, hogy a sisak viselője közülük való. Másnap csege fejfájásról panaszkodott. Harmadnap elerett az orravére.
1: Végem, mondta sápadtan.
0: 5. napra daganatok támadtak a hóna alatt meg a torkán. Este már készen volt a halálra. Vizet kért tőlem. A táborban már mindenki aludt. Elmentem vízért, s innia adtam.
1: Köszönöm, pihegett.
0: Otthon van egy kis értékem, néhány rend ruhám és egy könyvem. Neked hagyom. S a kezét nyújtotta. Megigazítottam a fáklyát, hogy az arcába lássak, s hozzáhajoltam.
1: Csege, mondottam reszketve, nem izensz-e emőkének semmit.
0: Még abban a gyászos órában is emőke volt az eszemben. A más világra menő embert a halál kapujában ragadtam meg. Rám nézett, és bágyadtan felelte.
1: Nem.
0: De hát miért nem izensz?
1: Minek?
0: Csege, mondottam a karját megszorítva. Ne menj hazugsággal a más világra. Mondd meg nekem, hogy amit emőkéről fecsegtél, hazugság volt. Te nem beszéltél vele soha. Nekem az nem kerülte volna el a figyelmemet. Mondd meg igaz lelkedre, hogy hazudtál. És a szemébe néztem. Nem felelt. A szeme már akkor üvegesedett. homlokát verejték lepte el. Ujjai görcsösen horgolódtak a fűbe. Egyre nehezebben lélegzett. Még egyszer rám nyitotta a szemét. A tekintete kérdő és csodálkozó volt. De nem szólt többé semmit, csak úgy maradt. Reám fagyó halotti nézésben. Negyvenharmadik fejezet. Attila sátora nyugatnak állott, hát a többi is arra fordította a sátorát. De lám Écius nem oda vezette a hadát, ahová vártuk, hanem lejjebb, keletnek nyomakodott. A vezlepatak, amely a táborunknak mögötte folyt, egyszer csak azt látom, előttünk van. Csát is morgadozik. Mi az Isten fekete csodája? Attila az Ob folyónál hagyta Ardarikot, hogy a gyülekező hadakat fedezze, s hogy a római had fölvonulása Elibénk történjék, legyen szemben a reggeli nappal az ellenség. A magyarázat aztán az első római lovasok megjelenésével egy időben érkezett. Écius megrohanta a gepidákat, s áttörte a vonalukat kelet felé. 15 000 emberünk veszett el abban az ütközetben. A megmaradt gepidákat beküldötte Attila Katalaunum falai közé, védjék, ha rákerül a sor. Akkor, hogy arra kellett fordulnunk, amerre addig háttal állottunk, eszembe ötlött nekem egy halom a mezőn jó távolocskán tőlünk. Az a halom a két hat között. Mikorra én erre gondoltam, már a mi seregünk 4 csapatja vágtatott arra. De a római hadból is egy sebesen száguldó nagy lovas csapat. Látszott, nagyobb a miénknél. Nagy roppanással csaptak össze. A mieinket visszanyomták. Rossz jel, morogta mellettem Bialtátos. Miért volna rossz jel? Fordultam rá kedvetlenül. Ha mi előbb lódulunk és nagyobb lovassággal, a miénk a domb. Éppen ez a rossz jel, csapott el a fülem mellett a Táltos. Mi? Hogy nem lódultunk előbb, és nem nagyobb lovassággal. A Táltosok csúnyán megváltoztak, mióta velünk járnak. A pestistől való félelem volt-e az oka, vagy hogy mindig imádkoztak, nem tudom, de mind elkomorodott. Fekete ruhájukban olyanok voltak, mintha a halál szolgái volnának. Attól tartok, szóltam bosszúsan, hogy ti babonás papok hangosabban számoljátok a rossz jeleket, hogy sem kellene. Bocsáss meg, nem okosság. Mi a babona? Fufnyázott vállat vonva. Te keresztény vagy, neked babona a mi hitünk. Mi hunvallásúak vagyunk, nekünk babona a ti hitetek. S hogy így 3 ujjával gesztikulálva beszélt, olyan volt nekem, mintha a szent háromságot gúnyolná. Én is megbosszankodtam. Az Isten egy. Hunisten nincsen, latinisten sincsen, görögisten sincsen. Az Isten, Isten. Közös atya és ura minden népnek. Nem harcol dombokért se velünk, se ellenünk. Tudatlan rab, nem disputálok veled. Mert tartasz tőlem. Tőled? A szavaimtól. Az igazságtól. Sötéten nézett poros szemöldöke alól. A gazdám szekerén állottunk, a sátorunk oldalában. És ha én bebizonyítom neked, mondta halkan, hogy a hunok istene nem egy a rómaiakéval. Azt ugyan meg nem bizonyítod. Nem bizonyítom-e avval, hogy megmondom előre, ami történik. Az csak koholás. De ha bebizonyosodik. A fejemet neked ajándékozom. Köszönöm. Értéktelen ajándékokat nem fogadok el. Nekem nem értéktelen. Biztosíts, hogy nem mondod el, amit közlök. Itt a kezem. De ha nem teljesedik, raboddá tehetsz. Megkeresztelhetsz, eladhatsz. Mindent tehetsz velem. Hallgatlak. Hát tudd meg, hogy a jelek ma mit mutatnak. Attila elveszti a csatát. Ezt olyan meggyőződéssel mondta, hogy a szava végig borzongatott.
1: Lehetetlen, döbbentem el.
0: A népet igaz, hogy dögvész tizedeli, de még mindig leírhatatlan sokaság. Attila soha se vesztett még csatát, és hát az Isten kardjáról megfeledkezel? Leült a szekér kerekére, és a markába csavarta deres sárga szakállát. Komoran bámult maga elé. Negyvennegyedik fejezet. Az urak napestig ott állongtak Attila sátora tornyán, szemlélték a római sereg letáborozását. Én csak a mi sátorunkról nézelődtem a nagy hőségben. A síkon messze el lehetett látni, s hallgattam az öreg vitézek megfigyeléseit. Ni, mondott az egyik, középre az alánokat állítja a római. S valóban látszott a seregek elhelyezkedésén, hogy azt a mozgó nádast középre illeszti Écius. Szangibánnak a hada az. Talán gyanakszik arra az ingadozó emberre, azért hagyja középen? Vagy talán a hosszú dárdának a derék had védelmében lesz dolga? Ki tudja. S csak ugyan dereka-e? Hol a közép az ilyen rengeteg ember sokaságban?
2: Ni, mondott a másik. A burgundok is ott vannak, a frankok is.
3: De mi a macskát akar a római balról?
0: Mert a csillogó római sisakok valóban balról helyezkedtek el. Eléjük odahúzták a nyíllövő gépeket meg a kővetőket. A jószeműek látták.
3: Be akarja keríteni Attilát, röhögött egy széles vállú testőr.
0: Rám pillantott, s meglátta a fejemen csegének a sisakját. Vígan kiáltott rám.
2: Nini, talán te is harcolsz.
3: Nem is főzök.
2: Az urad oldalán?
3: Nem is te melletted?
2: Jártál már hadban?
3: Ilyenben te se?
2: Ha nekem adod a sisakot, megtanítalak valamire.
3: Mire?
2: Hogyan kerülhetsz ki élve a csatából?
3: Ha a sisakomat neked adom, akkor nem kerülök ki élve. Hát csak tartsd meg magadnak a tanácsodat, én is megtartom magamnak a sisakomat.
0: Nevettek. A testőr hozzágyeszölte hátát a sátoroszlophoz, mint a disznó.
3: Nagy róka ez a görög, mondotta az egyik. Ezt nem ugratod zsákba.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigail.
7: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter
6: esetleg.
7: Házasságon innen.
6: Katalin.
7: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
6: Foszti fiú esetleg.
7: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

Mégis van egy módon kegyelem számára. Hozast fel a fiút mielőbb Budára. Egy erős csevi baj Duna szigetében. Sok derék vitézem múlt ki már kezében.

0: Neki világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége. El is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De akkor azt mondaná egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vágyik.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban szombaton 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője elmondta. Az országos tisztifőorvos is ajánlást tett közzé az egészségvédelme érdekében. Emellett nem csak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell. Egy ilyen forró napon akár 70 fokra felmelegszik egy autó belső tere, már egy félig napos, félig árnyékos helyen is. Ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t. A hőségben ugrásszerűen megemelkednek a szénmonoxiddal összefüggő riasztások is, ugyanis csökken a kémények húzat hatása, a nyílt égésterű vízmelegítők esetében szénmonoxid keletkezhet. Ilyenkor rengeteg vizet kell fogyasztani, valamint 11 és 16 óra között nem ajánlott napon tartózkodni, felhevült testtel vízbe ugrani pedig tilos. Új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az illegális migráció áramlását Európa felé. Lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen őket küldeni, működő táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül, mondta Magyar Péter miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Hangsúlyozta, részt vett egy találkozón egy úgynevezett migrációs munkacsoportban, ahol megfogalmaztak egy 19 tagállam által aláírt levelet, amit az Európai Bizottság elnökének, illetőleg az Európai Tanács elnökének is, és a Soros elnöknek is elküldenek. A levél többek között arról is szól, hogy a jelenlegi státuszkót át kell alakítani, mert ez nem jó, szögezte le a kormányfő. Meg kell szakítani ezt a bizniszt, amit az emberkereskedők folytatnak, tönkretéve Európát és veszélyeztetve sok ezer, sok tízezer ember életét, fogalmazott a miniszterelnök. A téma kapcsán hangsúlyozta, egészen egyértelmű a hangulatváltozás Brüsszelben, eközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést, méghozzá egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más jogi és politikai környezetben keletkezett. Elmondta azt is, több tagállami vezető jelezte, hogy valamilyen megoldást kell arra találni, hogy ezt a büntetést felfüggesszék. Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszországnak előbb-utóbb tárgyaló asztalhoz kell ülnie, az Európai Uniónak pedig egységes üzenetet kell küldenie az orosz elnök felé. Ursula von der Leyen erről az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján beszélt. Megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is, ezúttal egy évre. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagálni fog. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival, és azonnal képesek reagálni. Az operációt mesterséges intelligencia is segíti, emellett az elmúlt évhez hasonlóan a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT-vel együttműködésben előrébb hozzák a hajnali első járatok indulását, ezzel kiszámíthatóbbá és stabilabbá téve az egésznapos menetrendet. Emellett a Wizz Air a járatok szervezését is úgy módosítja, hogy késés esetén könnyebben tudja korrigálni a felmerülő problémákat. A Wizz Air az utasok közreműködését is kéri, hogy a szokásosnál korábban a járat indulása előtt legalább 2 órával érkezzenek meg a repülőtérre.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy záporzivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Rainbow Rock zenekar munkásságával ismerkedünk meg röviden. Tartsanak velünk!

A Rainbow egy angol hard rock zenekar, amelyet Richie Blackmore gitáros alapított 1975-ben, miután kilépett a korábbi zenekarából, a Deep Purple-ből. Az eredeti felállás a Deep Purple előzenekaraként is játszó Elf tagjai alkották, de Blackmore az 1975-ben megjelent debütlemez után szélnek eresztette a zenekart.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Csak Ronnie James Dio maradt mellette, aki 1978-ig maradt az együttes tagja. A vele készült első három Rainbow albumra úgy tekintenek az együttes rajongói, mint a zenekar pályafutásának kiemelkedő momentumaira, amelyek felbecsülhetetlen hatást gyakoroltak a későbbi hard rock és heavy metal zenekarokra is.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Ronnie James Dio misztikus és lírai, a fantasy stílusában íródott dalszövegei, valamint Blackmore energikus, gyakran a komoly zenéből ismerítő gitárjátéka az újdonság erejével hatott, amely később nagy hatást gyakorolt a neoklasszikus metal létrejöttére is. Dio kiválásával az együttes elhagyta a fantasy dalszövegeket, Blackmore pedig egy kommerszebb és rádióbarátabb hangzás felé terelte az együttest.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A zenekar Graham Bonnet és Jolene Turner énekessel is megőrizte népszerűségét, több daluk is felkerült a slágerlistákra az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején. 1984-ben a Deep Purple újjá alakulása révén feloszlott a Rainbow, de Blackmore 1994-ben újra összehozta az együttest. Az újjá alakulás mindössze egyetlen lemezt eredményezett, mely 1995-ben jelent meg Stranger in Usual címmel. Blackmore ezt követően elfordult a rockzenétől, és feleségével létrehozta az angol reneszánsz folk rockot játszó Blackmore's Night-ot.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Rainbow Rock zenekar munkásságával ismerkedtünk meg röviden. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Közölték az államfő Facebook oldalán. Az országgyűlés június 15-én elfogadta az alaptörvény 16. módosítását. A köztársasági elnök az alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja. A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Olvasható a közleményben. Az alaptörvény módosítás keretében az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indoklása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, olvasható a közleményben. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem június 20-ától július 18-áig tart. A munkálatok változó menetrenddel hosszabb eljutási idővel járnak, a legfontosabb változás, hogy a nyírség intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak ebben az időszakban. Július 19-e után további beavatkozásokat terveznek, szintén ezen a vasútvonalon, erről folyamatosan adnak majd tájékoztatást. Arról is szólt, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell felkészülni június 20-ától több hónapon át. Az ágazat rendszer szintű problémáira, ezek között a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a múzeumok éjszakája kapcsán a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Az érdekvédelmi szervezet emlékeztetett, az ágazat problémáit az elmúlt években hiába jelezték a döntéshozók felé. A szakszervezet üdvözli, hogy az új kormány a Működő és Emberséges Magyarország című programjában kiemelt figyelmet szentel a kultúrának, és célul tűzte ki az ott dolgozók helyzetének javítását. A szervezet szerint a vállalások mielőbbi megvalósításához elengedhetetlen a rendszeres és érdemi érdekegyeztetés megkezdése. A szakszervezet kiemelte, hogy a mintegy 18 ezer fős, elhivatott és szakmai felelősség érzettel bíró könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Azt várják a Tisza kormánytól, hogy a múzeumok éjszakája apropóján a munkavállalók szempontjából is mielőbbi érdemi előrelépés történjen az ágazatban, olvasható közleményükben. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tiszató, a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-2025 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós követelményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 kifogásolt minősítést kapott. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről az NNGK honlapján, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy záporzivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 30 éves a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon.
2: Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni.
1: Összefogás Kárpátaljáért.
3: Hihetetlen adakozó kert mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja.
1: Nyári tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
4: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon. A feladatát tekintve Kárpátalján egyedülálló egyházi szociális intézményt 1995-ben egy holland segélyszervezet hozta létre azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő lánygyermekeket lásson el. A 3 évtized alatt sok minden történt. Az otthon nem csupán árva, illetve családjukból kiemelt lánygyermekekről gondoskodik, hanem az alapítók eredeti szándékai szerint a 18. életévüket betöltött fogyatékkal élőknek is otthont ad, és 2024. szeptemberétől fiúkat is befogad, mivel az utóbbi években felszámolják az állami árvaházakat Kárpátalján. Jelenleg 170 fő él a gyermekotthonban, köztük 30 fiú. Erről Katko Andreával, az intézmény vezetőjével beszélgetünk.
2: A gyermekotthon tulajdonképpen ugyanaz a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraélednek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás. Valahogy ebben az egész újraéledésben, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagydobronyba egy, először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen, egy holland, több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba is, az Isten kegyelmében pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. Addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hulp Oost-Európa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdaléneum névvel mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés. 93-ban teljes mértékben már áll, megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első két lakó, nevezetesen Barkasi Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a Munkácsi megyei gyermekkórházból a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezd ez a szám. Az első két lakóról annyit, hogy Barkasi Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségé miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal. Róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek? Ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körbe érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő két generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást, olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy idéglenes ellátást biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. A megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény,